0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 10-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sallai Jenő hegedű művész a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. Beszélgetésünk első részében mesél nekünk az ezzel járó felelősségről, a kitartásáról és a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskoláról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Jenő, hogy elvállaltad a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
0: Hadd gratuláljak elsőként, hiszen első díjat nyertél a New York-i Golden Classical Music Awards nemzetközi versenyen, ami egy online verseny volt. És ennek eredményeképpen a New York-i Carnegie Hall-ban fogsz fellépni. Mesélj nekünk erről, hogy hogyan fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy először is beadod erre a versenyre a jelentkezésedet.
1: Még most is egyébként nagyon furcsa dolog ezt hallani, hogy tényleg sikerült megnyerni, és hogy felléptek a Carnegie Hall-ba. Ez egy versenyzés útján indult el, amit egyébként a feleségemnek köszönhetem, mert én elhintettem neki egy olyan sztorit, egy olyan információt, amikor sikerült egy, úgy gondolom, és most már nemzetközileg igazolták is, hang és videóanyagot felvenni a játékomról, amire azt mondtam, hogy szerintem ez nemzetközi szintű lesz. Uh-huh. És errefelő jó marketing menedzserként, ugyanis ez a hétköznapi életben a szakmája, kiküldte a videómat egy-két nemzetközi versenyre. Aminek az eredményeként elmondhatom, hogy az elmúlt tulajdonképpen 5 hónapban, mindegyik hónapban sikerült nemzetközileg valamilyen díjat bezsebelnem, és hát ennek az égköve az volt, hogy felbátorodtam, és azt mondtam, hogy kellene, mint fiatal hegedűművész, a tanítás mellett egy olyan motiváció, hogy tényleg a hangszeremmel minél többet foglalkozzak, és ez az lenne a legjobb, erre az lenne a legjobb, hogyha beadnám egy New York-i versenyre, aminek eredményeképpen lehetne debütálni a Carnegie Hall-ban. És hát ez egy olyan motivációs erőt adhat, ami segít a mindennapokban ahhoz, hogy egy motivált előadó művész legyek. És meg is állapodtunk abban, hogy le fogom adni a versenyre ezt a videóanyagot. Viszont akkor én magamban elhatároztam, hogy innentől kezdve csak erre a versenyre fogok koncentrálni, hogyha nem fog összejönni, akkor is lesz egy motivációm egy újabb, nagyon magas szintű videó elkészítésére, és aztán újra-újra kiküldeni, hogy hát, ha egyszer sikerül. Úgy hozta az élet, hogy egyből egyszerre sikerült, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy az első beküldött anyaggal sikerült, úgymond, fiatalosan mondva, behúzni a versenyt, és jött az értesítés évfél után pár perccel, amikor még magamhoz se tértem, ugye időeltolódás stb. Miatt, hogy első díjas lettem, és hogy hát választam ki, hogy melyik győztesek hangversenyén szeretnék majd játszani a Carnegie Hall-ban.
0: Mikor lesz a nagy debütálás?
1: Igazából én, amikor ezt meghallottam, akkor úgy voltam vele, hogy minél előbb, hogy alig várom, de aztán gyorsabbak voltak nálam, úgyhogy az első kettő lehetőséget lecsapták előlem, és így végül március 9-én este 7 órakor fogok játszani a győztesek hangversenyén, valamint ami még nagyon számomra nagyon hihetetlen, hogy a Carnegie Hall színpadán fogjuk átvenni az első díjat is, és hát ez még egy külön plusz érményt ad, hogy nem csak ott játszunk, de még egy első díjat is átvenni ezen az ikonikus teremben, és hát ikonikus városban, New Yorkban, ami egyébként a bakancs listán volt, és sosem jártam még Amerikában, így egy valóra vált álom.
0: Carnegie Hall tulajdonképpen minden művésznek az álma. ahol a legnagyobb művészek játszanak, ahol a legnagyobb művészek léptek föl, és valójában aki számít a világban, az ott játszik, egészen biztos, hogy ott kell, hogy játszon. És neked ezt gondolom, hogy te is ott debütálhatsz. Szakmailag ez egy olyan felemelkedést jelenthet, ami meghatározza innentől kezdve a művészi kiteljesedésedet.
1: Igazából, amikor megtudtam a hírt, akkor ezek az érzések áthatoltak rajtam, és az egész gyerekkoromtól egészen a napjainkig, az e-mail olvasásáig végigment előttem az egész zenei életutam. De mondhatom, hogy az egész életem körülbelül, mert hát ebben tényleg egy életmunkája van. És hogy bevallom férfiasan, hogy kicsordult a könnyem. Tényleg, még mindig hihetetlen, úgyhogy alig várom, hogy visszajöjjek, és azután tudjak már előre mesélni, mert egyszerűen nem hiszem el addig, amíg nem történik meg.
0: Mit tervezel, mit fogsz játszani, Carnegie Hallban?
1: Én úgy gondoltam, hogy a számomra az egyik legközelebb álló Bach szólószonátából, a G-moll hegedű szólószonátából az első tételt fogom játszani, a G-moll adagiót. Egyébként ezt küldtem ki a versenyre is. Én úgy gondolom, hogy ez technikailag is és zeneileg is a hegedű irodalom egyik legnehezebb és azon belül legnagyobb zenei érettséget kifejező darabja. És hogy számomra nagyon közel áll ez a mű, és akkor úgy gondoltam, hogy kiélvezném azt a játékidőt, amit én itt kapni fogok, és akkor egy szál hegedűvel magam állok ki a színpadra. És szerintem ez még jobban, jobban fogja fokozni az én izgulásomat, viszont szerintem jobban is meg fogja koronázni ezt az estét.
0: Játszottad bár máskor is ezt a darabot?
1: Igen, játszottam. Játszottam a diplomakoncertemen is, és hát elárulom, hogy amikor veled játszottam a szonátát, akkor utána ott is eljátszottam, amikor addig a diplomakoncertemre készültem gyakorlás szempontjából. Úgyhogy azért mondhatjuk azt, hogy közönség előtt is, és hát szakmai közönség előtt is azért ez már sokszor el lett játszva. De hát most kell a legjobban toppon lenni, úgyhogy remélem, hogy most fog a legjobban sikerülni.
0: Ez egy óriási felelősség azért.
1: Ez így van. Most, ahogy beszéltünk róla is, már izzad a tenyerem. Tényleg azt szeretném, hogy élvezni is szeretném azt a játékidőt, amit ott kihasználok, és hát megpróbálom magamat a legjobban felhúzni addig technikailag is, és minden szempontból, hogy ott ne tudjak kizökkenni, és tényleg az legyen, hogy azt én ott kiélvezem, és hogy ott akkor enyém az a pár perc, az idő, és akkor talán mondhatom azt, hogy igen, megcsináltam.
0: Azért egy ilyen fellépésnek, utazásnak nyilván azért vannak anyagi vonzatai is, hiszen azért nem itt van a szomszédban a Carnegie Hall. Sikerült összeszedni esetleg valamiféle támogatást erre az utazásra?
1: Igen, nagyon örülök neki, hogy több helyről is úgymond szponzorálnak, és felfigyeltek erre az eredményre. Maga egyébként a videó hanganyag is egy szülővárosom általi kezdeményezésből indult, ami által felkértek, hogy egy árpádkori templomban vegyünk fel egy olyan darabot, ami odaillik. Hát én kapva kaptam az alkalmat, hogy hát akkor itt egy szólószonátát eljátszani, az nagyon jó lenne. És tulajdonképpen ez a hanganyag lett, amit én úgy gondoltam, hogy nemzetközi szintű lett, és akkor ez lett kiküldve a versenyre. Így ezáltal az utazásomba segít Hévíz városa is.
0: Ez óriási segítség egyébként, hiszen hogyha tudják fedezni mondjuk az utazásodat, vagy a szállásodat, akkor az már egy nagy segítség nyilván.
1: Így van. Ez egy hatalmas, hatalmas segítség, és egyben egy hatalmas elismerés is. De egyébként így zárójelesen megjegyezném, hogy nem csak arra voltak büszkék, hogy én ezt az eredményt elértem, hanem az, hogy tulajdonképpen Hévíz kisvárosát és kis templomát is úgymond a nemzetközi zenei palettára feltettem, és hogy New Yorkban is ezt megtekintették, és hogy viszem a városnak a hírét is.
0: Említetted, hogy ez a verseny, amit most tulajdonképpen megnyertél, és első díjat kaptál, ennek ugyebár eredményeképpen felléphetsz a New York-i Carnegie Hall-ba. Ezt megelőzte valójában több online verseny is. Hogyan készülsz fel egy ilyen versenyre, vagy hogyan veszed fel ezeket az anyagokat, amiket utána beküldesz?
1: Tulajdonképpen három versenyen voltam előtte, és igazából

0: tulajdonképpen, ami szerintem elég sok pozitív dolgot hozott. Egy az, hogy nem kell már a versenyre úgymond kiutazni, és akkor 3-4 napig ott lenni, időt eltetett. Például azért tényleg, ahogy mondtad is, New York nem itt van a szomszédban. Viszont nagyon jó technikával rendelkezik már a, mondhatom úgy, hogy az emberiség, és nagyon jól tudunk képet is, és hangot is rögzíteni, úgyhogy itt videó alapján több száz, vagy akár több ezer, de elég lehet az is, hogy több százezer versenyzők közül meg tudják szűrni a tényleg azt a szintet, akit utána például egy gála estre be lehet vinni a Carnegie Hallba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon alapos folyamat, és hát éppen ezért is örülök neki, hogy tényleg én kaptam ehhez egy profi stávot. Több kameraállásból így egyébként szerintem a versenyen is egyébként sokkal nívósabban tudtak értékelni, ugyanis egy hegedűsnek a kezét még talán a koncertterembe se tudják minden oldalról megnézni, de így, hogy több kameraállásból volt, így láttak hátulról a kezemet, oldalról, előről, felülről, és szinte tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden technikai elemet egy hangszerrel jártas zsűritag az egyből le tudott szűrni a videóból, hogy az milyen szinten van, és hát persze a fület meg nem lehet becsapni.
1: Érdekes kérdés egyébként ez az online versenyzés, hiszen valóban én azt gondolom, hogy a Covid hozta el ezt a nagy fordulót az online versenyzésben, az online szereplésben, abban, hogy tényleg milyenek a fiataloknak a megjelenése az online térben. Előtte is azért volt ez már tapasztalható, de azóta nagyon. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy ez még kellőképpen átszivárgott a művész, illetve a tanárvilágba. Hiszen nekem is van egy növendékem, akivel most az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben 11 versenyen szerepeltünk, 11 versenyre ment el, és kiválóan szerepelt mindenhol, de mégis valahogy olyan visszajelzéseket is kap az ember, hogy hát ezek az online versenyek azért nem olyanok. Azért mégiscsak a jelenléti verseny az igazi. Persze utána kimentünk jelenléti versenyre is, akár Münchenbe, akár pedig Szófiába, és onnan is hasonló eredményeket hoztunk el, akkor persze már egészen más volt a leányzó fekvése, mondjuk így, hiszen akkor, ha már ezt keverjük ezeket az online versenyeket jelenléti versenyekkel, akkor arra már nem lehet azt mondani, hogy ezek a versenyek, ezek nem olyanok, ezek nem olyan minőségűek. Mit gondolsz ezeknek a versenyeknek a minőségéről? Te hogyan tapasztalod azt, hogyan fogadják el a tanárok vagy a művészek ezeket a versenyeket?
0: Én úgy gondolom, hogy először is azt leszögezném, hogy szerintem így mondhatom azt, hogy 3 éve vagyok a hegedű tanári pályán, és hogy szerintem nyitottnak kell lenni a változásra, és erre az egész új világra, és ezekre a lehetőségekre. A másik fele szerintem az, hogy mint azt tudjuk is, én például vizsgáztam is, sőt felvételiztem is a Covid időszak alatt videó alapján. Uh-huh. Na most mire egy művész, vagy egy diák, de tényleg egy művész mondjuk most így speciálisan az én esetemben, hogy ugye én már a professzionális kategóriába tartozom ezeken a versenyeken, hogy mire fel tud venni egy olyan anyagot, amire saját maga kritikusaként azt meri mondani, hogy amit én is el tudtam hinteni magam előtt, egyébként nem voltam benne biztos egészen eddig eredményig, hogy ez tényleg megüti-e azt a szintet, mert az ember szerintem én magam vagyok a legnagyobb kritikus egy videót magamról, nagyon-nagyon nehéz visszahallgatni. És hogy ez az első lépés, hogy mire egy olyan anyagot fel tud venni, hát lehet, hogy sokkal inkább játszanám le 10-szer bárhol azt az anyagot, mint hogy egyszer az, ami tényleg megmarad, azt felvenni. A másik pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy egy produkciót, az egy élő produkciót, az élő jelenlét, az bizonyos értelemben pozitív irányba is el tud vinni. Szóval még akkor is, hogyha az ember netalántán hibázik, például az, hogy a hibát milyen professzionális módon múlta felül, vagy javította ki, és hogy megvan annak a maga varázsa. Viszont itt a kőkemény tények beszélnek a videó alatt, és a kőkemény hangzás, amit akár lehetőségük van

0: hiba, amit hibaként hallanak, akár százszor meghallgatni, százszor visszatekerni, másodpercenként kielemezni. Amit például szerintem egy élő előadás során ugye, hát lehetetlen. Ez körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint a fociban most, hogy van a videóbíró, és egyből megállítják. És meg tudják nézni, hogy az valóban így történt, valóban hibáztak, valóban milyen hiba volt, mi is volt az oka. És én úgy gondolom, hogy ez ilyen szempontból persze nyilván a jelenléti versenyek is nagyon nehezek, de ilyen szempontból nagyon megállja a helyét. Viszont azt hozzá kell tényleg tenni, hogy én is kaptam egy professzortól tanácsot, hogy a legkomolyabb versenyt kell online térbe kiválasztani, aminek ilyen hozadalma van például, hogy a világ legnagyobb koncerttermeibe lehet utána kimenni gála hangversenyre, hogy pontosan ezért, hogy támadhatatlan legyen ennek a versenyzésnek a felülete, és hát maga a verseny is.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sokan csináltak már élő koncert felvételeket, amit utána kiadtak. De azért szakmán belül mondjuk el az őszintét, hogy tudjuk, hogy milyenek ezek az élő felvételek. Van olyan, hogy még két hétig dolgoznak rajta, akár egy zenekar esetében, akár egy szólista esetében. És hiába élő felvétel, azért utána csak javítanak rajta ezt-azt, egy picit finomítják, egy kicsit finom hangolják, tehát, és hogyha ezt utána kiadjuk, akkor az már tényleg egy tökéletes minőségű CD, videó, videoklip lesz. De ez már évtizedek óta megy. Viszont egy ilyen felvétel, amit be kell küldeni egy versenyre, ott azért az felvétel, hogy vágatlan legyen. Tehát ott eljátszod, és annak tökéletesnek kell lenni. Mert hogyha nem tökéletes, akkor veheted még egyszer. Ha akkor sem tökéletes, veheted még egyszer. Fölveszed mondjuk ötször. Nem sikerül. Van ilyen. Tapasztaltuk már ezt többször is. Utána pedig már egyre rosszabb, szerintem. Tehát,
0: igen,
1: hogy,
0: igen.
1: És aztán
0: igen.
1: Másnap is neki kell állni, igen. Hogy akkor, ugye, tehát azért ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj, hogy akkor egyszer fölvedd, de akkor az tényleg tökéletes legyen. Nyilván a koncert az egészen más, hiszen hogyha ott nem CD minőséget produkál az ember, hát van ilyen, láttunk már ilyet. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ilyen felvételeket gyártani, készíteni, amiket egy versenyre utána vágatlanul el tud küldeni az ember. Neked milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
0: Én számomra ez volt az egyik legnagyobb lecke a tanulmányaim során, hogy tényleg vizsgára kellett beküldjünk videókat, és vágatlanul, és volt olyan, hogy hegedű versenyt, tételt, zongora kíséret nélkül, mindenféle kíséret nélkül, csak egy hegedűvel, és vágatlanul, és valóban, amikor már ötször nem sikerült, akkor azt én is mondhattam, hogy akkor el kellett engedni aznapra, és hogy tényleg egyébként már az embernek nagyon az agyára tud menni egy idő után, mert egyre rosszabbnak hallja vissza magát, stb. Utána aludni is kell rá egyet. Azért általában, amit úgy éreztem, hogy na, ez azért egy fokkal jobb, azt megtartottam azért, hogyha mégse sikerülne még jobban. És erre a videóra ezért vagyok büszke, és ezt így személyesen szeretném megjegyezni, hogy sajnos nekem előtte napokba hunyt el a nagymamám, és hát ő nagyon közel állt hozzám. És utána kaptam ezt a lehetőséget, hogy ott tényleg profi stábbal és profi kamerákkal és hangfelvevőkkel tudjam ezt a videót felvenni. És én úgy gondolom, hogy kaptam tőle egy, és hát az Istentől egy olyan plusz energiát, és pont egy templom helyszínen, ami hozzásegített, és tulajdonképpen akkor én készültem a második mesterdiploma hangversenyemre is, úgyhogy nagyon benne voltam a gyakorlásba is, azon időszakban így egyfolytában, hogy természetesen most is, meg előtte is, de hogy akkor tényleg ez a nagyon-nagyon intenzív gyakorlási folyamat volt, de mégis kaptam egy olyan plusz energiát, hogy ha jól emlékszem, akkor harmadszorra sikerült egy ilyen színvonalra felvenni ezt a felvételt, és egyébként, hogyha ezt utólag visszahallgatva nem találtam volna jónak, akkor ez úszott volna ez az egész, mert nem lett volna már több lehetőségem, addig volt helyszín foglalva, addig volt stáb foglalva, úgyhogy mindent meg kellett próbálnom, de hála jó Istennek, és hát én mondhatom azt, hogy a nagymamámnak is, hogy őrangyalként álltak felettem, és hogy itt van tényleg a kézzel fogható eredmény erről az egészről.
1: Ha már így említetted a tanítást, egy picit térjünk rá erre is, hiszen te jelen pillanatban a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium, illetve Alapfokú Művészeti Iskola tanára vagy, hegedű tanára.
0: Így van, már 3 éve tanítok a Rajkóban, egyébként tanítok még Százhalombattán is az Alapfokú Művészeti Suliba. Nagyon sok tehetséges gyerekem van, például idén alapfokról mentünk az országos Abonyi Piari János hegedű versenyre is, ahol kaptunk egy külön díjat, és folyamatosan próbáljuk minél magasabb szintre a gyerekekkel fejleszteni a tudást, és ennek kapcsán meg is ragadnám az alkalmat, hogy egy kicsit reklámozzam a Rajkót, mivel március 3-án felvételit tartunk a középfokra, és sok szeretettel várnám a hegedülni tanulókat, mivel a cigányzenei képzés mellett nagyon magas fokon tanulhatnak klasszikus zenét is, és nagyon jó lehetőségekkel rendelkezünk, ugyanis van érettségi utáni szakképzésünk is, ahol a zenei órák mellé heti 5, de esetenként 6 főtárgyórát biztosítunk személyenként, ami szerintem egy akkora lehetőség, hogy tényleg akár heti a 7-5 munkanapján 5-ször tud velem találkozni egy növendék, ami akárhogy is számolom, 2-szerese, de majdnem, hogy 3-szorosa annak, amit egyébként egy normál zeneiskolában kaphatna. És ez szerintem egy hatalmas kiugrási és fejlődési lehetőség. És ezen kívül ugye van az alapképzésünk is, amire lehet jelentkezni, ott 2-szer fél órás órák vannak, és hát természetesen a középfokú képzés, ami pedig érettségivel párhuzamos képzés. Itt a 4. év végén a zenei tanulmányok mellett érettségit is lehet szerezni.
1: Említsük meg azt is, hogy nagyon sokat fejlődik mostanában a Rajkó, és nem csak a növendékek és tanárok tekintetében, hanem az épület is kezd megújulni.
0: Igen, nagy örömünkre szolgál, hogy egy gyönyörű minden szempontból tényleg technikai világítás, hangtechnikai, és hát egy teljesen felújított, esztétikailag is felújított színházteremben csinálhatjuk az éppen aktuális koncerteinket, ami egyébként házon belül van, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó lehetőség a belváros szívében. És hát tényleg hihetetlenül szép lett, hihetetlenül jó hangtechnikai és fénytechnikai eszközökkel, amin mondhatom, hogy egy egész színházi előadást le lehet hozni, akár táncosokkal, zenészekkel, és mindenféle stílusban. A cigányzenekar, a klasszikus koncertek, a tánckar, akár még mindhárom egyszerre is meg tud jelenni a színpadon, és a tényleg a legmagasabb technikai szinten.
1: Nekem mindig nagy élmény volt régebben, amikor ott tanítottam. A félévi, illetve hát az évvégi vizsga, ahol a tánctagozat és a zenetagozat közösen adták elő a közös kis produkciójukat. Volt cigányzenekari rész, volt klasszikus zenei rész, a tánckarban is rengeteg néptánc, balett, modern tánc, és annyira színes volt mindig a műsor, hogy ez engem mindig lenyűgözött.
0: Igen, ez most is így van, és még most ráadásul azóta a jazz része is nagyon-nagyon megerősödött az iskolának, és hát olyan színvonalas koncerteket és olyan időtartamú koncerteket csinálunk a gyerekekkel, hogy tulajdonképpen a karácsonyi koncert az 3-szor történt meg, 3-szor kellett végigcsinálni a nagy koncertet, hogy mindenki hozzátartozója és mindenki beférjen a terembe, ami egyébként nem egy kis kapacitású terem. Itt a gyerekek még viccelődtek is, hát hogy ha nem is teltházas aréna 3-szor, de egy teltházas Rajkó Színház koncert 3-szor az dukál karácsonykor, és ez valószínű, hogy az év végén is így lesz ugye a nyár elején a vizsgakoncertekkel.
1: Amikor én lediplomáztam, akkor kerültem be a Rajkóba tanítani, ez 2005-ben volt, és nekem ez nagy megtiszteltetés volt, hiszen nekem édesapám is ott tanult, és aztán később a Rajkó Művészeti Együttesnek is a művészeti vezetője volt. De te is hasonló cipőben jársz.
0: Igen, igazából ezeket én is ugyanígy elmondhatom, azzal a kivétel, hogy az én apukám az nem volt utána a Rajkó együttes művészeti vezetője.
1: De ő is ott tanult.
0: De ő is ott tanult, és azóta is aktívan muzsikál szerte a világban, és itthon is. Úgyhogy hát mondhatom ezt, hogy ez a családunkban meghatározó intézmény.
1: Tehát akkor te is hasonlóképpen érzed magad, hogy amikor belépsz a Rajkóba, akkor egy olyan szentély belépsz be, ahol hát a szüleink is tanultak, ahol Farkas Gyula tanított még néhány évvel, évtizeddel ezelőtt.
0: Így van. Hát ez tényleg ez egy olyan dolog, hogy akárhányszor belépek, ez mindig feljön bennem. És hát ugye én még apukától is tanultam, és hogy az is még pluszban egy olyan dolog, hogy jó, hát úristen, a Bandi bácsi itt zenekar tartott, nekem is, meg tényleg a Szenthelyi Miklós hegedű órát, és most pedig én megyek be ugyanabba a terembe vizsgáztatni, hogy hát én úgy gondolom, hogy egy az, hogy felemelő érzés, kettő, hogy ez nagy felelősséggel is jár.
1: Mit szóltak bent a Rajkóba, hogy ilyen óriási lehetőséget kaptál, mint a Carnegie Hallban való fellépés?
0: Először, amikor ezekről a versenyeredményekről vittem mindig a hírt, akkor hát már mondták, jaj, már Jenci megint bezsebelte a sokadik díját. Aztán jött a Carnegie Hall, amire személyesen a Rajkó Művészeti Együttes alapító igazgatója Gerendás István még külön felhívott telefonon is, és én hát én nagyon úgy hallottam a hangján, hogy elérzékenyült, mikor ezt mondtam neki, és hát nagyon büszkék rám. Elárulhatom azt is, hogy több tévéműsorban is ő beajánlott engem, hogy meséljek erről az útról. Úgyhogy valószínű, hogy ez a televízióban is majd meg fog jelenni, és hát persze az igazgatóságon is maga úgymond az iskola vezetősége is hát nagyon örülnek neki, és annak is, hogy ugye tulajdonképpen én is a volt növendékük is voltam egybe, úgyhogy így, mint volt növendékük és tanárjuk, kaptam ezt az elismerést, úgyhogy ez mindenképpen reméljük, hogy pozitív hatással lesz az iskola jövőjére is.
1: Pontosan ezért kérdeztem, hiszen tényleg ott tanultál, és ez óriási dolog, hogy a Rajkó egyik régi növendéke úgy kinőtte magát az évtizedek folyamán, hogy kikerült New Yorkba játszani a Carnegie Hallba, ahol egyébként már a Rajkó zenekar is játszott, csak hát az évtizedekkel korábban volt már. És mit gondolsz egyébként, hogy a saját személyes fejlődésed, sikereid, illetve szakmai megítélésed szempontjából mit fog hozni ez neked?
0: Én úgy gondolom, hogy elsősorban ez egy hatalmas siker, ami hatalmas felelősséggel jár, úgyhogy bennem az van, hogy innentől kezdve már azért feltesznek egy olyan polcra, hogy ő játszott a Carnegie Hallban. És ez azt vonza magával, hogy napra késznek kell legyek a hangszerem minden nap, hogy mindig olyan szintet tudjak magamból megmutatni, ami ehhez méltó, és hogy tulajdonképpen ez a hatalmas elismerés, ez mellett egy, hát nem biztos, hogy jó szó rá, hogy teher, de inkább egy nagy felelősség, hogy mindig ehhez a szinthez mérten tudjam megmutatni magam, akár nagy közönség, akár kis közönség előtt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas felelősséggel jár, de nagyon remélem, hogy sok kaput is ki fog nyitni, és minél többet tudok koncertezni.
1: A műsornak a további részét új koncepció szerint szeretném most megvalósítani veled, hiszen téged azért már itt megismerhettünk egy portré műsor keretében, úgyhogy nem szeretném ismételgetni ugyanazokat a kérdéseket, úgyhogy azt találtam ki, hogy játszunk egy idővonal kártyák nevű játékot. Itt van előttem 5 kártya, kérlek húzz ezek közül egyet. És én pedig felolvasom neked az ehhez tartozó kérdést.
0: Ez a 3-as szám.
1: Mi volt az első sikered? Hogy emlékszel vissza?
0: Az első sikerem az első osztályos koromban volt, szintén szülővárosomban. Mindig van egy nagyon nagyszabású karácsonyi koncert az általános iskolán belül, ahol egyébként második osztálytól szoktak fellépni minden egyes osztály, és tényleg egy nagyon nagy karácsonyi gála. De ugye én akkor már javában elkezdtem hegedülni, már a óvodában, és akkor édesapám bevitt az ottani zenei vezetőhöz, és meghallgatott, és tulajdonképpen ezen a koncerten játszottam a kis karácsony, nagy karácsonyt, amit hát tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy 7 éves kisnövésű duci gyerek zakóban, nyakkendőben, és akkor egy szál hegedűvel a nagy színpadon, de egyébként ott is egy ilyen, én szerintem mondhatjuk azt, hogy egy 1000 ember olyankor ott a városi sportcsarnokban összeszokott jönni, és hát nagyon izgultam, de meg is van videón, úgyhogy egy mai napig egy nagyon szép emlék, és hát tulajdonképpen az volt az első ilyen siker, amire jó visszagondolni.
1: Egy művész életében nem csak sikerek vannak, hanem kudarcok is. Mi volt számodra a legnagyobb kudarc?
0: Nekem volt egy olyan pont a tanulmányaim során, amikor azt gondoltam, vagyis hát nagyon afelé terelődtek a gondolataim, hogy hát ez nem lesz jó nekem, én nem vagyok erre készen, és hogy nem biztos, hogy jó zenész lehetek, vagy hogy egyáltalán lehetek-e zenész. És itt sorban jöttek akkor a szakmai kudarcok is, és akkor mondtam azt, hogy de ez, mondhatom azt, hogy külső behatásról kaptam ezeket a motivált, vagy hát nem, ellenmotivációkat, és már kezdtem elhinni. Viszont én éreztem, hogy nekem hát olyan tanárjaim voltak előtte, akik az ország legnagyobb tanárjai voltak, és mindig megálltam a helyemet, és mindig jól teljesítettem, és hogy meg úgy ismertem a társaimat is, és én bennem volt egy ilyen öntudat, hogy nem, ez nem lehet, hogy tovább kell, hogy lépjek, és hogy én jó úton vagyok. És akkor ezt éltem meg nagyon nagy kudarcnak, de ugyanakkor szerintem ennek köszönhetem azt, hogy utána egy olyan neves nagy hegedű művész osztályában elkezdtem tanulni, és ő felvett az osztályába, aki utána akkora motivációt adott, hogy kilábaltam ebből az időszakból, és mondhatom azt, hogy azóta nagyon sok nehézség volt, viszont fölfele ívelt végig, és akkor már tudatosan tudtam, hogy erről az útról senki sem tántoríthat el.
1: Sallai Jenő hegedűművész volt a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az ezzel járó felelősségről, a kitartásáról és a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskoláról. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van, vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Di kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 11-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sallai Jenő hegedűművész ismét a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk gondolatairól, és megismerkedhetünk a világ nézetével egy játékon keresztül. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Tehát egy tanár valójában egekig emelheti a növendéket, és hát persze a pokolba is taszíthatja, és nem mindegy, hogy hogy állunk hozzá egy növendékhez. Kérlek, húzd még egy kártyát.
5: Egyes.
4: Fordulópont. Mi volt a legnagyobb fordulópont az életedben? Talán ugyanez, ami a legnagyobb kudarcot is okozta?
5: Talán mondhatjuk, hogy igen, de talán az is, hogy amikor tulajdonképpen először engedtem el, mondhatjuk azt, hogy félig az iskolapadot, amikor elkezdtem tanítani, és hogy hát így mondhatjuk, hogy beléptem a nagybetűs életbe, hogy önálló pénzkeresés, önálló lakhatás, plusz a munkám, és hogy tulajdonképpen onnantól fordult át az életem tényleg arra, hogy most már nem csak tanulni kell a zenét, hanem a zenéből meg is kell, hogy éljünk. És azért ez egy nagy fordulópont, én úgy gondolom.
4: Kérlek, húzz ismét egy kártyát.
5: Ötös.
4: Titkos álom.
5: Titkos álom. Hát tulajdonképpen ezen nem nagyon gondolkoztam mostanában, mert egy titkos álom az volt, hogy a Carnegie Hallba játszak. Úgyhogy ez tényleg egy nagy álom volt. Remélem, hogy onnét fogok kapni egy olyan plusz energiát, amire ismét lehet majd egy ilyen álmom, és remélem, hogy meg is tudom majd valósítani. De most egyelőre tényleg ez az, hogy szépen meglegyen a koncert, és hogy jól érezzem magam, és hogy jó szakmai színvonalon legyen, most ezt az álmot szeretném valóra váltani egyelőre.
4: Kérlek, húzd még egy kártyát.
5: Négyes.
4: A négyes a mester. Mi jut erről eszedbe?
5: Hát egyértelműen, hogyha szabad nevet mondani, akkor mondanék nevet, és hogy szerintem ő ettől nem fog megsértődni, sőt nagyon örülni fog neki, hogy őt megemlítem. Számomra a mester az Ökrös Attila hegedű művész. És hát ő volt a fordulópont is az életemben, az ő osztályába, amikor bekerültem. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki.
4: Egy újabb játék. Ha akkor kérdésgép. Kérlek, húz ismét egy lapot.
5: 8.
4: A 8-as kérdés. Ha nem zenész lennél, akkor mi lennél?
5: Hát igen, ezt sokszor felszoktam emlegetni kollégáimnak, meg így a zenész körökben, és akkor mindenki fogja a fejét, hogy úristen, Jenci, hát miért nem azt választottad? Hát nem azt választottam, mert a zene szeretete jobban elvitt, de azt tudni kell, hogy én azért nagyon jól tanultam, és hogy nyitott volt felém a világ, és hát bennem volt egy olyan morfondír, megmondhatjuk azt, hogy egy ilyen illúzió most már, mert most már valószínű, hogy ez nem lesz, hogy orvos szerettem volna lenni, méghozzá fogorvos.
4: Hát az is egy nagyszerű szakma. Nem tudom, hogy melyik az egyszerűbb egyébként, a művész élet vagy a fogorvosi hivatás. Szerintem mind a kettőnek megvannak a nehézségei.
5: Így van, ezt én is úgy gondolom. Főleg, hogyha magas szinten műveli az ember, akkor mindennek megvan a maga keresztje.
4: Igen. Viszont a zenéről le lehet csúszni. Mindig ezt szoktam mondani, tehát hogyha az ember mondjuk abba hagyja egy pár évre a zenélést, mondjuk amíg az orvosi egyetemre jársz, és utána újra kezded, akkor már nem valószínű, hogy el fogsz jutni akár olyan magaslatokig, mint ahova most is eljutottál, például a Carnegie Hallba.
5: Így van, hát szerintem ez egyébként tényleg így van, hogy tulajdonképpen nem kizárt az, hogy zene után még az ember egy úgymond egy nem művészeti képzést is elvégezzen, ami érdekli, de hát azt is gondolom, hogyha valaki sikeres a zenében, az az élete során is egy olyan munkával és olyan időbeosztással jár, hogy nem biztos, hogy mellette meg lehet csinálni. De hát ennek viszont örülni kell, mert hogyha azt jelenti zenészként, hogy nagyon sok időnk van, még egy külön képzésre is, akkor valószínű, hogy a zenei pályánk az nem éppen úgy alakul, ahogy kellene.
4: Igen, az jó. Kérlek, húzd még egy kártyát.
5: Megint egyes. De ez már az új kör.
4: Ha újra kezdhetnéd 18 évesen, akkor mit csinálnál másként?
5: Fú, ez jó kérdés.
4: Lehet, hogy mindent ugyanúgy csinálnál, mint ahogy most csináltad?
5: Én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy igen. Igen. 18 évesen már azt gondolom, hogy már megértem annyira a fejben, és mindenhogy, hogy mi az, ami előre visz, és hogy mi az, amit kell minden nap csinálnom, hogy előrébb haladjak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akkor már úgy jól csináltam a dolgaimat, és hogy nem biztos, hogy megváltoztatnám.
4: Következő kártya?
5: 7.
4: Ez esetedben még annyira nem releváns, hiszen te azért most is viszonylag a szakmai kiteljesedésed elején vagy, de azért megkérdezem, ha ma lennél pályakezdő, akkor mit csinálnál?
5: Igen, hát tulajdonképpen 3 éve, hogy úgymond pályakezdőnek számítok, már 3 éve. Ugye általában azt szokták mondani így a pedagógusoknál is, hogy 5 év az, amikor már mondhatjuk azt, hogy már nem pályakezdő az ember. Én szerintem ebben sem változtatnék. Így nagyon örülök neki, hogy egyből a diplomám után ki tudtam tapasztalni azt, hogy milyen a gyerekekkel dolgozni, és hogy úgymond tényleg élesben élesben tudtam gyakorolni ezt, és úgy gondolom, hogy egyébként úgy így növendékeim szempontjából is megmaradt mindenki, akivel elkezdtem 3 éve dolgozni. Nagyon kevés ember morzsolódott le, az sem a feltétlen az miatt, hogy, nem, hogy megutálta a zenét, vagy nem szeretne, csak egyszerűen már nem fér bele a elfoglaltságaiba, de mondhatom azt, hogy a 90% az azóta is rendületlenül jár órára, gyakorol, és hogy fejlődnek.
4: Következzen egy újabb játék, Vak Zóna Doboz. Kérlek, húzz egy kártyát, és akkor felolvasom az ehhez tartozó kérdést. A kérdés így szól, mit irigyelsz másoktól?
5: Hát egy elég érdekes dolog, mert én azt gondolom, hogy én ilyen aggódós típus vagyok, vagyis hát nem is az, hogy aggódós, hanem előre tervezős. És már előre szoktam ezáltal aggódni is azon, hogy mi hogy alakul, és tényleg így 2-3 gondolattal előrébb lenni, mint egy átlagember szerintem, és hogy előre is aggódni ez miatt, és hogy nem biztos, hogy ez jó hatással van egyébként rám, hogy már előre stresszelek bizonyos dolgokon. Aztán utána persze menet közben úgy alakul, ahogy szeretném, meg lekopik ez, de hogy talán azt tudnám irigyelni, aki ilyen nagyon-nagyon-nagyon nyugodtan, és kvázi így majd, hogy majd lesz valami, majd lesz, ahogy lennie kell, és hogy így nem aggódik előre ezeken a dolgokon. Úgyhogy én ezt a nyugalmat irigyelem tőlük.
4: Nem biztos egyébként, hogy ez az éjamának, ez a Carpe Diem stratégia, ez nyugodtságot eredményez. Ez inkább rákényszeríti az embert arra, hogy improvizáljon. Hiszen, hogyha előre megtervezel valamit, akkor talán belekalkulálhatod azt is, hogy mi van, hogyha másként sikerül, vagy mi van, hogyha ez másként történik, vagy valamilyen hatás értékedek közben. Tehát én egyébként azt gondolom erről a kérdésről, hogy lehet, hogy az előre tervezés az, ami nagyobb biztonságot és nagyobb nyugalmat ad.
5: Igen, hát tulajdonképpen lehet, hogy igen. De az is lehet, hogy ha másik fajta embertípus kérdeznéd meg erről, ő meg azt mondaná, hogy ezt irigyeli, hogy vannak olyan emberek, akik előre terveznek, és
6: hát
5: hogy nem kell például annyiszor improvizálniuk, de én úgy gondolom, hogy ha azért, hogy ha picit ebből a túlgondolásból, túlaggódásból lejjebb tudnék adni, ami egyébként lehetetlen, mert egy ilyen beállítottságú vagyok szerintem, de hogy akkor azért ugye a mindennapjaim azok lehet, hogy nem lennének ennyire stresszesek, vagy hogy így nagyon beskatujázottak, hogy azért én beosztom az időmet, és hogy nincs az, hogyha például valaki felhív, hogy gyere már, menjünk már el egy moziba, vagy stb. Egy régi haver, vagy találkozunk, akkor nem megyek, mert nekem most ez, meg ez van, és ezt meg kell csinálnom, hanem csak így mondanám, jó, akkor most elengedem, és akkor megyek, hogy ez az elengedés inkább, amit azt mondanám, hogy sokszor lenne az, hogy lehet, hogy jobban jön neki, ha csak így elengedném azt a bizonyos dolgot, vagy a

0: pályára mennek, hogy ez tényleg egy nagy küldetés őket eljutatni odáig, és hát természetesen a magánéletben az, hogy családunk legyen. Ez nagyon nagy vágyam, és remélem, hogy a közeljövőben most már ez is következik.
1: Kérlek, húzd még egy kártyát. Mikor voltál szakmailag bizonytalan?
0: Ez nem is olyan rég történt egyébként. A művészdiplomám után voltam ilyen kétségbe esett, és hát ugye bizonytalan is, hogy jó, most van egy biztos pontom a tanítás, meg a pedagógusi diplomám is, de hogy most lett egy művészdiplomám, és akkor most ezzel most mit kezdek? Hogy most lesz-e lehetőségem, vagy mit csináljak, vagy hogy most akkor ez így ennyi volt, művészkedtem, aztán kész, egész életemben csak tanítok, nem leszek pódiumon. És akkor jött ez egyébként tényleg így a feleségem által ez a versenyzés, ami így kicsit visszaadta újra ezt a lendületet, és hát tényleg az, hogy már a sokszor említett koncertterem az most jön az életembe, és játszani fogok.
1: A Carnegie Hall.
0: Így van.
1: Én ezzel kapcsolatban, hogyha visszaemlékszem a saját fejlődésemre, szakmai múltamra, akkor egy olyan bizonytalan érzés volt számomra is az, amikor a Zeneakadémiát befejeztem, hogy mivel előtte évtizedekig heti 2 zongora óra, meg a szolfézs óra azért az mindig ott volt. Zeneiskolába is, középiskolába is, sőt még a Zeneakadémián is. És ez így hirtelen megszűnt. Akkor valahogy tényleg az ember kilép a nagyvilágba, és onnantól kezdve már a saját maga ura is, és nem tudja feltétlenül, hogy merre menjen, hogy mihez kezdjen. Tehát ez valamiféle általános jelenség is lehet egyébként.
0: Én úgy gondolom, hogy ez tényleg így van, és hogy ezért jó, hogy tényleg úgy az ember agya így pörög ezen a dolgokon, és nem hagyja, hogy bent maradjon egy ilyen szituációban, hanem elkezd tervezni előre, és keres rá megoldásokat magának, mert hogy én szerintem ebben nagyon sokan, és most nem csak zenéről beszélek, hanem bármilyen végzettség után ebbe sokan úgymond belefásulnak, és nem tudják ezt jól kezelni, és még akár az is benne van, hogy teljesen más irányba elmennek, ami lehet, hogy nem feltétlen rossz, csak hát tulajdonképpen mi erre tettük fel a zenére, úgymond az egész életünket, és hogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy akkor tudjuk, hogy nem, valaminek történnie kell, mert ezt nem lehet csak így elengedni.
1: Én emlékszem, akkor kezdtem japánul tanulni, és ez egy nagy élmény volt, egy nagy váltás volt számomra. De hogy tervezed egyébként, hogy folytatod a tanulmányaidat?
0: Igen, nekem egyébként így most, hogy így rávezettük az előző ilyen kártyára visszautalva, nekem nagy álmom lenne egyébként egy saját művészeti iskolát is akár alapítani, és így bevallom őszintén, hogy mostanában így elkezdtem nézegetni akár ilyen szakirányú továbbképzéseket, hogy akár egy intézményvezetői, vagy mentortanár, stb., de mivel még úgy mond a tanításom elején vagyok, így még kell hozzá a szakmai tapasztalat és az évek, és de egyébként nézegetem a képzéseket, és szerintem a közeljövőben valószínű, hogy jelentkezni is fogok.
1: Húzd még egy kártyát, kérlek. Ez a 3-as. Kinek köszönhetsz a legtöbbet, de nem mondtad el esetleg neki?
0: Fú, hát én általában azért köszönetet szoktam mondani. Úgy a hétköznapokban például feleségemnek, családomnak, tanárjaimnak, hogy tényleg azért mindig megemlítem őket bármilyen ilyen interjú vagy beszélgetés során erről szó esik. Hát mostanában nagyon rossz érzés tényleg az, hogy így például ezt a sikeremet már nagymamámnak nem tudtam elújságolni, elmondani, hogy így bennem van az, hogy na, akkor most felhívom, de aztán rá kell jönni, hogy hát ez már nem így megy. És ezért talán mondhatom, hogy ő neki még azért megköszönném, de ugye erre már sajnos nem lehet, vagyis hát nincs lehetőségem. De egyébként tényleg így a hétköznapokban így mindig én olyan ember vagyok, aki szereti megköszönni azt tényleg, hogyha vele vannak és segítenek neki.
1: A következő játék részünk a zenei dilemma. Morális és szakmai döntések kérdése.

0: merülnek föl. Első kérdésem, szerinted mi a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
1: Hát ez biztos, hogy a szorgalom. Ez 100%. Ez 100%. Tényleg én mondhatom azt, hogy Pestre egy úgymond vidékiként érkeztem, és azért azt tudni kell, hogy ez egy ilyen íratlan szabály, hogy azért vidéken nem olyan magas a zenei képzés, mint Budapesten, hogy tényleg itt vannak a legnagyobb múltú zeneiskolák, konzik, stb. És hogyha nem lettem volna olyan kitartó és szorgalmas, akkor nem tudtam volna behozni ezt a hátrányt kvázi, hogy én nem Budapesten kezdtem el például a legnagyobb alapfokú tanároktól tanulni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen a szorgalom, és a szorgalom az még utána, még tényleg akik ennyivre előnyben voltak, még azokon felül is tudja lendíteni az embert. Úgyhogy én szorgalomra szavaznék.
0: Szerinted mi kell a sikerhez? Tehetség, pénz vagy kapcsolatok? Egy idősebb zeneszerző mondta egyébként, ha ebből kettő már megvan, akkor már megvan a siker.
1: Igen, tulajdonképpen igen.
0: De hogy látod ezt a kérdést?
1: Én úgy gondolom, hogy az a szerencsés, ha mind három megvan, mert hosszú távon az a támadhatatlan szerintem, hogyha azért a pénz és a kapcsolatok mellett van tehetsége is az illetőnek, mert előbb-utóbb kibújik a szők az rákból, én úgy gondolom.
0: Nem árt azért, az is így van. Egy rangos zenei verseny, de etikailag kétes zsűri. Elmész egy ilyenre?
1: Én úgy gondolom, hogy ha személyes dolog miatt van ez az etikai dolog, akkor valószínű, hogy elmegyek, de az nem biztos, hogy a játékom után folytatom is a versenyt. De azért elmennék úgymond bizonyítani magamnak és nekik is, hogy itt vagyok.
0: Mi az, amit nem tanítottak meg neked?
1: Hát, hogyha szerintem nagy hegedű művészeknek játszanak, biztos tudnának ilyet mondani, hogy mi az, ami hiányzik, vagy mi kellene még, vagy milyen tanácsot tudnának adni, úgyhogy biztos, hogy van ilyen. De remélem, hogyha ilyen van, akkor azt mondják is, és hát a kritikát azt mindig be kell építeni az embernek, és utána menni, hogy tényleg az mi. Úgyhogy biztos, hogy van ilyen.
0: Van olyan szerinted, amire mondjuk te jöttél rá, hogy ezt miért nem mondta nekem eddig senki?
1: Persze, hát ez rengeteg dolog, de szerintem ez az egyén miatt van, hogy tényleg amit csak magunkon veszünk már észre.
0: Mi az, amit úgymond későn értettél meg? Van ilyen?
1: Én úgy gondolom, hogy nincs. Szerintem mindent így idejében, amikor kellett, akkor sikerült megértenem.
0: Nyilván, hogyha 20 évvel később beszélgetnénk, akkor egészen másként tekintenél vissza erre az időszakra.
1: Ez elég valószínű. Ez nagyon nehéz megmondani.
0: Tehát amikor az embernek már nagyobb a bölcsessége, a tudása, akkor egészen másként tekint vissza korai önmagára. Tehát ez mindig egy nagyon nehéz kérdés. Igen. De viszont szükségünk van azokra a tapasztalatokra, egyébként én azt gondolom, amiken végigmegyünk. Különben nem tapasztalnánk meg, és nem szereznénk meg azt a fajta tudást, bölcsességet, amit később beépíthetünk magunkba.
1: Ez így van.
0: Mi az, amit ma másként csinálnál?
1: Talán azt, hogy jobban figyelnék arra, hogy mindig, hogy ne feltétlen legyek egyből akár ismeretlen, mondhatom azt, hogy első találkozás, vagy stb. Ennyire nyílt, és ennyire nyílt tulajdonképpen, mert nem azt mondanám, hogy őszinte, mert az nagyon fontos dolog, hogy az ember őszinte legyen, csak hogy ne nyíljak meg egyből, hanem egy kicsit várjak addig, amíg tényleg a másik személyiségét is rendesen megismerem. Talán ebbe kellene egy kicsit odafigyelnem, de aztán nem biztos, hogy ez így van. Lehet, hogy ez egy jó dolog.
0: Talán úgy érzed, hogy ezt mások kihasználják?
1: Igen, azért azt mondhatom, hogy nem sok az, hogy kihasználják, hanem azért voltak, akik vissza is éltek vele. És hogy ezek azért ilyen, úgymond ilyen fájó pontok az ember életébe, hogy hát ezt nem gondoltuk volna róla. Meg hogyha ezt előre tudom, hogy ő ilyen, akkor nem biztos, hogy ennyire megnyílok.
0: én is hasonlóképpen gondolkodok, mint te, viszont én, nekem ez örömet okoz, az, hogy én megnyílhatok. Tehát, hogyha ez nekem jó érzés, akkor én azért nem biztos, hogy szeretnék bezárkózni, hogy nehogy megbántson a másik, vagy hogy nehogy bajom legyen ebből.
1: Igen, hát ez valószínű, hogy akkor ebbe ugyanúgy éljük meg, meg ugyanúgy gondoljuk, és hát szerintem ezért van az, hogy én magam részéről mondhatom, hogy azért akárhogyan is tartom magam, végül mindig beleesek ebbe a, hát mondhatom azt, hogy hibába idézőjelesen, de hogy tulajdonképpen úgy gondolom akkor így, hogy ezt már így ketten megvitattuk, hogy nem biztos, hogy hiba, de hogy így van tényleg.
0: De valóban néha hiba, és sajnos kihasználják az emberek, de hát
1: igen.
0: Tehát viszont igen. Vannak a másik fajta emberek, mint akár mi is, akik korán megnyílnak, és őszintén próbálnak élni. Ha lenne három ajtó egzisztenciális kérdések, akkor melyiket választanád? A biztonság, a hírnév, vagy a szabadság?
1: Indokolni is kell, hogy miért?
0: Természetesen.
1: Én a hírességet választanám. Uh-huh. És szerintem azért, mert hogyha becsülettel van végezve a dolog, és az ember a hírességet valahogy megszerezné, akkor azáltal tud magának biztonságot szerezni. Azt már nem mondanám, hogy lehet, hogy a szabadságot is, de szerintem, ha ügyesen csinálja, akkor azért be tudja osztani az idejét úgy, hogy a szabadságát is megélje. De hogyha valaki szerintem nagyon biztonsági játékos, és tényleg csak egy nyugalmat szeretne, és egy biztonságot maga körül, azt nem biztos, hogy olyan fokon tudja megvalósítani, mint hogyha van egy hírneve is.
0: Én azt gondolom, hogy ezek egyébként egymásra épülnek. Nekem erről a Maslow-féle piramis jutott eszembe. Biztos ismered te is. Tehát ott azért van egy fizikai biztonság, fizikai szükségletek pontosabban.
1: Igen.
0: Azután jön a biztonság, ami fizikai biztonság, egészségügyi biztonság, vagyoni biztonságot jelent. Majd a szociális szükségletek, barátság, család, valahova tartozás szükséglete. Erre épül az önbecsülés, a presztízs, elismerés, pozíció, majd az önmegvalósítás, tulajdonképpen ami a művészi kiteljesedést jelenti egy hegedű művész életében, illetve a hírnév megszerzését. Tehát tulajdonképpen ez a csúcs. Ha úgy veszem és visszautalok majd arra, amiről még a beszélgetésünk elején tettünk említést, hogy jövő hónapban, március elején játszol a Carnegie Hallban, akkor tulajdonképpen ez a Maslow-féle piramisnak a csúcsa, ez egy művésznek a beteljesedése. Amikor a kreativitásodat megélheted, és ezt el is ismerik a legmagasabb fokon.
1: Igen, tulajdonképpen igen. Igen. Én úgy gondolom, hogy ez most jelenleg így a pályám elején, tényleg abból az időszakból, hogy friss művész diplomával kilépve, meg stb. Egy éven belül egyébként, mert júniusban vettem át a művész diplomámat is, úgyhogy egy éven belül sikerült ezt így elérni. Én úgy gondolom, hogy jelen állapot szerint tényleg ez amit most így kvázi legjobban ki tudtam maxolni. De hát azért az is más lenne, hogyha tényleg akár egy órás, vagy másfél órás csak szóló koncert, vagy tényleg egy kamarazenekari, vagy egy zenekaros kísérletes koncert lenne ott a Carnegie Hallba, úgyhogy azért mindig van fejem, de én úgy gondolom, hogy amit rövid időn belül szakmailag el lehetett érni magas fokon, azt most ezzel sikerült, úgyhogy most úgy érzem, hogy azért ezért hálásnak kell lenni, meg hogy jó az út.
0: Befejező kérdéstek, a szokásos kérdést tenném fel neked. Ha kitennének egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 CD album, amit magaddal vinnél? Aztán majd természetesen összehasonlítjuk azzal, amit körülbelül egy évvel ezelőtt mondtál nekem még.
1: Igen, igen.
0: Még most is azok lennének, azok a választások?
1: Hát biztos, hogy én úgy gondolom, hogy talán igen. Hogy nem emlékszem biztosra, és nagyon érdekes, hogy hogy a klasszikus lemezekre nem emlékszek biztosan, de arra biztosan emlékszem, hogy a Járóka Sándor apáról és fiúra az benne volt, és egyből most az ugrott be megint a lemezek közül. Én úgy gondolom, hogy a klasszikus nagy hegedű művészek mellett az a lemez azért egy meghatározó élet, meghatározó egy hegedűs életében. Mondhatom azt, hogy aki cigányzenész felmenőkkel rendelkezik, úgyhogy az biztos, hogy most is vinném, de biztos, hogy vinnék Bach szóló szonátákból lemezt. Akinek a lemezét most nagyon hallgatom, aki felvette az összes szóló szonátát, a Baráti Kristófnak a szóló szonátás lemeze. Szerintem őt a múltkor nem mondtam, de hogy ez szerintem az is mutatja, hogy ő tényleg a napjaink meghatározó hegedű művésze, és hogy most akadtam rá erre a lemezre én is nemrég, hogy ezt hallgatom, és hogy tényleg az autómban is sokszor mostanában ez szól. De hát természetesen a nagy hegedű művészektől is, Heifetz, Vengerov lemezek, úgyhogy egy-egy lemezt nem tudnék megnevezni, de az, hogy melyik előadóktól, és hogy milyen darabok inkább, azokat mindenképpen.
0: Heifetztől mit vinnél egyébként?
1: Fú, hát ha lenne egy olyan lemez, amin az összes felvétele fent van, akkor az biztos, hogy elvinném.
0: Van a Heifetz Collectionben egy olyan lemez, ahol egyébként például a Manson Octettet játsza, a Denico Horace Staccatót, az például egy ilyen válogatás.
1: Igen, előbb be is ugrott elém a borítója, de például nem tudom, hogy melyiken van, de játsza a Brook Skót fantáziát, az is eléggé emberfeletti, úgy gondolom, de hát igen, biztos, hogy Pörmantól is vinnék lemezt, és hogy lehet, hogy őtől ezt egy kicsit a könnyedebb vonalt is elvinném, amint például filmzenét és ilyen kisebb klasszikus darabokat játszik.
0: Tradition album? Igen. Tehát ott azért zsidó dalamokat igen, is
1: igen,
0: játszik.
1: Igen, talán pont az a neve, de én nem vagyok jó a lemeznevekben, én mindig csak visszakeresem, hogy na ez melyiken volt. Talán azért, mert most már ugye inkább a különböző felületeken így darabonként keressük meg, nem is a lemezre keresünk rá, és hogy ezért nincs meg nekem annyira neve. Egyedül bocsánat, ez a Járóka apáról fiúra, de ő meg azért maradt meg, mert neki csak úgy van fent, hogy a lemez borítóiról vannak fent az összes, és akkor az így beégett, de általában hát így ezt tudnám mondani.
0: Az E-generáció. Ez jellemző egyébként. Igen, igen. Bocsánat, hogy ezt mondom, ez nem hátrány, hanem csak annyi, hogy másként gondolkodunk.
1: Igen.
0: Tehát te 93
1: igen.
0: után születtél.
1: Hát bőven. Igen.
0: Tehát, hogy nem tudom, nekem mindig fontos volt az nyilván Y-generációsként, hogy megfoghattam a bakelitet, az albumot, elolvashattam a hátulján a tájékoztatót, vagy írtak a CD borítóban, hogy ez most miről szól ez a darab, vagy ki az előadó. Ez nagyon fontos, míg ezt a Spotify-on, vagy a YouTube-on, ezt nem tehetem meg. Persze rákereshetek külön, de az egészen más így fajta van. Élmény.
1: Hát én erre mondhatom azt, hogy az én kezemben már nem nagyon volt bakelit lemez, szóval tulajdonképpen én már csak online formában jutottam hozzá ezekhez a lemezekhez. Persze azért van egy-két ikonikus, de hogy például lemez lejátszunk, az nem, nincs is otthon. Én emlékszem, hogy egyedül a nagyszüleimnél volt lemez lejátszó, de hogy már a mi háztartásunkban nem. Uh-huh. És így megvannak a nagy lemez borítókról a képek, így a fejembe vannak. Például a termetben is, a volt termetben a Rajkóban, ott igen. Még mindig kínva, azt hiszem, egy David Oistrakh lemez
0: így van.
1: Is. Úgyhogy azok így beégtek a tudatba, de hogy így már online formában. Például a Baráti lemez az már teljesen online formába került elém.
0: Igen, igen. Én egyébként ezt nagyon fontosnak tartom, úgyhogy én Andriskának, aki most jelenleg másfél éves a kisfiam, én neki megtartottam a CD gyűjteményemet, és remélhetőleg majd egyszer hasonló gondossággal fogja ő is kezelni, mint ahogy édesapja is, apukája is kezelte egykor, hiszen ezeket a lemezeket, CD-ket én azért nagy szeretettel vásároltam, és raktam be még annó a Rádió C-nek a műsorában, amikor ezzel kapcsolatos felvételeket játszottam le. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a fajta tudást, vagy ezt a szeretetet átadjuk a következő generációnak, de egyébként azt is teljesen megértem, hogyha valaki már másként nő föl, és mást preferál. Megváltozott a világunk, és ez azt hiszem, hogy így van rendjén.
1: Igen, igen. Nekem már annyi emlékem van, hogy egyébként nagyon sok kazettánk volt, amit örököltünk, uh-huh. és akkor még a ceruzával tekertük vissza.
0: Igen.
1: De hogy nálunk azért tudni kell, hogy én vagyok úgymond az első generációs klasszikus zenész is, és ezekből a kazettákból azért a régi nagyprimások, meg nagy nótaénekesek kazettái voltak azok, de hát azokra mai napig emlékszem a kinézetükre, hogy mi volt az elején a kazettának, hogy egy külön egy ilyen kis tartó volt, amit be kellett csúsztatgatni. Hát most meg nem tudom, hogy egyáltalán nagyon nagy bajba lennénk, ha le kéne játszani valahol, mert
0: igen.
1: Talán utoljára még egy 2004-es autónkban volt egy Bangó Margit Járok a Sándor kazetta, és hogy azóta is ezt a kazettát emlegetjük. De hát azóta az nem lett lejátszva, mert tulajdonképpen azóta nagyon kazettát sem használunk már.
0: Persze, megváltozott a világ.
1: Igen.
0: Minden esetre nagyon érdekes választások voltak. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon élveztem, és természetesen még egyszer gratulálok ahhoz, hogy március elején felléphetsz a Carnegie Hallban, ahol Bach szólószonáta első tételt fogsz játszani, és természetesen várunk vissza, hogy beszámolj, hogy milyen sikerek voltak, illetve milyen élményeid voltak New Yorkban.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, gratulációt is, és a beszélgetést is. Nagyon jól éreztem magam.
0: Köszönöm. Sallai Jenő hegedűművész volt a mai vendégem ismét, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hallban fog fellépni. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a gondolatairól, és megismerkedhettünk a világnézetével egy játékon keresztül. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.

0: lettek. Kicsik és nagyok.
1: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked.
2: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
1: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
3: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök öscímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 4-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégünk Volszkiné Farkas Mónika, énekes, előadó művész és pedagógus, aki több mint két évtizede tanít, miközben a magyar nóta és operett hagyományának aktív előadója. Koncertjein a klasszikus magyar dallamvilágot képviseli, pedagógusként pedig a zene élményszerű átadását tartja legfontosabb küldetésének. Köszönöm, Mónika, hogy itt vagy és beszélgetsz ma velem.
6: Köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
5: Beszéljünk kezdésként közéleti szerepléseidről, hiszen a HAKME Egyesületnek az alelnökeként nem sokára ünneplitek az Egyesület 20 éves jubileumi fennállását, amit egy nagyszabású koncerttel szeretnétek megkoronázni.
6: Így van, 2026. március 28-án lesz a 20 éves jubileumi gálakoncertünk, Újpesten, az Újpesti Ifjúsági Házban lesz ez a koncert, és nagyon-nagyon készülünk rá.
5: Milyen műsorra számíthat az érdeklődő közönség?
6: Ez egy nagyon összetett, hosszú műsor lesz, ugyanis a 20 évünket fogjuk nagyban felsorolni. Sokan fognak beszédet mondani, énekesek lesznek, mégpedig olyan énekesek, akik a HAKME Egyesület nótakörének a tagjai, illetve tiszteletbeli tagok, akik csatlakoztak hozzánk a 20 év alatt.
5: Édesapáddal már sokat beszélgettünk a HAKME Egyesületről, de azért szeretném, hogyha egy kicsit te is felvilágosítanál bennünket, hogy hogyan telt az elmúlt 20 év. Mesélj nekünk kiemelkedő eseményeket, történéseket. Mi a célja az Egyesületnek?
6: Az Egyesületünk ugye 2006. március 18-án alakult. A legelső ilyen ülésünkön, megbeszélésünkön összesen 10 voltunk. És a jövőt terveztük, hogy mit tegyünk a magyar kultúráért. Voltak ott zenészek, énekesek, táncosok, és eltett 2 hónap, és 2 hónap alatt közel 80 fővel működtünk. Csatlakoztak hozzánk nem csak művész emberek, hanem hétköznapi civil emberek is, akik iskolapedagógusok, igazgatók, sok-sok ember csatlakozott hozzánk, és tulajdonképpen az volt a célunk, hogy a magyar kultúrát, a kulturális értékeket ápoljuk, és továbbvigyük, és továbbadjuk a következő generáció számára. És lett egy klubhelyiségünk Újpesten, a saját klubhelyiséget béreltünk, fenntartottuk, saját kezünkkel raktuk rendbe, színpadot építettünk, hangtechnikát szereltünk be, festettük, tehát tényleg a két kezünkkel raktuk össze a klubhelyiségünket, és ebben a klubhelyiségben évekig minden héten valamiféle rendezvényünk volt. Abban az időben kialakultak tagozataink, egyrészt ugye működött a cigányzenekarunk, az kezdetektől fogva, volt tánczenei tagozatunk, ahol tánczenéket játszottunk, irodalmi körünk, színház tagozatunk, gyönyörű előadásunk volt, a Sose felejtem el, hát akkor voltam épp terhes a nagyobbik gyerekkel, és még 8 hónaposan színpadon álltam vele, és Harsányi Gáborral egy nagyon jó darabot csináltunk. Az egy nagyon emlékezetes dolog volt, és hát volt egy sport tagozatunk, egy gumiasztalugró csoportunk is, rengeteg kiállításunk, fotókiállítás, képkiállítás, irodalmi köröket szerveztünk, illetve nagyon sok versenyt szerveztünk már az első időkben, elsősorban gyerekeknek, budapesti népdaléneklési versenyt, tánctalálkozót. A tánctalálkozón gyerekek és felnőttek is jelen voltak, ezt szinte minden évben szerveztünk. Aztán jött a felnőtteknek az Arany Cinege nemzetközi énekverseny, ami hát az évek folyamán nagyon-nagyon közkedvelt és ismert verseny lett határainkon belül, és az ország határain túl is. Mindazok, akik nálunk jártak, szerepeltek ezeken a versenyeken, főleg a felnőtt versenyeken, azok már mind befutott művészek, énekesek lettek. Tehát célunk volt az is, hogy a tehetségeket felkutassuk. És ezeket a tehetségeket segítettük, hol a kapcsolatokon keresztül, ugye TV-rádió felvételekhez igyekeztünk őket segíteni, úgyhogy az is célunk, hogy a tehetségeket felkutassuk, illetve a kultúrát ápoljuk, és a kultúra minden területét. Tehát az egy része, hogy nálunk ugye a cigányzenekar eléggé foglalkoztatott, hiszen nem csak az a célunk, hogy nálunk játszik a zenekar, hanem más nótaköröknek is segítséget nyújtunk, és kísérik az énekeseket.
5: Hogy érzed, sikerült hozzájárulni az Egyesületnek esetleg a cigányzene népszerűsítésében, a magyar nóta népszerűsítésében?
6: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát édesapám annak idején pontosan azért nevezte el a mesteréről, Farkas Gyuláról, úgy Gyula bácsiról, mindenki így hívta, mert az ő tanításait adta tovább a nálunk tanulóknak most jelenleg is, tehát jelenleg is ő a művészeti vezetője a Farkas Gyula nótakörnek, és nem csak stílust oktat, hanem azt a fajta emberséget, amit Gyula bácsi tanított, azt nekünk is továbbadta. Meg továbbadja.
5: Ez a magyar nóta, ez valami egészen egyedi stílus, és egészen egyedi ízvilágot igényel. Tehát mondjuk, aki az opera szakon végez, akár a zeneakadémián, nem biztos, hogy egykönnyen megbirkózik ezzel a stílussal, hiszen annyira más egyedi jellemzői vannak.
6: más-más technikát igényel. Tehát az a baj, vagyis hát nem baj, ugye a klasszikus éneklésben a levegő, mint olyan technika, ugye forgatjuk a levegőt. Na most a magyar nótához nem kell akkora nagy levegő, illetve teljesen máshol vannak a hangsúlyok, mint mondjuk a klasszikus zenében. Tehát nekem is, hál' Istennek szerencsém volt többféle műfajt tanulni, többféle tanártól, tehát megfelelő helyen tanultam a különböző műfajokat, és teljesen más-mást igényel. Mondjuk egy musical, egy klasszikus darab, egy cigánynóta, egy operett, egy sanzon, tehát teljesen mást igényel.
5: Édesapád mondjuk, hogy ennek a szakértője, hiszen a Rajkó zenekarban ezt nagyon alaposan megtanulta a Gyula bácsitól, és hát az évtizedek alatt, amit a műfaj előadásában töltött. Tulajdonképpen ez az, ami őt feljogosítja arra, hogy jogosan és természetesen teljes erőbedobással és teljes tudását átadva okítja az érdeklődő egyesületi tagokat erre a műfajra.
6: Így van, hát nagyon sok olyan ember jön hozzánk, akik végzett művészek, tehát operaénekes vagy kórustag rádióban, és jön hozzánk, és tanulja a magyar nótát, és sokszor mondják, hogy ú, Mónika, de jó neked, és mindig mondom, hogy hát persze, minden az évek, tehát hogy a rutin, és amit még mindig mondanak nekem, hogy nem csak az éneklésben, hanem a szervezésben. Tehát az, hogy én 20 éve több mint 20 éve szervezek, és beletanultam magába a szervezésbe, vagy egy műsorszerkesztésbe, hogy elmegyünk egy másik nótakörbe, és hogy hogyan kell egy műsort felépíteni, vagy milyen háttérmunkából áll ez az egész, én ezt tulajdonképpen itt a hakméba tanultam meg. Tehát az évek, a rutin azért az nagyon sokat számít, és egy jól felépített műsor az szerintem nagyon fontos. Tehát, hogy lehet műsorokat gyártani, de azért a szakmaiságnak ott kell lennie ahhoz, hogy egy jó műsort kínáljunk a közönségnek.
5: Tehát akkor szervezőként tulajdonképpen te vagy az egyesületnek az egyik motorja. És esetleg énekpedagógiai tapasztalatod, a tudásodat is kamatoztatod az egyesületben?
6: Apukám mindig elmondja, amikor tanít, én nagyon figyelem az ő tanítását, hogy ő nem hangképző tanár. Viszont amikor a képzett énekesek eljönnek hozzánk, és ugye ő valamilyen stílust tanít, vagy mond nekik, és akkor próbálom a zene nyelvére lefordítani nekik, hogy ott most éppen mit csináljon, tehát mire figyeljen. És akkor ebben tudok nekik segíteni. Többször volt már olyan, hogy megkerestek külön, hogy segítsek nekik felkészülni dolgokba, és akkor természetesen amiben tudok segítek. Vagy például volt olyan, hogy egy tanult komoly operett primadonna hívott fel, hogy neki van szüksége tanítványainak ötletre, és akkor megkeresnek, és akkor én is próbálok most már tanácsokat adni, mert eddig mindig apu adott tanácsokat a nagyobb művészeknek, most már hál' Istennek engem is keresnek.
5: Téged is gyakran lehet egyébként hallani a Hakmer rendezvényein. Általában magyar nótákat énekelsz a cigányzenekar élén.
6: Igen. Eleinte, megmondom őszintén, hogy nem nagyon szerettem, és apu nem is nagyon engedett, mert én eredetileg színésznek készültem, és a színművészetire sem nagyon akart engedni, mert féltett, tudta, hogy milyen ez a pálya. És én háromszor felvételiztem a színművészetire, tehetséges voltam, a mestereim ezt mindig megmondták, mert hogy drámatagozatos gimnáziumba érettségiztem, tehát színházmesterség, beszédgyakorlat, tehát nagyon sokféle órám volt, és mindig azt mondta akkor a mesterem Őze Áron, hogy Monika, menjél, próbálkozz többször, mert tehetséges vagy, és van lehetőséged. És a harmadik felvételim után mondtam azt, hogy én itt Magyarországon nem leszek színész, mert akkor láttam át, hogy milyen nehézségei vannak a pályának. Aztán játszottam ugye ebbe a bizonyos darabba Harsányi Gáborral, és ő akkor mondta, hogy menjek ki vele Amerikába egy turnéra, de én akkor már terhes voltam, és mondtam, hogy ha ezt egy 10 évvel ezelőtt kapom meg ezt a

0: zenei képzésedben, hogy cigány zenés családból származol.
1: Igen, ez mondom, nagyon-nagyon érdekes, hogy mindenki azt hiszi, hogy én úgy születtem, hogy igen, a zenét, a zene szeretetét, az anyamébe, az anyatejjel szívtam magamba. Viszont én cigány nótát és magyar nótát nem énekeltem, hanem ugye elmentem felvételizni már tehát a színművészeti után tanítottam, elkezdtem tanítani, és az első évem után apu bevitt, hogy menjünk felvételizni az Országos Szórakoztató Zenei Központ stúdiójába. Eszeljenőhöz bevitt, felvételiztetett, felvettek, apu járta a világot, kiment külföldre, és én egy éven keresztül iskola, tehát tanítás után jártam be énekórákra, Kovács Perce Rolsolyához, Eszeljenőhöz stílusórákat hallgatni, Esze Zsolthoz szolfézsórákra, és rengeteget tanultam, tehát éjjel-nappal én az OSK-ba voltam. És én egy év alatt letettem az előadó művészi engedélyem, tehát egy éven betelt, de nagyon szorgalmas voltam, és utána még ott maradtam még tanulni, még egy évet, és még mindig tanulhatnék, tehát életem végéig a különböző stílusokat, mert Esze Jennő egy olyan zseni, tehát, hogy olyan nyelveken énekelt föl nekem dolgokat, hogy szerintem én életem végéig még tanulhatnék tőle. De most már hál' Istennek azért, ugye ott van az apukám, ott van az öcsém, aki nagyon-nagyon sokat tud nekem segíteni. Ugye ő is világot járt embert, és a különböző népek, nemzetiségeknek a zenéit tőle is meg tudom itt tanulni. Úgyhogy sokszor van olyan, hogy megyek énekelni étterembe, mert szoktam helyettesíteni az Ínyenc kert étterembe, és ott nemzetközi csoportok vannak, ugye ott konferálni kell angolul, különböző nyelveken énekelni kell, akkor volt olyan, hogy a Dunapalotába kellett mennem még akkor helyettesíteni, és volt 2 hetem, hogy a kínai dalt megtanuljam, és megtanultam. Szóval az a szerencsém, hogy nagyon gyorsan tanulok, szöveget is, dallamot is, biztos, hogy a fülem azért az így öröklődtem, tehát hogy örököltem ezeket a készségeket. Amit sajnálok, hogy én kiskoromban zongoráztam, 5 éves koromban kezdtem a zongorát, és mikor beköltöztünk Budapestre, el kellett adnunk az óriási zongorát, és így a zongora tanulásom abba maradt. Aztán hegedültem, mert hogy az öcsém is hegedült, és akkor mindig vinnem kellett őt, és mentünk a Tücsök zenekarba, ő az egyik szólamba, én a másikba, de ő valahogy tehetségesebb volt. És utána főiskolán furuljáztam. Tehát a hangszereket kipróbáltam, de egyiket se éreztem magaménak, és akkor a hang, ami egy olyan hangszer, amit folyamatosan képezni kell, és hál' Istennek, miután ugye már könnyű zenét is énekeltem, elkezdtem a hakméba is a magyar nótát tanulni édesapámnál, jött egy előadás, ahol találkoztam Ötvös Csilla operaénekes művésznővel, és neki annyira tetszett az egyéniségem meg a személyiségem, hogy azt mondta, hogy ő nagyon szívesen elvállalná a hangképzésemet. És hát ennek most már több mint 15 éve. Tehát én több mint 15 éve Ötvös Csillához járok, és heti szinten mi skálázunk, holnap is, holnap reggel is skálázunk. És nagyon-nagyon hálás vagyok Ötvös Csillának, mert tőle az operetteket nagyon szépen megtanultam, azt gondolom, hogy folyamatosan bővítem a repertoárt, és bármit, amit meg kell tanulnom, Csilla mindig átveszi velem, és utána mindig a zenekarral tudok próbálni, úgyhogy nagyon nagy szerencsém van, és azt gondolom, hogy annak, aki nálunk van, és ezt el is fogom mondani, bárhová megyek, hogy attól különleges a hakmá, és a Farkas Gyula nótakör, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan nótakör itt Budapesten, ahol az emberek élő cigányzenekarral tudnak próbálni a próbákon is, és az előadáson is. Tehát ez egy olyan különleges lehetőség. A kezdetek kezdetén, amikor klubhelyiségünk volt, akkor karaoke partikat is tartottunk, és azt is meg kellett tanulnom, hogy milyen egy karaoke party. Tehát amikor én kísérem a zenét, és más az, amikor a zenekar kísér engem.
0: Ez egy egészen másfajta hozzáállást igényel, egy technikai tudást. Egy picit térjünk még vissza a kezdetekhez, hiszen te azért 17 évesen kezdtél klasszikus alapokkal, ami nagyon fontos ebben a tekintetben, hiszen akkor ezek szerint neked vannak klasszikus alapjaid, énektechnikailag, majd a szórakoztató zene irány,

0: irányában szereztél végzettséget, és ami tulajdonképpen az elérhető legmagasabb végzettség volt abban az időben, ha jól sejtem.
1: Így van.
0: És akkor magyar nóta, sanzonok, sőt, én hallottam tőled egyébként a YouTube-on még egy jazz felvételt is, például az Olof Meat.
1: Igen.
0: Tehát akkor nagyon széles repertoárra rendelkezel. Nagyon. Mégis hogyan definiáld magad, hogy melyik az a műfaj, ami a legjobban jellemző rád? Hát ha megkérdezik, hogy melyik az a stílus, ezt akkor melyiket?
1: Annyiszor megkérdezték már tőlem, említenéd? És mindig gondolkodom rajta, mert azt mondják, hogy nagyon-nagyon jól áll a tánczene. Tehát ha meghallgatnak, akkor azt mondják, hogy az az enyém. Viszont nagyon szerettem az operettet, mert az operettben egyrészt színész is vagyok, másrészt ott a cigányzenekar mögöttem, és tehát én nagyon szeretek játszani a színpadon. És egy igazi jó előadó attól jó előadó, hogy átéli és át tudja adni a közönségnek. Amikor az előadó művészi vizsgám volt 2005-ben, akkor több olyan énekes is ment be, aki ismert énekesnek a gyereke. És bent voltunk a vizsgán, többen vizsgáztattak, híres neves művészek, énekesek, Szirmai Laci bácsi. És bementünk a vizsgán, vizsga után túl voltunk, és az egyik társam sírt. És kérdeztem tőle, hogy mi a baj. És másnap megkérdeztem Eszelyenő tanár urat, hogy tanár úr, hát mi történt, ő sokkal ügyesebb, mint én, jobb a hangja, ügyesebb szolfésból. És hogy én megkaptam a kategóriát, ő nem kapta meg. És annyit mondtak, hogy én előadó művész voltam. Tehát, és még annyit megjegyzett ott az egyik énekes tanár úr, hogy Monika, magának a színpadon a helye, de egyet ne felejtsen el, a hangképzés az fontos. És nagyon boldog vagyok, hogy megtaláltam így Ötvös Csillát, vagy a sors összehozott minket, mert egy jó hangképző mindennek az alapja, és kell mindig a külső fül. Tehát én például mindig visszahallgatom magam, visszahallgatom az előadásaimat, és értékelem magam, és sose vagyok megelégedve magammal, mert mindig szeretnék jobb és jobb lenni.
0: Egy picit részletezzük ezt a hangképzést, tehát hogy ez hogyan működik, hogy felkelsz reggel, és akkor mondjuk a zuhany alatt skálázol?
1: Nem.
0: Vagy hogy, nem. Hogy történik
1: a
0: ez?
1: A reggeli skálák azok nem túl jók, mert a hangnak igazából az korai, de sajnos az ének tanárnénimmel is csak reggel szoktunk, holnap korán reggel is skálázunk. De valóban van olyan, hogy a zuhany alatt énekelnek az emberek, mert hogy jó kedvükben énekelnek, de maga a skála, tehát amikor 17 évesen én a zeneiskolába bekopogtattam, hogy én most felvételizni szeretnék.
0: Ez volt az Újpesti Zeneiskola, ugye?
1: Hát igen, a WC előtt megtaláltam a tanárnénit ott, és akkor mondtam, hogy én most szeretnék felvételizni szülői engedély nélkül. Mondták, hogy jó, bemehetek, meghallgatnak, mert hogy a szüleim nem tudtak róla. És akkor hát bejöttek többen, jött egy zongora kísérő, és akkor meghallgatott, és mondták, hogy hát fölvesznek természetesen. És akkor utána tudták meg a szüleim, hogy én felvételiztem a zeneiskolába, mert hogy én a színművészetire akartam menni. És akkor végül is elmentem én, tehát hogy tanultam én klasszikus zenét, tehát ezt a belcanto éneklést, és utána könnyű zenét énekeltem, ott is azért skáláztunk, de alapvetően az OSK-ban ott inkább stílusokat tanultam. És mondom, ebben fantasztikus tanár volt Eszelyenő tanár úr, illetve hát a szolfés, hát ugye én a fiához jártam szolfésra, és amikor ott ültünk, sose szerettem a szolfést. Tehát ültünk benne az órákon, és akkor tanultuk az összhangzattant, és mindig megkérdeztem, hogy miért kell nekem ezt tudni, és akkor mondta nekem a tanár úr, hogy Monika, hát meg fogja tudni mondani a zenésznek, hogy mit fogjon. Hát mondom, én nem fogom megmondani, de viszont hallani meg hallom. Tehát, hogyha a zenészek nem azt az akkordot fogják, ami kell, azt rögtön meghallom.
0: De gondolom, hogy azért a szolfést, azt megelőzte egyfajta hangszer, ismeret, hangszertudás. Tehát, amit meséltél az előbb, hogy zongorával kezdtél, majd hegedűvel folytattad, ez olyan alapot adott neked, akár a szolfés tanuláshoz is, vagy akár a zenei elképzelésekben, amely nem minden énekesnek adatik meg, kell, hogy mondjam. És szerintem azok a legjobb énekesek, akik hangszeren is tudnak játszani,
1: ez
0: vagy
1: így
0: tanultak.
1: Van, ez így van, és akkor én felnőtt koromban elmentem újra zongorázni, gondoltam, én majd lekísérem magam. Hát odáig jutottam, hogy le tudok játszani, de magamat már kísérni nem fogom, tehát ahhoz már későn kezdtem el én újra a zenét tanulni, és akkor most egy újabb ötletem támadt, mert hogy Dévai Nagy Kamilla tiszteletbeli tagunk, és volt, meghívtam őt az iskolába egy koncertre, és annyira tetszett a koncert, és akkor mondja nekem, hogy hát Mónika, gyere el hozzám nyáron gitározni, megtanítom az alapokat, úgyhogy most nyáron megyek gitározni Dévai Nagy Kamillához.
0: Na ez egy izgalmas feladat lesz akkor.
1: Igen.
0: És hát, hogy is mondjam, én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat azért alapvetően fiatalkorban érdemes természetesen elkezdeni, de nekem egyébként az a tapasztalatom, hogyha később kezdi el valaki, akkor sem lehet persze erről teljesen lecsúszni, de viszont nem biztos, hogy gyorsabban megy felnőtt fejjel sem a hangszertanulás. Te ezt hogy érzed? Hogy tapasztalod?
1: Beszélhetnék én itt pszichológiáról, meg agyról, meg kutatásról, meg mindenféléről. Egy a lényeg. A gyerek agy az mindent magába szív. Uh-huh. Hát ugyanígy a nyelvet, a zenét, pici korba kell ezeket elkezdeni.
0: Mint ahogy te is csináltad.
1: Így van, de felnőtt korba. Tehát én mindig azt mondom, hogy sosincs semmi veszve, mikor jönnek az énekesek, vagy emberek, hogy jaj, én nem tudok énekelni. Mindenki képezhető. Uh-huh. Tehát mindenki képezhető. Ez bármilyen területen, ha valaki akar valamit, akkor meg tudja tanulni. Csak akarni kell.
0: Neked a másik jelentős szakterületed a pedagógia. Tehát a gyerekeknek a képzésével, fejlesztésével foglalkozol, foglalatoskodsz, és azon dolgozol nap, mint nap, hogy ezeket a piciket, elsősorban akkor alsó tagozatosokat, őket fejleszd az agyukat, fejleszd a gondolkodásukat, a látásmódjukat. Ez hogy jött számodra egyébként? Hiszen főleg úgy, hogy zene, aztán színművészet, és akkor ezután végül is pedagógia lett.
1: Igen, amikor én középiskolás voltam, akkor apukám megkérdezte az osztályfőnököt, hogy mit tanulhatnék, és akkor én már abban az időben segítettem az osztálytársaimnak, tehát mindig is segítő szándékkal voltam az akkori osztálytársaim iránt is, és akkor bennem egy ilyen folyamatos segítségadás az, ami működik. És hát szeretek tanítani.
0: Uh-huh. És hát gondolom a gyerekeket.
1: Igen.
0: Hiszen azért én is ilyen piciket is tanítok, és én azt érzem, hogy mindig feltöltenek engem. Tehát, igen. Hogy annyi energiát tudnak adni ezek a gyerekek, hogy
1: hát meg leszívni is, tehát, hogy...
0: Ja, igen.
1: Tehát az energiáim is sokszor leszívják, de minden, tehát én minden reggel úgy kelek fel, most pont a múlt héten egy képzésem voltam, meg most a hétvégén is leszek, hogy megkérdezték tőlünk, hogy indulunk minden hétfő reggel az iskolába, és akkor mondtam, hogy talán érem az a jellemző, hogy ilyen kíváncsisággal megyek, mert várom a hét feladatait. Tehát, hogy nagyon sok feladatunk van egy héten, és nem csak a tanítás, hanem a nevelés is. Tehát, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy mi vagyunk a legtöbbet a gyerekekkel.
0: Így van.
1: Többet vagyunk a gyerekekkel, mint a szüleik. És hát nekünk fontos a nevelés is.
0: Mit tartasz a legfontosabbnak a nevelési kérdésben ezeknél a gyerekeknél?
1: Nagyon-nagyon nehéz az értékek miatt. Tehát teljesen más értékekkel rendelkeznek családok. Tehát ez itt a legnagyobb probléma, hogy sokféle család van, sokféle környezetből jönnek, más-más értékekkel. Például mondok egy példát. Én általában a gyerekeket mindig gála műsorokon felléptetem, tehát szereplünk nagyon sokat. És amikor azt kérem például, hogy egy ünneplő ruha, tehát már az problémát jelent a mai családoknál, hogy mi az, hogy ünneplő ruha. Tehát az, hogy a gyerek megkérdezi, hogy de Monika néni, mi az, hogy ünneplő cipő? Hogy néz ki egy ünneplő cipő? Tehát, hogy alapvető dolgok, amik régen adottak voltak, vagy kötelező volt, ma már minden olyan szabad. Tehát ma már a családok nagyon szabadon élnek, nincsenek szabályok, és bizony kellenek a szabályok, és a gyerekeknek is kellenek a kötöttségek, pontosan azért, mert ha nincsenek meg az alapvető szabályok, akkor a gyerekek is bizonytalanak lesznek. És egy teljesen más generáció, ami most felnő, mint ami a mi időnkben volt, és ha megnézzük az oktatást, vagy a gyerekeket, akkor minden 5 évben ez teljesen változik. tehát 5 évente. Tehát nálunk most épp generációkutató is volt, aki előadást tartott pont az iskolánkban erről, és tehát, hogy itt 5 éveken belül is olyan változások vannak, hogy nagyon.
0: Nyilván a COVID az egy jelentős hatást gyakorolt erre a generációra, akiket éppen most tanítunk, hiszen ők akár az óvodából, akár a korai gyereknevelési fázisban olyan hiányokat is szenvedhettek, amik a jelen oktatásban problémákat okoznak számunkra.
1: Így van, hát egyrészt a gyerekeknek ezek a szociális képességeik teljesen mások, másik pedig, hogy a szülőknek az elvárása az iskola felé teljesen más. Tehát például elvárják azt, hogy rendszeresen fölrakjuk a leckét. Tehát ilyen a mi időnkben nem volt, tehát ha valaki hiányzott, elkérte az osztálytársától, vagy más szülőtől, most meg elvárják, hogy mindent készen kapjanak.
0: Hiszen ott van a kréta, ami lehetőséget is biztosít nekünk erre egyébként.
1: Igen.
0: De hát nekünk is meg kell tanulni ennek a használatát, esetleg Igen. adaptálni a mai kor elvárásaihoz. Én azt tapasztalom egyébként, hogy időnként egyes növendékeim nem úgy jönnek be mondjuk zongoraórára, mint ahogy én bementem, hogy csókolom Gitta néni, vagy jó napot Csilla néni. Szervusz! Te ehhez mit szólsz?
1: Igen, nagyon érdekes, amikor én főiskolás voltam, akkor kerültem a munkahelyemre, és azóta ott vagyok. Ott rögtön az volt, hogy alsó tagozaton tegezték a tanárnénike. Viszont problémát szül, mert ezek a gyerekek fölkerülnek felsőbe, és ugyanúgy találkoznak velünk, ott meg már magázódni kell. Tehát, hogy a gyereknek 4. és 5. között át kell állnia a magázódásra. És sokszor nehéz. Hát nagyon sok osztályon ment már ki, és most is van olyan, akik már felsősök is lejönnek, és ugye 4 évig tegeztek, utána megjönnek, hogy jó napot kívánok, Mónika néni, és akkor persze természetesen én is magázom már őket, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz velük ilyen szempontból, de pont ezen gondolkoztam, hogy hát közel 25 éve, de jó, 23 éve hivatalos, hogy ott tanítok, tehát ez a 23. tanévem. De hogy mindig nagyon-nagyon lelkesek voltak a tanítványaim, és mindig visszaigazoltak, és a héten volt egy olyan esetem, ahol a szülőkkel be kellett menni az igazgatóságra. És tehát a gyerek is, tehát egy huncut roscson gyerek, de hogy szeretjük egymást, és akkor utána megbeszéltük a dolgokat, és hogy mindig az ilyen gyerekekre fogok emlékezni, akik ilyen huncutok voltak.
0: Hát ez kétségtelen.
1: Igen.
0: De most csoportban oktatni az teljesen más, mint az egyéni zongoraóra mondjuk. Ezt megtapasztaltam akkor, amikor például szófést kellett helyettesítenem, és olyan csoportot kaptam, hogy elsősök, tehát szeptemberben kezdték az iskolát. Mindenki másik óvodából jött, mindenki egy külön egyéniség, és hát voltak olyan picik, akik még nem biztos, hogy be tudtak illeszkedni a csoportba, és volt, hogy a terep közepén fetregett az egyik, mert hát szóval vannak ilyenek is, ezeket meg kell tanulnia kezelni egy pedagógusnak. És én egyébként azóta nagyon tisztelem a tanítónőket, hogy ezekre képesek. Van eszköztáruk, hogy ezeket megoldják, ezeket a feladatokat. De hogy oldasz meg egy ilyen kérdést, amikor a terem közepén mondjuk fetreget?
1: Ma is volt ilyen. Mondom épp a kisfiúnak, hogy mondom, miért fekszel a pad alá? Hát, mert ez egy jó játék. És akkor mondom neki, de harmadikos vagy. Mondom, nem biztos, hogy ezt, ha a felnőttek látják, akkor azt mondják, hogy nagyon jó. Tehát azt gondolják, hogy aki oda bújik, annak valami problémája van. És akkor mondja, hogy de hát nekünk meg ez egy tök jó játék, Mónika néni. Tehát, hogy játékból bújnak ők be. Egy csomó mindent játékból csinálnak. Például az egymással való szociális dolgok. Tehát úgy barátkoznak, hogy piszkálják a másikat. Tehát ez a legújabb trendi a gyerekeknél, hogy barátkozni akartam csak. Tehát, hogy egy csomó mindenben nem gondolnak bele, és mi felnőttek megint másképp látunk dolgokat. Tehát a gyerekek sokkal egyszerűbben túllépnek dolgokon, mint mi felnőttek. Sokkal könnyebben elfogadnak dolgokat. Azt is könnyebben elfogadják, ha valaki más. Én például a Bárciba azért kerültem oda, ez a Bárci Géza általános iskola Békásmegyeren, mert ez egy befogadó iskola. És én annak idején a szakdolgozatomat a másságról írtam, pszichológiából, és összehasonlítást végeztem két iskola között, egy állami iskola között, meg egy magániskola, ahol kimondottan ilyen speciális gyerekekkel foglalkoznak, és én mindig a kihívásokat kerestem, és a más gyerekek azért mindig egy nagyobb kihívás. És a mostani osztályom is egy különleges osztály, mert egy matek tagozatos osztály, előtte művészeti osztályom volt, és a matek tagozaton kellett nekem a magyart, az énekzenét, a kis lelküket ápolni, és nagy része mint fiú. Tehát lány szinte alig van az osztályba. De hogy ezek a gyerekek is valahol, tehát hogy van lelkük, mindegyiknek van, de sok a fiú erő ebbe a csapatba. Okosak, csak hogy megy a rang létre, hogy ki hol van a csapatba.
0: Mai vendégünk Volszkiné Farkas Mónika, énekes, előadó művész és pedagógus volt, aki több mint két évtizedet tanít, miközben a magyar nóta és operett hagyományának aktív előadója. Koncertjein a klasszikus magyar dallamvilágot képviseli, pedagógusként pedig a zene élményszerű átadását tartja a legfontosabb küldetésének. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból azaz önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések, ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság 3. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégünk ismét Voszkiné Farkas Mónika, énekes, előadó művész és pedagógus, aki több mint 2 évtizede tanít, miközben a magyar nóta és operett hagyományainak aktív előadója. Koncertjein a klasszikus magyar dallamvilágot képviseli, pedagógusként pedig a zene élményszerű átadását tartja legfontosabb küldetésének. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk többek között a pedagógiai tapasztalatairól és legszebb előadó művészi élményeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Viszont neked az egyik előnyöd, és hát mondjuk az, hogy specialitásod, az, hogy otthon vagy a zenében és a drámapedagógiában, amit gondolom intenzíven alkalmazol is az oktatás során. Mesélj nekünk erről egy picit, hiszen azért nem minden tanítónő rendelkezik ezekkel a gyakorlatokkal, képességekkel.
4: Én a drámatagozaton annak idején nagyon sok ilyen drámajátékot játszottunk, és nagyon sokat olvastam utána, mert hogy színjátszó kört is vezetek. Uh-huh. Tehát már vezettem, és most újra vezetek, és most egy kicsit olyan szempontból különleges a helyzet, hogy egész piciket, tehát másodikosokat, harmadikosokat és ötödikeseket, tehát különböző korosztályokkal dolgozok együtt, és most is zenés produkcióval készülünk, mert hogy olyan az akusztikája az iskolának, tehát mindig valami zenés dolgot készítünk, és hát nagyon élvezik a gyerekek. Én eleinte nem is gondoltam volna, hogy ennyien jönnek újra a színjátszóra, de egymás után adják át hogy mi történik a színjátszón, és folyamatosan jönnek a gyerekek. Tehát szeretnek jönni. Nagyon sok helyzetgyakorlatot, szituációs játékokat játszunk, amit nagyon élveznek. Most nyáron szeretnék majd egy-két napos ilyen intenzív színjátszós csapatnak összeállított foglalkozásokat készíteni. Az óráimon is elég gyakran megjelenik a zene, például lecsendesítésnek is szoktam használni órák elején. Nagyon szeretem az, hogy a gyerekek fantáziája, hogy elindul. De közben éneket is tanítok. Például most kezdjük majd el a szimfonikus zenekarnak a hangszereit megismerni. Amikor elindult ez az osztályom, akkor mondtam az igazgatónak, hogy kicsit tartok tőle, hogy szinte csak fiúkból áll. És akkor mondta az igazgatónő nekem, hogy hát Monika, fognak nálad énekelni. Valóban énekelnek. És például nagyon sok ritmus hangszert használok az órákon, és akkor az együtt zenélés öröme, tehát az is megjelenik nálunk. Nagyon fontosnak tartom a ritmust, a szolmizálást, mert összekötődik az olvasással, a szótagolás. Tehát amikor az óvodából jönnek ezek a kicsi gyerekek, akkor nagyon fontos az, hogy a lépegetés, hogy mérőre tudjanak lépni. Tehát, hogy ilyen zenei dolgokban is össze tudom kapcsolni például az olvasást, szótagolást a zenével. Ez is nagyon fontos, szerintem.
3: Vannak olyan nézetek, amikor azt mondják, hogy 10 éves korig tulajdonképpen csak zenét kellene tanulni a gyereknek. Ez nyilván azért a mai korban már azért nem reális és nehezen megvalósítható, hiszen fejleszteni kell többféle szempontból egy gyermeket. De valóban az, hogyha például zongorázik valaki, mást játszik a bal kezével, mást játszik a jobb kezével, olvassa a kis bogyókat az ötvonalos rendszerben, tehát fel kell tudnia olvasni, hogy az milyen hang, utána meg kell keresni a hangszeren is.
4: Bizony.
3: Ebben az esetben a zongorán, hogy az hol van, le kell ütni ritmusban, és akkor persze még a pedálozásról nem is beszélek, ami csak néhány évvel később fog ehhez csatlakozni. De ez egy rendkívül összetett agyi folyamat. Én például gyakran szoktam azt csinálni, hogy megtanítom mondjuk a dallamot jobb kézzel a gyermeknek, ahogy kell, és megtanítom neki ezt bal kézzel is. Uh-huh. Hogy ne csak a bal agyfélteke tanulja meg, hanem a jobb agyfélteke is. Majd uniszónóban játsszuk, ami azt jelenti, hogy akkor mind a két kéz ugyanazt játsza, ezzel összekötve a két agyféltek és gondolkodás. Tehát vannak azért ilyen kis trükkök. És te hogyan tapasztalod, hogy a zene miként fejleszti ezeket a piciket, ezeket
4: abszolút,
3: a gyerekeket?
4: Abszolút fejleszti. Van egy kolléganőm, aki egy bizonyos módszerrel táncot és zenét oktat, illetve népi játékokat oktat, és most elkezdtük az én osztályomba is, abszolút olyan figyelmet igényel, tehát az, hogy például ritmusra lépnek, ritmusra táncolnak, különböző színekre kell lépni, különböző, a színek más-más tánclépést mutatnak, tehát hogy az agyban ezek olyan funkciók és olyan memória kell hozzá, tehát sokszor nézem én is, hogy úristen, én ezt felnőttként meg tudom csinálni, amit ők gyerekként, és megcsinálják. Meg az együttjátszás öröme. Tehát, hogy olyan fejlesztő játékokat játszunk a zenén keresztül a gyerekekkel, hogy az agyukat, meg a figyelmet, a fegyelmet is fejleszti nagyon. És ez fontos.
3: És a drámapedagógia milyen szerepet játszik a gyerekek fejlesztésében?
4: Igen, én azt gondolom, hogy a drámajátékkal a gyerekeknek a lelki életét segítjük. Uh-huh. Tehát, hogy vannak olyan gyerekeim például, akik eléggé ilyen túlmozgásos gyerekek, és akkor eljönnek hozzám drámajátékra, és ott konkrét feladatot kapnak, ahol párba kell dolgozni egy vadidegennel. Tehát olyan helyzetet kapnak. És én azt gondolom, hogy a gyerekek, mikor egy szerepbe kerülnek, ki tudják játszani az érzéseiket, vagy olyan helyzeteket tudnak teremteni, amit már az életben fognak tudni használni, uh-huh. vagy kezelni. És ezért volt jó annak idején nekünk is a drámatagozat, hogy bizonyos szituációkat, amit ott a teremben eljátszottunk, azt utána az életben mi azt hogyan tudtuk használni. És például egy akár egy magyar órán, vagy egy környezet órán, mikor elfáradnak a gyerekek, akkor én mindig bedobok egy ilyen drámajátékot, akár egy ilyen mozgásosat, vagy egy szituációs játékot. A gyerekek imádják. Egyrészt a közös munka. Most épp kooperatív technikákat végzek, tanulok, ami ugye a csoportmunka és a csoportban való együtt dolgozás, tehát a szociális készségekre mennek rá, és hát most egy pár napja már elkezdtük ezt csinálni, és jövő héten jönnek hozzám bemutatóórát nézni, kollégák, meg igazgatóság, meg munkaközösségvezető, és nagyon kíváncsi leszek, hogy ők ebből mit fognak ott megmutatni ezek. Tehát, hogy annyira látni, hogy ők hogyan működnek együtt. Ma is volt ilyen óránk, és ez egy igazi kihívás ennél az osztálynál. Úgyhogy én ezeket nagyon szeretem.
3: Ebben az esetben nagyon kíváncsi lennék rá, hogy milyen a padok elrendezése. Frontális oktatás, vagy két pad összetolva, amit körülülnek a gyerekek, vagy hogyan működik ez, hogyan képzeljük el ezt a mai korhoz adaptálva? Hiszen az frontális oktatás ugyebár az, amikor a tanár elől ül,
4: igen,
3: és akkor minden diák előrefele néz, kettes padokban.
4: A mai világban már a frontális oktatás nem működik, tehát még első-másodikban igen, tehát amikor szembe kell, hogy üljenek, és a tábláról másolni kell, de harmadik-negyedikben már azért szembe szoktuk fordítani úgy a padokat, hogy oldalt ülnek, tehát látnak minket. És amikor azt mondom, hogy közös munka van, akkor van egy szabály, hogy fölülhetnek, együtt közösen dolgozhatnak, és amikor visszaülünk, akkor mindenkinek le kell ülni. De közösen alkotnak plakátot, járnak egymáshoz, feladatokat kapnak, megbeszélik ezeket. Tehát, hogy a kooperatív technikáknak pont az a lényege, hogy ha kikerülnek ők az életbe, bárkivel együtt kell tudni dolgozni, bármilyen munkahelyen, nem számít, hogy ő milyen a külseje, milyen beállítottságú, milyen vallású, nem. Tehát nálunk mindenkit elfogadunk, és mindenkivel együtt kell dolgozni. És tulajdonképpen a hakméba is ez van, hogy ne hozzánk bárki jöhet és dolgozhat nálunk.
3: Egy picit még az oktatásra visszatérve. Igen. Szerinted mi a feladata az iskolának? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés nyilván, és összetett dolog. Mi az, amit próbálsz átadni ezeknek a gyerekeknek, főleg alsó tagozaton?
4: Nagyon nehéz, és azért nagyon nehéz kérdés, mert az évek folyamán, mikor a gyerekek tovább tanulnak, és ugye jönnek hozzánk, hogy Úristen, mi legyen, megkérdeznek minket is. Nagyon nehéz olyat mondanom nekik, mert nem tudom, hogy mi lesz a jövőbe. Tehát milyen foglalkozások lesznek, mire lesz szükség, olyan gyorsan változik a világ. Viszont én mindig azt javaslom a szülőknek, hogy először is olyat csináljon a gyerek, amit szeret. Mert ha olyat erőltetnek rá, amit nem szeret, abban nem fogja jól érezni magát.
3: Mondjuk, ami a szülőnek a vágya volt,
4: igen,
3: gyerekkori vágya
4: van,
3: volt
4: így
3: esetleg.
4: Van, így van. És akkor mindig azt mondom, hogy mi az, amiben jó a gyerek. Sőt, amikor érkeznek az iskolába, akkor jönnek szülők kérdezni, hogy most akkor melyik tanítónénihez javaslom én őket. És akkor mindig azt mondom, hogy mindenki a saját gyerekét ismeri, mi az ő erőssége. És amiben erős, abba az irányba kell elindulni, mert abba, ha kiteljesedik, akkor a többi területen is jó lesz. Tehát én ezt pszichológiából tanultam annak idején, hogy mindig meg kell keresni abban, amiben jó, és akkor azon belül lehet más területekre is nyitni. És akkor ettől fog fejlődni a gyerek is.
3: És inkább a fejlesztésük a fontos a gyerekeknek, mondjuk például a közösségben való csoportdinamikának a megtanulása, a megértése, a megérzése, vagy például az, hogy minél több mondjuk verset tanuljanak meg.
4: Én azt gondolom, hogy nálunk a Bárci Géz általános iskolában egész magas a tanulmányi színvonal is. Tehát én most csak a fiamról tudok beszélni, aki ott járt majdnem teljes 8 évet, és utána bekerült egy gimnáziumba, egy drámatagozatos gimnáziumba, ahol a színvonal azért magas, és ő az elsők között. Tehát több helyről érkeztek. Tehát, hogy fontos az is, hogy azért legyen meg a szakmai tudása, de én fontosabbnak tartom azt, hogy milyen lesz az ő kis személyisége. Uh-huh. Mert volt arra is példa a saját gimnáziumomban, hogy volt egy lány, aki kitűnő tanuló volt, tehát jogi egyetemre mehetett volna bárhová, mert a szülei azt akarták, és évekig nem tudta eldönteni, hogy ő most hol tanuljon tovább, és 3 évet várt és ült, és nem tudta, hogy mit csinál, és amikor osztálytalálkozónk volt, akkor azt mondta, hogy olyan jó neked mondani, hogy te mindig tudtad, hogy mit akarsz. És sokszor azt érzem, hogy azok a gyerekek, akiknek megmondják, vagy csak a tanulmány, tehát hogy fontosabb az, hogy a gyerek önmagával tisztában legyen, hogy tudja azt, hogy merre is, hogyan tovább. Tehát az önismeret, mint olyan, az már gyerekkorban nagyon fontos. Én például az értékelésüket is úgy szoktam, hogy első-másodikban még általában mi értékelünk, de harmadik-negyedikben megkérdezem a tanít

0: hogyan változtatja meg a mi munkánkat, pedagógusoknak a munkáját, illetve szerinted hogyan fog ez majd beépülni a jövő társadalmába, azoknak a gyerekeknek az életébe, akiket mi most tanítunk?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy mi felnőttek is még van mit tanulnunk ezen a területen. Én is most ismerkedek már olyan dolgokkal az AI-jal kapcsolatosan, hogy az én munkámat hogyan tudja segíteni. De rájöttem, hogy amikor például egy magyar anyanyelvi versenynek a feladat sorát kértem, hogy segítsen benne, hát az AI nem nagyon tudja ezt magyarosítani, úgyhogy mindent át kellett néznem. De hogy azért én is próbálkozom már ezzel az AI-jal, illetve a gyerekek is rögtön mondták azt, feladtam egy fogalmazás házi feladatot, hogy hát majd én megíratom az AI-jal. Na most én rögtön rájövök arra, hogy a gyerek írta, vagy az AI azt a fogalmazást. Én azt gondolom, és az egyetemi oktatók is, akik tartottak nálunk előadást a generációkutatásról, meg az AI-ról, azt mondták, hogy már az egyetemeken rájöttek arra, hogy a hallgatók ugye sok mindent az AI-jal csináltatnak meg, ezért visszatérnek a szóbeli feleletre sok helyzetben, és azt gondolom, hogy ugyanez a gyerekeknél, meg az embereknél is, tehát a telefon is olyan, hogy sokszor arc nélkül, kép nélkül odaírnak dolgokat, és sokkal nagyobb bátorsággal írnak oda dolgokat, mintha szemtől szembe beszélnének. Ez is egy probléma, tehát nálunk most ez is ennél a generációnál, hogy olyan játékokat játszanak otthon számítógépen, amiből utána probléma van, és bántják egymást, tehát ez az iskolai bántalmazás játékokból indul, és akkor utána mi az iskolába kutatjuk, hogy mi történt, holott ezek otthon történtek.
0: Ez nagy problémát okoz nagyon sok iskolában, ez a bullying, tehát ez a zaklatás tulajdonképpen, mert esetleg ír az egyik gyerek valami rosszat a másik ezt nem tudja rendesen feldolgozni.
1: Ez szinte minden osztályban probléma, tehát én most azt látom, hogy...
0: Tapasztalod.
1: Igen, tehát most az évfolyamon mi is kutatjuk, hogy mi történt, mert hogy így több gyerek benne volt, de ezeket nekünk rendezni kell, és sokszor nagyon nehéz, ha a szülő sem úgy látja, hogy kell. Tehát itt nagyon fontos a szülő-pedagógus, szülő-iskola, tehát ez a három lábú szék, aminek működnie kéne, hogy az iskola, a vezetőség, meg a tanárok együtt, hogy hogyan, tehát hogy a gyerek jövője, az mind ezeken múlik, és ha a szülő nem működik együtt, vagy a pedagógus nem működik együtt, tehát én mindig azt mondom a szülőknek, hogy ha jót akar a gyerekének, akkor együtt kell működnünk. És az élet is erről fog szólni, hogy őnek is, mert mit lát a gyerek, mit lát a szülő? Tehát kezdjük ott, hogy mit lát a szülő a médiából. Mindenki szíd mindenkit. Akkor a szülő ugyanezt otthon csinálja, a gyerek bejön, és akkor szidják egymást, stb. És azt kell nekik valahogy megtanulni, hogy a békés együttélés, az együttműködés. Na és ezt nem nagyon halljuk. Tehát ezt nekünk kell ott tanítani, hogy mi azért vagyunk itt, mert akár tetszik, akár nem, 8 évig együtt fogtok működni. És mindenkivel. Vagy például az elején olyan, hogy megfogom a másik kezét. Vagy már mikor kamaszodnak, hogy nem fogom meg, nem állok oda mellé, nem akarok vele együtt dolgozni. Tehát, hogy ilyen pici alapvető dolgok, és ez rajtunk múlik. Tehát, ha mi alsóban nem tanítunk meg nekik dolgokat, felsőbe egy ilyen munkát, ahol projekt 7 van. Tehát, hogy meg alapvető dolgokat. Tehát mi például az alsó-felső mindig egyeztettünk szakmai dolgokba is, hogy például hogy nézzen ki egy füzetvezetés, hogyha fölkerül a gyerek, akkor hogy kell egy füzetet vezetni, vagy megtanuljon vázlatot írni. Tehát a legnagyobb dolgok, azok azt gondolom, hogy itt alsóba történnek, és igenis nekünk felelősségünk van a tanításban is, és a nevelésben is. Tehát, hogy ez egy összetett dolog.
0: De egyébként mindig azt éreztem, hogy tényleg nem csak a diákokat tanítjuk, hanem a szülőket is. Tehát, hogyha nincs meg, ahogy mondtad, ez a háromlábú szék, ez a szent háromság, hogy kell nekem például egy tehetséges növendék, kell hozzá nyilván egy jó tanár is, de hogyha a szülői támogatás nincs meg, akár az, hogy mondjuk rászóljon egy picit a gyermekre, hogy esetleg újra gyakorolni, vagy ezt most így kellene, vagy úgy kellene. Tehát ha nincs meg ez a fajta háttértámogatás, akkor a tanár bármit akar, nem fogja tudni elérni. De ez csak egy zenei példa volt, ez nyilván így működik.
1: Mondok egy nagyon egyszerű példát, tehát a szülői háttér nélkül semmi nem működik. Volt egy olyan tanítványom, aki az iskolában angol tanult, de az apukája zenész volt, ismert engem, és kérte, hogy én németet tanítsak neki, mert hogy tudták, hogy németes vagyok, és én magántanárként tanítottam őt németre, és felvették őt gimnáziumba német

0: tagozatra, úgyhogy ő az általános iskolába hivatalosan egyáltalán nem tanult németül. Fölvették, végigcsinálta a gimnáziumot, és mikor meglett a nyelvvizsgája, írtak nekem egy levelet, hogy köszönik, hogy nálam tanult a gyerek. X év után. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem felejtették el, hogy honnan indultak az adott nyelvből. Tehát, hogy ez is nagyon fontos, hogy kapok ilyen visszajelzéseket is, és ez jó.
1: Egy picit térjünk rá most a drámapedagógiára, hiszen ez a saját életedben is rendkívül sokat segített. Tehát én azt gondolom, ahogy most így ismerkedünk veled, hogy a drámapedagógia volt az a kiinduló alap, ahol megtanultad a színészkedésnek az alapjait, a színpadnak a használatát. És gondolom ez lehetett az, ami az énekben is végül is segített.
0: Ez nálam már korábban indult, mint a drámatagozat. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a kisgyereknek a személyisége kezd kinyílni, és ez mindenkinél így van, az a 13 éves kor. Ez nálam is így történt, hogy 13 évesen elkezdtem nézni az embereket az utcán. A játszótéren, hogy például egy anyuka hogyan viselkedik, hogy milyen a hozzáállása a gyerekhez. És amikor elkezdtem drámatagozaton tanulni, akkor ott például kaptunk olyan feladatokat, hogy mi is figyeljük az embereket, hogy milyen stílusú lehet egy adott helyzetben egy apuka, egy anyuka, egy tanár, hogy megengedő, hogy szigorú, tehát hogy különböző helyzetekben is. Itt például a gyerekeknek, amikor én drámajátékot tartok, ott is kapnak ilyen helyzetgyakorlatokat, ahol én kötöm meg, hogy milyen stílus, és neki abban a stílusban el kell játszani. És akkor utána kielemezzük az adott szituációt. Vagy például van egy olyan tanítványom, aki nem magyar ajkú, hanem ukrán, és ő most tanul magyarul ott a színjátszókörbe, és mikor eljátszunk egy helyzetet, akkor direkt vele mondatom el magyarul, hogy ebből mit értett meg. Tehát, hogy egy csomó olyan képesség jön ott elő, ami egyrészt ugye a gondolkodás, a nyelv, a drámajáték, hogy a gyerekek, tehát a logikus gondolkodásukat is tulajdonképpen ott ezzel fejlesztjük. Tehát, hogy sok minden előtérbe kerül. Tehát én azt gondolom, hogy játék nélkül a gyerekek nem tudnak létezni, és a játék kell a felnőtteknek is. A mese, a varázs, az mindig kell az embereknek.
1: És a zene a másik olyan univerzális nyelv, ami igazán el tudja varázsolni az embereket. Igen. És te ezeknek a birtokában vagy, főleg amikor a színpadon játszol. Van esetleg olyan tapasztalatod, amikor nagyon erősen sikerült megérinteni a közönséget, és olyan reakciót sikerült kiváltani belőlük, amikre nem számítottál?
0: Volt ilyen, nekem volt az egyik ilyen nagyon különleges érzésem. Hú, ezekről olyan nehéz beszélni. Két éve körülbelül Magyarországról kihívtak engem Marosvásárhelyre, és kimentünk ebbe a kultúrpalotába, az 500 ember állva tapsolt, és ott olyan akusztikája van ennek az egész helynek. Gyönyörű, tehát maga az épülete, az akusztikája, hogy én azt ki tudtam előtte próbálni, és hogy kaptam egy újabb meghívást, tehát hogy az idén újra visszahívtak, és hát a közönség nagyon-nagyon szeretett, és hát nagy dolog volt az, hogy én Magyarországot képviselhettem.
1: Mi volt a műsor, mi volt a repertoár, miket énekeltél?
0: Hú, hát így igen, magyar nóta, cigány nóta, ezeket énekeltem ott, de a közönség nagyon élvezte.
1: Gyakran mesélik egyébként nekem itt a műsorban, hogy a határon túlon, Felvidéken, akár Erdélyben valahogy egészen másként fogadják a magyar nótát, a cigány zenét, az ottani magyar kolóniák.
0: Igen.
1: Te ezt tapasztaltad akkor?
0: Igen. Valahogy ott az emberek jobban értékelik a magyar kultúrát. Igen, mert ők azért a kultúrát, mint olyan, tehát ugye őket valahol elcsatolták. És fontos számukra a magyarság.
1: Az utóbbi években nem csak előadó művészként, hanem zeneszerzőként, dalszerzőként is feltűnsz.
0: Ez az utóbbi évek nem utóbbi évek, hanem 2005-ben vizsgáztam, és 2008-ban volt egy szóló koncertem. Tehát a 2000-es évek elején, akkor még az öcsém is itthon volt, és ő kicsi kora óta nagyon szeretett zenét szerezni.
1: Aki egyébként hegedű művész, nemrég be is mutattuk itt a műsorban. Farkas
0: József, ő az én öcsém, kiváló öcsém, aki nem csak jó ember, hanem fantasztikus zenész is, és mondom, szeretett már kicsi korában zenét szerezni. Én meg nagyon szerettem a verseket, a szövegeket, és akkor elkezdtünk dalokat írni. És akkor ebből a dalokból hát 2-3 szám be is mutattunk az előadó művészi estemen. Akkor újra meghívtam a tanáraimat, 2008-ban volt egy bemutatónk, és úgy gondoltuk, hogy ezeket a dalokat, amiket írtunk, ezeket mi levédetjük az Artisjusznál, és le is adtuk, és néha játsszuk. Tehát időszakonként egy-egy számot, saját szerzeményt beszoktunk tenni, és akkor olyankor mindig a közönség csöndbe ül és várja. Igen, ezek a dalok általában rólunk szólnak, tehát vagy az öcsémnek az élet eseményei, vagy az én érzéseim, de mindenképp rólunk szól, és a saját érzéseink vannak benne, de ezzel egy kicsit megmutatunk önmagunkból is a közönségnek. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy dalt, bármilyen dalt, amit előadok, az persze ismeri a közönség, de ha nem ismeri a közönség, akkor hogy kinek mi megy át belőle, tehát mi az, ami átmegy, mi az, amit mutat. És érzés nélkül szerintem nem lehet jól előadni dolgokat. Tehát a közönség érzi, hogy mikor őszinte az az előadás.
1: Tehát akkor mondjuk, hogyha mesterséges intelligencia segítségével írunk egy dalt, igen, mondjuk egy szöveget, akkor az soha nem lesz olyan, mint hogyha valaki, egy előadó művész mondjuk írta volna?
0: Ez érdekes, mert az én kislányom is írt már zenét a mesterséges intelligenciával, különböző stílusokba, meg tanítványaim is írtak már mesterséges intelligenciával zenét. Nem rosszak ezek, de én mindig azt mondom, hogy igazi, élő ember tud jó érzéseket beletenni a zenébe. Meg úgy prezentálni egy előadást, hogy az tényleg én legyek. Tehát, hogy a közönség érezze az, hogy az valóban én vagyok. Tehát, hogy mindig azt vallottam, vagy mondtam a színészetben is, hogy amíg nem éltünk meg bizonyos érzéseket, addig nem is tudjuk úgy eljátszani. És ugyanez van a zenében is szerintem, hogyha nem éltünk meg bizonyos érzéseket, nem tudjuk beletenni a szívünket, lelkünket az előadásba. Szerintem ez fontos.
1: És mi a helyzet manapság? Tehát, hogy régebben azért néhány évtizeddel ezelőtt mondjuk, azért még a dalszerzők megéltek esetleg a saját dalaikból, de azért a mai világunkban, ahol a YouTube, a Spotify, a mindenható úr, itt azért már sokkal nehezebb dolga van egy előadónak, egy dalszerzőnek.
0: Az biztos. Én megmondom őszintén, hogy annyit nem foglalkoztam ezzel, hiszen nem ebből élek. De biztos, ha valaki több ilyen dalt szerez, vagy ír, és ebből akar megélni, szerintem nem lehet. Tehát nem lehet. És egyre inkább azt látom egyébként a kultúrában is, hogy régen a zenészek feltették az életüket, és akkor megtanultak egy szakmát, egy pályát, életük végéig ezt csinálták. Ma már, sőt, már az én időmben is, mikor levizsgáztam, akkor azt mondta nekem Szirmai Laci bácsi, hogy Mónika, maga annyira ügyes, és ha tehetném, most beraknám önt itt az Andrássy úton bármelyik étterembe, mert hogy régen az Andrássy úton szinte mindenütt volt étterem. Amikor én végeztem, én voltam az utolsó, aki levizsgázott 2005-ben, utánunk már nem nagyon kaptak előadó művészi engedélyt, mert megszűnt ez a vizsga. Akkor mondta Szirmai Laci bácsi, hogy igen, tehát hogy egyre nehezebb, és hogy kiváltság már a zenével foglalkozni. Tehát úgy kiváltsák, hogy aki ezt akarja tanulni, az energiát, pénzt fordít rá, tehát ebből ma már megélni nem lehet. Tehát több lábon kell állni. Apukám szerintem azért nem akarta, hogy én színész vagy zenész legyek külön, mert nem biztos, hogy ebből én meg tudtam volna élni. Így viszont, hogy több lábon állok, hogy van egy civil foglalkozásom, amiben pedagógus vagyok, és mellette én éneklek, meg mellette én szervezek, meg mellette én esetleg műsort vezetek, tehát hogy sok-sok mindennel lehet foglalkozni, de ezek mind azt mondom, hogy inkább hobbi. Az, hogy tanulok és életem végéig tanulok, mindenkinek szerintem tanulni kell, sőt a pedagógiában is úgy vagyok, hogy mindig meg kell újulni. Tehát a megújulás az mindig fontos, mert a közönségnek is, tehát nem lehet mindig ugyanazt adni, mert megunja a közönség. Tehát mindig valami újat kell belevinni a dolgokba.
1: Már a 80-as években látta szerintem édesapád, mint ahogy mesélte is itt egy korábbi műsorban, hogy azért a cigány zenéből nem lehet feltétlenül megélni hosszú távon. Mesélte is, említette is, hogy tulajdonképpen a testvéred, az öcséd is részben ezért ment inkább a klasszikus zene irányába, mint ahogy egyébként én is, tehát hogy a mi generációnkat inkább klasszikus vagy jazz irányba tereltek tulajdonképpen, és akkor te is ugyanebben a cipőben evesztél, ha lehet ezt mondani.
0: Hát nem, mert mondom, én felnőttként csöppentem bele ebbe az egészbe, tehát hogy ott én már komolyabban, tehát én nem pici korom óta lettem erre irányítva. Én ezt valahol magam választottam, de apukám ugye féltett ettől az egésztől, és végül is felnőttként, tehát 25 éves voltam, amikor engem beküldött az OSK-ba, tehát addig én szerettem a zenét, de nem szívtam napi szinten magamba a tudást. Ott viszont volt egy évem, hogy én ott mindent, és utána ott maradtam még egy évet. És most is azt mondom, hogy sokkal-sokkal többet foglalkozhatnék vele, ha én ezt napi szinten csinálnám, de nekem nem ez a szakmám alapvetően, tehát én napi szinten nem járok étterembe énekelni, napi szinten nem járok tanulni, tehát hogy foglalkozok vele, de más az, akinek ez a fő profilja, hogy elvégez egy zeneakadémiát, és akkor minden nap éneket tanít. Tehát teljesen más. Én azt gondolom, hogy a zenével, a nyelvvel, mert hogy nekem a nyelv is ilyen, több vagyok, mint az átlag, és annak idején, amikor mi végeztünk a főiskolán, el kell mondanom, hogy nagyon sokan voltunk. És nagyon kevés embert vettek fel dolgozni. És volt olyan kollégám, akit úgy vettek fel, hogy a egyik kolléganőmnek a lánya volt, és mikor leépítés volt, őt küldték el, és nem engem. És mondtam, hogy miért? Azért, mert én több lábon álltam. Tehát mindig fontos az, és ezt valahol aputól tanultuk, hogy több lábon kell állni. Tehát többféle dologhoz kell érteni, és én is azt fogom mondani a gyerekemnek, hogy, mert most az én gyerekem is elhatározta, hogy ő színész akar lenni. Nagyon nehéz pálya. Mindig elmondjuk neki, hogy nem könnyű. Nem fogom tiltani, mert tehetséges benne. De én is azt mondom, hogy tanuljon mást is. Tehát muszáj több lábon állni, mert én azt látom, hogy mindaz, ami kultúra, ez most legyen színészet, legyen tánc, mert táncosokat is, nagyon sok táncost ismerek, akik mesélik, hogy milyen nehéz a pálya. Tehát mindenki, aki a kultúrában dolgozik, nem könnyű a mai világban. És azért az embereknek az igénye a kultúrára, tehát ezt is meg lehetne vizsgálni, vagy megnézni, vagy beszélni róla, hogy igény azért van a kultúrára, de hogy mit kapnak, mi van a médiában? Például egy mai fiatal fejében mi van? Vagy alapvető zenéket, hogy miket ismernek? Vagy egy zeneszerzőt? Tehát, hogy teljesen más már ez a generáció, és mondom, a saját fiam is, aki pedig kapott egy értékrendet, a társadalomtól ő mit lát, mit a saját korosztálya mit mutat neki?
1: Valójában ez nekünk, mint szülőknek a felelősségünk, hogy mi is átadjuk a hagyományainkat, az értékeinket, amiket mi is kaptunk a szüleinktől, hogy ezekben nevelkedhessenek fel a gyermekeink, és természetesen mi, mint pedagógusoknak is óriási szerepünk van, hogy ezeket a kulturális értékeket továbbadjuk a növendékeinknek, továbbadjuk a diákjainknak. A jövőre milyen terveid vannak? Hol látod magad 5-10 év múlva?
0: Nagyon-nagyon jó kérdés. Tehát itt gondolkozom évek óta már a szakvizsgába. A szakvizsgán belül is, hogy mit? Hogy végezzek egy vezetőképzőt, hogy én egy 5-10 év múlva esetleg egy iskolaigazgató helyettes, vagy iskolaigazgatóként, vagy végezzek mentortanári szakot, ahol szintén a segítés, mint olyan, ugye a kollégák segítése, most is ezt teszem egyébként. Vagy végezek egy drámapedagógia szakvizsgát, ahol esetleg azt. Tehát nagyon sokféle kérdés fordul meg bennem, ami biztos, hogy mindenképp tanítani szeretnék. Tehát, hogyha igazgató lennék, akkor nem biztos, hogy taníthatnék. A mentor-tanári dolog az egy kicsit közelebb áll hozzám, mert a segítségnyújtás az mindig jó. Tehát, hogy az én részemről ez működik. de közben meg mindig azon gondolkodom, hogy nekem az még 2 év egyetem, és nekem le kell mondanom a péntek szombatról, a szombati szervezésekről, a HAKME Egyesületről. Tehát nekem a HAKME az egy olyan életem része, 20 éve alapított tagként ott voltam, és nagy részt az összes ilyen rendezvénynek a szervezése egy része rám hárul. És fontos, tehát én a HAKME-t nem fogom föladni semmiért sem, meg az éneklés sem.
1: Szeretnél többet foglalkozni az énekléssel esetleg a következő időszakban? Vagy milyen súlyok lesznek az életedben? Lehet ezt tudni?
0: Ami nagy vágyam lenne még, ugye én könnyű zenei énekes is vagyok. És könnyű zenei zenekart szeretnék, de egy olyan zenekart, akikkel közösen lehetne alkotni új dolgokat. Na most fiatal zenészek nem biztos, hogy azt a technikát meg tudják hozni, tehát ahhoz érett zenészek kellenek, viszont egyfajta együtt gondolkodás a zenében, közös zenélés örömet, tehát hogy ezeket szeretném hallani, tehát szeretnék tánczenekart is magam mögött. Ugye nekem adott itt a HAKME-ba a cigányzenekar, velük egyébként fantasztikus jó együtt zenélni, de hogy írnék még könnyű zenei számokat, tehát hogy akár a zene írás, szövegírás, inkább ebben mondom, hogy szövegeket írnék még, mert én azt mondom, és valahol egyszer Kovács Kati mondta azt, mikor előtte fölléptem, hogy nagyon jó, hogy vannak fiatalok, akik a tánczenét tovább viszik, de ne a múltból akarjanak megélni, és ne a régieket akarják utánozni, hanem alkossanak ők is olyat, ami majd a következő generáció tovább visz. Tehát, hogy valami, ott is valamit letenni, amiből majd tudnak építkezni később.
1: Mit tanácsolnál egy 10 évesnek, egy fiatalnak, aki úgy gondolja, hogy énekesi pályára szeretne lépni?
0: Hát nagy fába vágja a fejszéjét, az biztos, nagy fába vágja a fejszéjét, de ha ő ezt határozza el, hogy ő szeretne, akkor tegyen érte. Járjon énektanárhoz, tanuljon stílusokat. Én mindig azt mondom a tanítványaimnak, meg a szüleiknek, hogy először is alapvető dolog az, hogy a magyar zene a népdal. Tehát, hogy innen indul minden gyerekdal, népdal. Amíg mi a saját zenénket nem ismerjük, addig ne nyúljunk hozzá máshoz. Tehát a saját anyanyelvünkön a saját zenénket ismerjük meg. Én mindig azzal kezdem, hogy amikor tanítottam felsőbe is, mert volt olyan, hogy tanítottam felsőbe éneket, akkor elkezdtem a népdalokon keresztül a különböző stílusokat is megmutattam a gyerekeknek, sőt volt olyan, hogy adtam nekik lehetőséget, hogy ők írjanak zenét, vagy rap szöveget, vagy bármit, tehát hogy abszolút a kreativitás megjelent, és amikor a 8-osoknak mondtam azt, hogy na jó, akkor gyerekek, mit hallgassunk az utolsó órán? És akkor azt mondták, hogy hát azt az öreg nénit, aki a népdalt énekelte. Szóval, hogy ezt elérni, hogy ők azt kérték, tehát ez is egy nagy dolog volt. Szóval erőt kívánok annak, aki arra adja a fejét, hogy énekeljen, járjon jó énektanárhoz, tehát hogy tanuljon, és szorgalom, és rengeteg gyakorlás, tehát hogy gyakorolni kell, és hogy a torkára mindenki nagyon vigyázzon, mert nekünk az a hangszer. És ha én egy hetet kihagyok, akkor az érződik, és olyan, tehát hogy nekünk ott van a torkunkban, és erre nagyon vigyázni kell.
1: A végére hagyom mindig a legnehezebb kérdést, hogyha egy lakatlan szigeten kitennének téged, mi lenne az az 5 CD album, bakelit, amit elvinnél magaddal, mert esetleg olyan nagy hatással volt rád az életed folyamán?
0: Hú, hát a könnyű zenében én nagyon-nagyon szeretem Cserháti Zsuzsát és Máté Pétert, tehát ezek az örök igazságok, amiket ők énekelnek, és valami ilyesmi zenét szeretnék én is majd egyszer szerezni, tehát hogy nekem Máté Péter számai például ilyenek, amik évekig ott vannak az emberek fülébe. Cserháti Zsuzsának a számai, meg Cserháti egy nagy énekes volt, én azt gondolom, tehát a könnyű zenében ők. Magyar nótába Kovács Apollónia. Tehát Kovács Apollónia szintén színésznek készült, és ő is úgy tanulta meg a cigányzenét, hogy ő neki utatnia kellett és ment. Tehát, hogy valahol itt is érzek egy szálat, hogy ő is a színészetből indult a Magyar Nóta felé. Hát Kovács Apollónia, nagyon jó előadónak tartottam, meg tartom. Aztán, hát én Oswald Marikát nagyon szeretem az operett világából, tehát az a fajta lendület, amit ő az operettbe csinál, na ilyen vagyok én is az operettekbe, tehát egyszer oda jöttek hozzám, hogy te vagy az Oswald Marika, nem, én nem az Oswald Marika vagyok, csak ugyanúgy pörgök én is a színpadon, tehát hogy ebben hasonlítunk. Jazzben annyira én nem tartom magam jónak, van sokkal jobb jazzénekes, mint én, ott van Szőke Niki, vele együtt tanultunk, és hát Szőke Niki is fantasztikusan énekel jazzzenét, nagyon szeretem, ahogy énekel.
1: Te vagy az első, aki csak magyar előadókat mondott, és ennek nagyon örülök, hogy végre sikerült úgy összeválogatni egy ilyen ötös listát, amiben nagyon nagy szerepet kaptak a magyar előadók, úgyhogy ezt köszönöm szépen neked. Egy élmény volt számomra a beszélgetés mindenféle tekintetben, és remélem folytathatjuk hamarosan a beszélgetésünket.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Mai vendégünk Volszkiné Farkas Mónika, énekes, előadó művész és pedagógus volt, aki több mint két évtizede tanít, miközben a magyar nóta és operett hagyományának aktív előadója. Koncertjein a klasszikus magyar dallamvilágot képviseli, pedagógusként pedig a zene élményszerű átadását tartja legfontosabb küldetésének. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a pedagógiai tapasztalatairól és legszebb előadó művészi élményeiről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van, vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.

a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drát cigányban.
1: 100.3 Rádió Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök öscímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Du menge Penas.
0: Rólunk neked.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszerre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes-Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dík. Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. Ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és rengeteg bizonságot hallhattatok már itt az évek során, kedves rádiódik hallgatók, ezért most egy olyan keresztény emberrel szeretnék beszélgetni, aki nem sokára be is mutatkozik nektek, és el fogja mondani, hogy egészen pontosan mióta van az Istennel való kapcsolata, és hogy honnan tud ennyi mindent a Bibliából, és azt követően pedig olyan egyszerű kérdéseket fogok feltenni, amik valóban érdeklik az embereket az életükben, akár a nem keresztény embereket is. Úgyhogy köszöntöm itt a vonalban Lugosi Zoltánt. Szia-szia, üdvözöllek!
5: Szervusz, én is üdvözöllek, meg köszöntöm a hallgatókat is.
4: Figyelj, Zoli, mondd el nekünk kérlek, hogy milyen az Istennel való kapcsolatod, milyen szolgálatot töltesz be?
5: Istennel való kapcsolat az én jónak mondanám, persze az a nagy kérdés, hogy maga az Isten mit mondana velem való kapcsolatról, mert ez mindig két oldala van, és van, hogy egy kapcsolatban, akár egy házasságban is az egyik szépíti a dolgokat, a másik kevésbé. Pont ma tettem fel a Facebookomra egy posztot, ami arról szól, hogy ki az, aki ismerőse Istennek, mert nagyon megdöbbentő részek vannak a Bibliában, hogy valakik, most bocsánat, így mondom, pofára esnek a mennyek kapujában, mert az Úr azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. És én magamat is megvizsgáltam, hogy hú, én úgy érzem, ismerem Istent valamennyire, persze ezt egy életen át kell tanulni, de hogy ő mit gondol rólam. Tehát, hogy nem egyszerű a kérdésedre válaszol, milyen Isten a kapcsolatom. Én igyekszem, hogy jó legyen. Nyilván a kapcsolatunk alapja az, hogy Jézus meghalt értem, és ebbe bízva, hogy ebben hiszek, kegyelem alatt próbálom élni az életemet, de ezzel nem visszaélve, hanem megtenni, ami tőlem telhető, hogy tetsző életet éljek az Úrnak, és imádkozással, igével való foglalkozással, szolgálattal is igyekszem javítani az Istennel való kapcsolatot. Ide is eszembe jut egy ige, ott a Károli Gáspár úgy mondja, hogy áldozattal kell erősíteni a szövetségünket Istennel, és mindig, mikor mondjuk ember úgy döntő, hogy most nem a foci meccset nézek meg, hanem inkább imádkozok, vagy nem más kettelés végzek, hanem az Úr dolga, foglalkozok, áldozatot hozok, ezzel mindig erősítem a kapcsolatot, és jobb lesz a kapcsolat. Mint egy házasságban is, ha teszek a feleségemért, az ő tetszésre, akkor jó lesz a kapcsolatom. Tehát így röviden, ami nem is volt olyan rövid, ezt tudom mondani, hogy igyekszek azon, hogy jó legyen az Istennel való kapcsolatom, és ezt kívánom minden hallgatónak, és egyik legjobb ige talán erről, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közelíteni fog hozzátok. Tehát hála Istennek, ha mi teszünk lépéseket, hogy jó legyen a Istennel való kapcsolatunk, ő tárkarokkal, és ő mindent megtesz, hogy ez tényleg jó legyen. Tehát ezzel minden nap kell tenni. Hogy talán a másik kérdés az volt, hogy milyen szolgálatban állok. Szarvason van egy közösség, most már 9 éve, kezdtük igazából majdhogy nem a nulláról, na hát most se egy megagyülekezett, de azért annál már többen vagyunk, mint kezdtük, és akkor ott vannak heti szinten istentiszteletek, szombatonként 14:30-kor amúgy, és mellette azért próbálkozunk más városokban is gyülekezetplántálásokkal, volt, hogy Angliába is rendszeresen jártam ki, tehát ahol és ahogy hasznos, próbálom magamat mindenhol hasznossá tenni, de ami fix, az a szarvasi gyülekezet, aminek a vezetését végzem.
4: Tehát akkor egy lelki pásztor vagy?
5: Úgy szokták mondani sokan, igen.
4: Na, ennek nagyon örülök, mert összegyűjtöttem olyan kérdéseket, amiket, hogyha egy lelki pásztorral beszélgetnek az emberek, valószínűleg egyszerű, hétköznapi és őszinte kérdéseket tennének fel. És ezeket összegyűjtöttem. Az első ilyen, hogy miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek velünk. Ja, mielőtt belekezdünk, kedves hallgatók, szeretném elmondani, hogy Zolival semmit nem egyeztettem, szándékosan nem mondtam el neki, hogy miről fognak szólni a kérdések, hanem tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy őszintén, hirtelen mit reagál egy lelkipásztor ezekre a kérdésekre. Tehát a kérdés a következő, miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek velünk?
5: Igen, kezdhettél valami könnyebb kérdéssel is, ha majd nem egyeztettünk. Ez valóban visszatérő, nagyon nagy kérdés, és nem is lehet rá nagyon röviden válaszolni. Sokan feltették nekem is a kérdést, meg szerintem, aki őszinte, az önmagának is felszokta tenni keresztény ezt a kérdést, hogy akkor hogy engedheti meg Isten azt a rengeteg háborút, hogy gyerekek betegek lesznek, meghalnak, karambolba olyanok halnak meg, akik nem vétettek. Én meg a legtöbb pásztor, lelkész általában oda vezeti vissza az egészet a bűnbeeséshez, hogy nyilván a bűnbeesés előtt az édenkertben nem volt se betegség, nem volt se nem volt gyomos az édenkert, nem volt rohadt almafám meg, tehát minden teljesen jó volt, nem harapta meg a kutya az Évit, és a többi nem veszekedtek, tehát minden idilli volt, de a bűn behozta a rosszat a földre, és talán a legmérvadóbb és legkulcsabb kijelentés a Bibliába, hogy mikor az ördög megkísérti Jézust, azt hiszem a Lukács 4-ben van leírva, akkor azt mondja az ördög Jézusnak, hogy ha engem imádsz, akkor neked adom a föld összes országát és annak dicsőségét, mert nekem adatott. Hát azt mondja az ördög, hogy neki lett átadva a föld országa és annak dicsősége, és Jézus nem kezdett el vele veszekedni, hogy hazudsz ördög, az az én atyámé. Tehát tulajdonképpen elismert, hogy valóban jelen világkorszakban az ördögnek lett adva a föld, és akkor ezt tudom mondani, hogy azért történik annyi borzalom a földön, mert az ördögnek lett átadva a bűneset által, át lett adva a földnek úgymond a tulajdonjoga, vagy bérleti joga, hogy nézzük az ördögnek, és az ördögről meg tudjuk, hogy gyilkos, tolvaj, rabló, egy nagy gaz, hát nem ember, de egy gazfickó, és ő minden rosszat megcsinál, hogy a földön rossz legyen az élet, de azért, mert át lett neki adva. Az most még hosszabb lenne arról beszélni, hogy az Isten miért nem ítélte meg őt azonnal. Ez most nem kérdés, akkor nem mennék bele. Ennek is van egy teológiája és egy igaz magyarázat, ami érthető. De lényeg az, hogy Isten vissza fogja szerezni a földet, és nagy békességben a földön fognak élni az üdvözült emberek Istennel, meg Jézus Krisztussal. De jelenleg a föld az ördöghöz tartozik, és ezért van ennyi borzalom rajta.
4: Rendben, mondhatom a következőt, és bocsánatot kérek, úgy kezdted, hogy kezdhettem volna könnyebb kérdéssel is. Viszont az igazság az, hogy azt gyűjtöttem össze, amik a leggyakoribbiak, és ez a legelső. Ugye ezt szokták leghamarabb megkérdezni, hogy miért van annyi rossz a földön. Ugye ezt sokkal jobban ki szokták vetíteni, hogy miért van háború, miért történt velem ez, velem az, stb. Folytatni fogjuk a kérdésekkel. Most azonban elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és továbbra is Lugosi Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen, kedves hallgatók!

0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk. És a mai nap folyamán Lugosi Zoltán az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
2: Én is köszöntlek téged és a hallgatókat is.
1: Zoltán egy lelkipásztor, és összegyűjtöttem olyan kérdéseket, aki esetleg most csatlakozott, olyan kérdéseket gyűjtöttem össze, amelyek nagyon gyakoriak, amit feltennének a nem hívő emberek, az egyszerű emberek feltennének.

0: Hát itt még mindig ketté lenne bont a kérdés, hogy úgy van Isten, hogy tud neki segíteni, vagy maga az, hogy létezik-e Isten. Ha maga az, hogy létezik-e Isten, ez nyilván ez egyre több ilyen ember van, aki felveti a kérdést, akár az előző kérdéshez kapcsolatban, vagy akkor miért történnek ilyen dolgok. Hát maga a Biblia mondja, talán a Róma levélben, hogy a természet alkotásaiból is rá lehet jönni, hogy létezik Isten. Tehát én először megpróbálnék egy ilyen embernek elmondani, hogy hát gondold végig, ez a csodálatos természet nem jöhetett létre magától, hiába próbálkoznak a darwinisták, meg tudósok, hogy az ősrobbanás a gázokból jött, meg minden, de honnan jött az első gáz, tehát egyszerűen teljesen bebizonyíthatatlan, hogy nincsen Isten. Ezzel próbálkoznék, de hát mivel a hit az hallásból van, és a hallás Isten igéje által, így azért így aggyal meggyőzni az embereket nem nagyon lehet, hanem beszélnék akár saját bizonyságomról, meg felhívom a figyelmét, hogy te is azért gondold végig az életedet, hogy mikor még hittél Istenben, akkor miért hittél Istenben, milyen olyan úgymond csodák történtek az életedben, és ilyenekkel próbálkoznék, de tehát maga, aki azt mondja, hogy nem hisz Istenbe, azt szerintem ember nem tudja meggyőzni. Ha egy ember meg tudja győzni, utána egy másik ember meg ki tudja beszélni róla. A hit az a szívbe keletkezik, tehát ott kell neki egy érintést kapnia, hogy én hiszek belül Istenbe. Mondanék egy-két bibliai igét a teremtésről, hogy Isten szereti az embereket, és ez beakad a szívébe, és hit támad, akkor jó, hanem így emberileg én nem tudnék segíteni szerintem rajta.
1: Elfogadható kérdés, válasz, bocsánat.
0: Nehezebb volt, mint az előző.
1: És jól kibontottad. A másik kérdés az, hogy mit mondjak, ha imádkozni szeretnék, de nem tudom, hogyan kell. Illetve van még egy kérdése, hogy Isten tényleg meghallgatja az imánkat?
0: Hát ez két kérdés.
1: Igen.
0: Az elsővel kezdeném, hogy azt nagyon szoktuk támogatni, meg mondani az embereknek, hogy úgy szólítsa meg Istent, persze hát ezt azt tudja csak, aki meg van térve, és Jézus befogadta a szívébe, mert annak van megígérve, hogy onnantól fogva Isten fiává válik, és ha valaki Isten fia, és úgy kezd imádkozni, akkor nyilván úgy beszéljen Istennel, mint egy apukával, tehát nem javasoljuk a kötött imákat, mert az ilyen unalmas lesz, hanem ahogy egy gyermek az apukájával, nekem is van három, és ha mindig ugyanazok a szavakat használná, tiszta ideges lennék, ha minden reggel ugyanúgy köszöntene, eldarálná, hogy szia apa, szeretlek, értékellek, hálás vagyok, hát tiszta ideg lennék, tehát tök jó, hogy mindig másokat mondanak, tehát úgy kezdjen bele az imába, hogy a legegyszerűbb dolog, ami eszébe jut, jó, hogyha hálával, köszönettel kezdi, hogy kösz, hogy egyáltalán él, nem egy kórházi ágyon van jó esetben. Tehát így egy nagyon közvetlen módon beszélgessen Istennel. Nyilván, ha az Isten még nem az atya, akkor azt szokták mondani, hogy a bűnös embernek egyetlen egy imát hallgat meg Isten, az a megtérők imája, hogy rendezze Isten a kapcsolatát, bánja meg a bűnét is fogadja be Jézus a szívébe, rendezze a kapcsolatot Istennel, és utána meg tudja szólítani, mint egy apukát, mint a földön is van, hogy összevesznek a szülők a gyerekeikkel, és addig nem tudnak oldottan beszélgetni, de átbeszélték a félreértéseket, bűnöket, egymás megbántását, akkor utána tudnak oldottan beszélgetni. Tehát a lényeg, hogy arra helyezze a hangsúlyt, ha kell, előtte tartson bűnbánatot, hogy egy nagyon oldott, nagyon laza, nagyon őszinte beszélgetés folytasson Istennel, amiben, hogy ne legyünk önzők, ne csak kérések legyenek, hanem legyen benne háladás, mert én nekem is a gyerekeim, ha mindig csak kérnének fagyit, csokit, chipset, akkor nem örülnék, de neveljük őket, hogy köszönjék is meg a dolgokat, meg legyenek hálásak, meg akár dicsérjenek meg, hogyha mi olyat tettünk velük. Tehát ez az első kérdés a válasz, hogy nagyon oldottam. A másik meg mi is volt pontosan, és az imáról.
1: A másik kérdés az volt, hogy tényleg meghallgatja Isten az imánkat? Tényleg hallja, amit szólunk hozzá?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Erről egyszer én is kidolgoztam egy prédikációt, és a 12 pontom benne, hogy mi kell ahhoz, hogy Isten meghallgassa az imánkat. Hát egyrészt nem is húzom az időt, hogy mind a 12-t elmondom, meg nem is emlékszem.

0: érnék szerintem mind a 12-re, de le van mentve a laptopon, de most nem tudom kipuskázni, de egyik kulcsig, amit ide mondanék, ami nagyon sokaknak nem fog tetszeni, de Bibliából van, azt mondja a Szentírás, hogy tudjuk, ha az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. És ezt nagyon sokan félreértik, akik túltolják ezt a kegyelmet, meg Isten olyan, mint egy télapó, mindent megad az ő hátizsákjából, de hogy ez benne van kőkeményen a Bibliában, hogy ha az ő akarata szerint kérünk, tehát én most azt kérem, hogy én legyek a következő amerikai elnök, vagy most de hülyeséget mondtam, de lehetne más dolgot is, és Isten tudja, hogy se nekem nem lesz az jó, se az emberiség számára nem lesz jó, akkor az ő kegyelméből nem fogja megadni. Tehát az az első, hogy azért olyan dolgokat kérjünk, amit tudjuk, hogy meg akar adni. És van még elég sok támpont, hogy Jézus nevében kérjük, valamikor nem elég egyszer kérni, erről nagyon sok bibliai rész van, például amikor egy szegény özvegyasszony megy a gonosz bíróhoz, hogy szabadítsa meg az ellenségétől, és végül azért szabadítsa meg, mert állandóan a nyakára jár, meg lehet más bibliai részeket is mondani. Tehát olyan is van, hogy tényleg Isten meg akarja adni, Jézus nevében kérjük, de mondjuk nem elég álhatatosan, hanem csak egyszer-kétszer kértük, és aztán abba hagytuk. Olyat is mond a Biblia, hogy ha nem hittel kérjük, akkor ne is várjuk, hogy valamit fogjunk kapni Istentől. Tehát nagyon fontos, hogy legyen bennünk az a bizalom, erről szólunk a kérdése is a elképzelt hallgatónak, hogy hinnünk kell abba, hogy az Isten az atyánk, és ha valamit kérünk, és jó dolgot kérünk, akkor megtudja, és meg is akarja adni. Tehát a hit is nagyon fontos. Vagy még egy dolog eszembe jut, és akkor nagyjából a prédikáción fele azért csak eszembe jut, hogy azt mondja a szem Jakab apostol, által az Isten, hogy van, hogy kérjük, de nem kapjuk meg, mert látja az Isten, hogy a gerjedelmeinkre, a kívánságainkra költenénk azt. És van, hogy az ember kér pénzt, vagy ezt, azt, amazt, és Isten tudja, hogy én most megadnám neked a pénzt, vagy valaki, akinek nincs házastársa, kérne házastársat, de Isten látja, hogy ez nem való még neked, még úgymond a gerjedelmeidre költed, a pénzt is hülyeségre költenéd, lenne egy feleséged, csak megaláznád, ütnéd, vernéd, és Isten tudja, hogy egyszer még nincs ideje, hogy megadjam neked, és akkor nem adja meg. Tehát, hogy ez elég nagy téma, és szépen hangzana, hogy azt mondom, hogy igen, Isten mindig meghallgat, de nem hazudhatunk, amúgy se, egy lelkésznek aztán végképp ne próbáljon hazudni, tehát hogy azért sok összetevője van ez, hogy Isten tényleg meghallgasson.
1: Nagyon szépen köszönjük a csodálatos válaszaidat. Kedves hallgatóink, maradjatok velünk mindenféleképpen, mert most meghallgatunk egy remek dicsőítődalt. Aztán folytatni fogjuk tovább, és természetesen Lugosi Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy maradjatok itt.

0: Ez a Trájó,
1: a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, és ma nem mesélés lesz, hanem igazából az életről szóló kérdéseket tesszük fel, amire Lugosi Zoltán lelkész fog válaszolni nekünk, aki itt is van velem a vonalba, és köszöntelek téged.
3: Én is köszöntelek téged.
2: Következő kérdésünk, kedves Zoli, az, hogy mit tegyek, ha nagyon egyedül érzem magam?
3: Hát ez is elég tág kérdés, mert nyilván az embernek földi szinten is fontos, hogy ne érezze magát egyedül. Meg nyilván az ember, ha a szíve ki van nyitva Isten felé, és nem feledkezik bele a földi dolgokba, akkor az is nagyon fontos, hogy maga a mennyel is legyen egy kapcsolata. Kezdjük el a földi résszel, hogyha valaki egyedül érzi magát, hát ezért is nagyon fontos gyülekezetbe járni, mert ott ugye testvérekkel találkozik, és akár 10-20-30 testvér között is, főleg ha az ember a gyülekezetbe vállal szolgálatot, hogy ő is ott valamit tesz a közösségért, akkor lesznek társai, barátai, hittesvére, és már nem lesz egyedül, még akkor is, ha mondjuk egy özvegyasszonyról van szó, vagy akinek tényleg családjában senki nincsen, de hittesvére lesz. Maga Jézus Krisztus mondta, hogy az az ő igazi anyja, meg lánytesvére, fiútesvére, akik hallgatják Isten igényét. És aki elkezd gyülekezetbe járni Isten népe közé, jó szívvel elkezd egy közösséghez csatlakozni, annak igen hamar lesz nagyon sok fiú testvére, lány testvére, sőt azt mondja Jézus, az nekem anyám, tehát lesz a gyülekezetben anyja is neki, apja is, gyereke is, tehát a gyülekezet tud adni maga ilyen közösséget is. Érdekes, hogy erről jut eszembe, hogy Péter mondja, hogy mi mindent elhagytunk, Jézus, és követtünk téged. És tényleg átmenetileg, sőt az is lehet, hogy 3,5 évig kvázi ott hagyták a családjukat, a vállalkozásukat, barátaikat, hobbiaikat, mindent, és követték Jézust. És Jézus megígérte, hogy aki ezt megteszi, hogy az Úrért és az evangéliumért lemond dolgokról, akár kapcsolatokról, akár meglazulnak bizonyos barátságok, vagy bármi, a 100 annyit fog kapni. Tehát az embernek nincs is a földön úgy kapcsolata, akár saját hibájából, akár más hibájából, de a gyülekezetben 100-szor annyi kapcsolata lesz, és tényleg én nem ismerek olyan szemét, aki örömmel beleveti magát a gyülekezeti életbe, ott eljár imaórákra, tényleg válasz szolgálatot, hogy takarító szolgálat, gyerekvigyázás, hát annak egyből annyi testvér, annyi barátja lesz, hogy nem lesz többé egyedül. Hát a földre ezt tudom mondani, de aki esetleg nem is testvére, nem is itt testvére, ott is azt javaslom, maga Pál apostol mondja, hogy amennyire rajtatok áll, mindenkivel békességben éljetek. Tehát nagyon fontos, hogyha valakivel össze van veszve az ember, akkor ezt próbálja rendezni, legyen jóba, jó kapcsolat a szomszédokkal, utcabeliekkel, munkatársakkal, mert azért, ha az ember egy normális ember, aki megbocsátja az emberek bűnét, meg ő is jó fej, akkor az nem létezik, hogy ne legyenek olyan munkatársak, vagy utcabeliek, akikkel jóba tudna lenni, így érte, hogy barátilag, tehát, hogy rendezze emberleg és a kapcsolatot, ne legyen egyedül, és ami a legfontosabb, és legszeresebben ezzel kezdtem volna, csak nem akarok ilyen szuper szellemi lenni, hogy én sokszor elgondolkozok rajta, de az Úr ne próbáljon meg ebbe, hogyha én egyedül élnék egy lakatlan szigeten, én úgy érezzem, hogy többé-kevésbé tudnék boldog lenni, mert imádkoznék az Úrhoz, és nem lennék egyedül. Most ez lehet, hogy elvont, meg nagyképű, de én napközben is sokat vagyok egyedül, és közben próbálok az Úrral lenni, beszélgetni vele, kommunikálni, és nem is vagyok egyedül, csak így emberi szempontból egyedül, tehát, hogy aki az Úrral van egy mély, közös kapcsolatban, ahogy mondja Jézus, hogy bemész a belső szobádba, és ott imádkozol, az Atya titkon néz, tehát ott van veled az Atya, tehát ez a harmadik, amit mondanék, hogy Istennel való kapcsolatot ki tud alakítani, és azt mondja Isten, hogy én veletek maradok a világ végezetéig, tehát ki lehet alakítani a Szent Szellemmel, Atyával, a Fiúval ilyen kapcsolatot, hogy az ember megy, sétál, vagy dolgozik, és érzi, hogy nem vagyok egyedül, mert velem van az Isten.
2: Amen, amen. Nagyon szépen köszönjük a válaszodat, és tegyek fel még egy kérdést? Vagy maradjon a következő? Rendben, rendben, akkor nem tudjuk, hát a következő szegmensben, még mielőtt meghallgatunk egy dalt, akkor jön a következő kérdés. Hogyan lehet feldolgozni, hogy szerettünk szerettünket elvesztettük? Hú, ez egy nagyon, szerintem ez legyen a következő szegmensbe.
3: Jó.
2: Legyen egy olyan, amire talán rövidebben lehet válaszolni. Mit tegyek, ha haragszom Istenre?
3: Hűha, szerintem az előző még könnyebb is lett volna.
2: Igen?
3: Hát talán, mert arra elég radikálisan tudok csak válaszolni az előző kérdésre.
2: Akkor legyen az előző. Akkor legyen az előző, hogyan lehet feldolgozni egy szerettünk elvesztését?
3: Igen, azért egyszerű, de sajnos elég brutális a válasz, hogyha hívő szerettünket vesztettük el, akkor nagyon könnyű, mert tudjuk, hogy egyszerűen a mennybe van, és jó helyen van, és már csak nekem kell igyekezni, hogy őt viszont lássam, és erről rengeteg ige van, hogy viszont fogjuk látni. Akkor borzasztó nehéz a helyzet, és engem is hoztak kellemetlen helyzetbe, mikor hívők kérdezték ezt, hogy fú, meghalt édesapám, édesanyám, és úgy tűnik, hogyha nem volt megtérve, és akkor most hú, ki tudja, hol van. Hát nyilván erre nem fogom rávágni, hogy hát én tudom, hogy valószínűleg hol van, és rossz helyen van, de csak akkor is lehet mondani, hogy hát, ha az Isten majd könyörül rajta, meg minden, de akkor mondjuk nehéz a válasz, és nehéz vigasztalni valakit, mert viszont hazudni nem hazudhatok, hogy hát, mivel aranyos letett a kismacskáit, jó szívű volt, akkor biztos a mennybe van, de egy ilyen mentő közelet azért szoktunk adni, hogy hát Isten kegyelmes, Isten hatalmas, hát ha talál kegyelmet, meg úgyse tudsz már mit csinálni, törődj a életben megmaradottakkal, szeretteiddel, tehát ilyeneket tudunk mondani, nem könnyű. Én el is határoztam, azt nem tudom, hogy tudom-e majd ezt fel is tartani, ezt a vállalásomat, hogy én csak olyan temetést vállalok, ahol az elhunyt személy, tudom, hogy az urnál van, mert össze-vissza hazudozni a temetésen, hogy ó, fentről néz, mosolyog meg minden, és közben valószínűleg nem így van, azt én nem tudom bevállalni. Tehát ezt tudom erre mondani, reméljük, hogy hívő az, aki meghalt. Ha nem hívő, akkor meg bízunk Isten a kegyelmébe, hát valami lesz, és addig is, mert nem tudjuk, mi lesz, törődjünk a földi dolgainkkal, azon úgy se tudunk változtatni, és törődjünk a még meglévő szeretteinkkel, gyerekeinkkel, rokonainkkal, mert ha beletemetkezünk a gyászba, akkor az élő rokonokkal nem törődünk, és nekik is kárt okozunk, tehát a körülöttünk lévő emberek miatt is, rokonok miatt is el kell tudni engedni a halottakat.
2: Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőtodát, kedves hallgatók, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Lugosi Zoltán lesz a vendégem.

0: Ez a Trájó,
1: a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk. És elég életszerű kérdéseket teszünk fel. Összegyűjtöttem olyan kérdéseket, amit az emberek feltennének egy lelki pásztornak, és ki is használjuk a lehetőséget, ugyanis itt van velünk egy lelki pásztor, Lugosi Zoltán, köszöntelek téged.
3: Én is köszöntök mindenkit.
2: Most pedig jöjjön a kérdés, miért érzem néha úgy, hogy Isten nincs mellettem?
3: Hát, mert lehet, hogy nincsen melletted. Ez így belerülök ebbe, de amúgy ez nem vicces ez a pillanat, mikor van ilyen. Ezt is kapázsó két részre osztanám, nem azért, mert annyira okos vagyok és bonyolítani akarom, de hát ugye sok oka lehet. Tehát vegyük azt, hogy tényleg nincs az ember mellett Isten. Hát a legmegdöbbentőbb Jézus Krisztus, amikor felkiáltott a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ugyanis ilyen soha nem volt a fiúnak, a messiásnak, Jézusnak az életében, hogy az atya elfordult tőle, de ott, akkor és utoljára, és először az atya Isten elfordult a fiától, mert egyszer látta rajta a mi bűneinket, és azon keresztül látta csak a fiát, és ezt valahogy nem tudta feldolgozni, vagy bele se tudunk ebbe gondolni. És velünk emberekkel is ez történik, maga mondja a Szentírás, hogy a mi bűneink választanak el minket Istentől. Tehát ha az ember azt érzi, hogy nincs Isten, akkor én azzal szoktam kezdeni, vagy ha úgy látom, hogy nem működnek a dolgok, problémák jönnek, azzal próbálom kezdeni, hogy önvizsgálatot tartok, hogy hú, lehet, hogy rossz irányba haladok, lehet, hogy bűn van az életemben, vagy nem az Isten akaratába járok, vagy valamit rosszul csináltam, valakit megbántottam, és ezért nincs békességem, vagy ezért hagyott el az Úr. Tehát az ember mindig ezzel kezdje. Akár, hogy visszautaljak, eszembe jut még egy ima meghallgatás feltétele, hogy azt mondja azt hiszem, akit Jézus meggyógyított komoly betegségből, hogy tudjuk, hogy Isten csak azt hallgatja meg, aki igaz ő előtte. Vagy valami, most nem pontosan idéztem, de ez a lényeg, hogy nem akárkit hallgat meg azért Isten, hanem aki tényleg az ő utain jár, aki az ő akaratát cselekszi. És a saját életemben is vettem észre, hogy hú, valahogy úgy Isten jelenlétét nem úgy éreztem, így elkezdtem boncolgatni magamat, hogy mi bűnt követtem, mi van, hogy van, és rájöttem, hogy hú, olyan irányba kezdett el haladni az életem, és itt most, ami eszembe jut, sztori, nem is konkrét bűnök, hanem hogy olyan akár karrier, vagy valamit akartam elérni, olyan pályát akartam választani, ami nem Isten akarata volt, és nem bűnös dolog, csak egyszerűen nem az Isten tökéletes akarata, és már éreztem azt, hogy távolság jön közém és Isten közé. Tehát, hogy ne bajolítsam, meg szaporítsam túl a szót, tehát lehet azért nem érzi az ember, hogy mellettem van Isten, mert komoly bűnök vannak, vagy kevésbé komoly bűnök, de egyszerűen nem Isten akaratába járok. Én lefordultam jobbra egy kereszteződésnél, Jézus meg balra akart, hogy menjek, és ő nem megy mindig az emberrel olyan szorosan, hogyha ő más irányba viszi az embert. Látjuk le a Lót történetét, ő elindult Szodoma irányába, és tönkrement az élete. Tehát, hogy én ezzel sejtek egyet, hogy a hívők azt mondják, hogy az Úr mindig velem van, mindig segít. Hát, ha az ő akaratába jársz, és arra mész, amerre mondja, akkor biztos, amúgy pedig azért kicsi bizonytalanná válik. Tehát ez az egyik oldala, hogy tényleg én nem jó irányba megyek, rossz dolgokat teszek, és nincs velem az Isten. De olyan is van, hogy én jól csinálom a dolgokat, és mégis ezt érzem, hogy nincs velem az Isten, ezt úgy szoktuk így keresztény körökben mondani, hogy nyomás van az emberen, hogy ilyen tehernyomás van, hogy pont ami Jézus Krisztuson is volt, olvassuk a egyik Zsoltárban, hogy körbevettek engem bársánbikái, meg kutyák, meg oroszlánok, ilyen szellemi lények, és Jézus rájött egy ilyen nagy rettegés, olvassuk a Getsemáné kertben, hogy vért izzadt, tehát nagyon nagy tusába volt benne, és akkor még nem is hagyta el az Isten, az a kereszten történt meg, de tőle annyira körbevették gonosz erők, hogy azt érezte, hogy nincs velem az Isten. És ilyen is van, amikor az embert mondjuk sokan szidják, irigyek rá, vagy van egy haragosa, pedig nem csinál semmi rosszat, és az szidja, átkozza, akkor az ember azt körbeveszi ez az életérzés, hogy fú, én nem egy szeretett ember vagyok, engem utálnak, engem Isten is elhagyott, de közben nem igaz, hanem csak az ördög utál nagyon. Ilyenkor pedig hát valahogy el kell kezdeni igéket elővenni, ami arról szól, hogy én Isten gyermeke vagyok, meghalt értem az Úr, szeret engem az Úr, és felépítem a hitet, hogy engem szeret az Úr, velem van az Úr, megvizsgáltam magam, nem találtam bűnt, és mégis oszlézzem magam, akkor ez csak támadás, tudom, hogy te szeretsz, bármit érzek, uram, ha rosszul is érzem magam, tudom, hogy te akkor is szeretsz, Jobb is ilyen erős, a Jobb könyve, hogy jött a csapás rá, és mégis aztán kijött belőle, mert az Úr azért szerette, és akkor így felé építi az ember a hitét, sőt, hát nem is, mert most nem akarok végképp mélyen belemenni, mert sokféle felekezetből hallgattam gondolom minket, de hogy van az úgynevezett szellemi harc is, mikor az emberre jönnek ilyen nyomások, terhek, depresszió kerülgeti, hogy akkor Jézus nevében szól ezeknek a gonosz erőknek, démonoknak, szellemeknek, hogy takarodjatok rólam, depresszió, melankólia, bús életérzés, és akkor mint amikor egy repülőgép felemelkedik a smogos, koszos város fölött a felhők fölé süt a nap, akkor ezek a gonosz erők, életérzések pedig Jézus nevében eltakarodnak, és az ember újra érzi, hogy szereti őt az Úr. Ez van, hogy nem egy perc, nem 10 perc. Most megmondom őszintén, 2 napja én is kicsit ilyen nyomott vagyok, vagy nem is kicsit. Azt érzem, hogy szeret az Úr, de valahogyan terheltnek érzem magam, nem jöttem még rá, hogy miért. De vannak ilyenek a hívéletben, amikor ilyen nyomás alá kerül.
2: Amen. Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat, és hogy ebben az órában velünk voltál, és a hallgatóknak is szeretném megköszönni. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, meg aztán lehet, hogy még egyet, és azt követően pedig a következő órában is várunk benneteket, hiszen továbbra is Lugosi Zoltán lesz a vendégem, és kérdéseket teszünk fel neki.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakosság ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádió Díkben.
1: Rádió Díkben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dík. Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
6: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. És ez itt a Trájó magyarul Élet című műsorunk, és a mai nap folyamán már az előző órában is Lugosi Zoltán volt az én vendégem, és képzeljétek el, hogy kérdéseket tehetünk fel neki, amit az emberek feltennének egy lelkipásztornak, hiszen ő is az. Köszöntünk téged, Zoli, te drága lelkipásztor!
7: Én is köszöntlek, drága riporter, meg a drága hallgatókat én is köszöntöm.
6: Tehát az előző szegmensben feljött ez a kérdés, ami most fog következni, és azt mondtad, hogy hú, ez még bonyolultabb is, úgyhogy nem abban az órában mondtuk el, hanem most fogjuk elmondani, ugye, vagyis hát te fogod elmondani, én csak a kérdést teszem föl. Ja, előtte van még egy bocsánat. Hogyan bocsássak meg valakinek, aki nagyon megbántott?
7: Ez tényleg egy nagyon gyakran felmerülő kérdés. Nagyon gyakorlati választ adnék rá, amit én is úgy tanultam, és működőképes, hogy az okozza sok embernél a nehézséget a megbocsájtásnál, hogy ő egy érzést vár, hogy én belül érezzem át, hogy tényleg el tudom engedni, és újra tudom nagyon szeretni azt az embert, és nagyon sokszor az ember pedig, mikor meg lett bántva, vagy fel lett szarvazva, vagy van nagy szörnyűség történt vele, akkor a szívében nem érzi azt, hogy ő nagyon tudja az embert szeretni, és el tudja engedni a bűnét, amit elkövettek ellene. De nem ezt mondja Jézus, hogy te mindenféle érzelmeket érezzél, hanem a szívedben hozza egy döntés, hogy elengeded. Én azt a példát szoktam hozni, szerintem mindenki számára érthető lesz, hogy mikor mondjuk felhívják az embert egy bankból, hogy mondjuk volt tartozása, de elengedik mondjuk, vagy egy részét elengedik, és akkor bemegy a bankba, és akkor ott ül a Kovács Katika, vagy bárki ügyintéző, minden érzelem nélkül, a kis keretes szemüvegével, és akkor kitöltik a papírokat, aláírják, addig a személyét, mit tudom én, lefénymásolom az iratokat, és aztán aláírják, és elbúcsúznak. Semmi érzelem nincsen, alá vannak írva a papírok, de lehet, hogy több milliós vagy több százezes tehertől szabadult meg az ember, úgyhogy elengedték neki minden érzelem nélkül, és működik. És Isten sem mondja azt, hogy neked nagy érzelmekkel kell elengedni a bűnöket, amivel megbántottak, hanem csak azt kéri, hogy dobd a tenger mélyére, ha kell, befogott orral, becsukott szemmel, de akkor is mondd ki, hogy én a Szabó Pistának elengedem, megbocsájtok. Tehát, hogy ne keresnek az emberek ebbe érzelmet, hanem ilyen hűvös érzelemmel, mintha alá kell írni egy szerződést, az nem kell érzelem, egy döntést, ha ez a legjobb szó, hozok egy döntést, hogy bármit érzek, bármit gondolok, amiatt, hogy Jézus azt mondta, hogyha én nem engedem el az emberek bűneit, ő se engedi az én bűneimet, én meg nem akarok a pokolba kerülni, mert vannak bűneim, és az Úr nem engedi el, akkor pokolba kerülök, akkor én is elengedem az emberek bűneit, és hozok egy döntést. És szoktál még találkozni, hogy mondd is ki a száddal hangosan a nevét, hogy Kovács Pistának megbocsájtok, és akármit érzel, ez egy döntés. Mint az mondja az ige, hogy az Úr is a tenger mélyére dobja a bűneinket, és többé meg nem emlékezik, hogy hozok egy döntést, hogy elengedem. És még egy fontos még szerintem, mert sok embert meg ez is akadályoz még, az a második dolog, hogy oké, meg valaki lehúzott engem 500 ezer forinttal, én megbocsájtok neki, de mi lesz az 500 ezer forintommal? Én ezt ketté tudom magamba választani, és azt kívánom a kedves hallgatónak, hogy ő is választa szét, hogy megbocsájtom a bűnt, ha kell hideg racionalizmussal, érzelmet nélkül, de elengedem, mert Isten is azt mondja, hogy engedjem el, de attól még az 500 forintomat én megpróbálhatom visszaszerezni, akár jogi úton, akár más úton, tehát a kettőt nem kell összemosni. Elengedem a bűnt, de attól megpróbál megszerezni az 500 forintot. És még egy dolog esetleg még, hogy sokan úgy vannak vele, hogyha én megbocsájtom a bűnt, akkor én hülye vagyok, én balek vagyok, most bocs, hogy ezeket a szavakat használom, tudom, hogy minden hallgató nem használ ilyen szavakat, meg mindenki nem szépen beszél, de hogy jobban értető legyen, hogy akkor hülye balekként én megbocsájtottam, majd ki fognak engem használni és át fognak verni. De hát ezt nem szabad hagyni. Én megbocsájtom a bűnt, de Isten megengedi azt, hogy azután meg 100 lépés távolságot tartok azzal, aki engem átvert. Tehát én nem olvasok ezt a Bibliába, hogyha téged valaki megbánt és átver, akkor bocsáss meg neki, és engedd meg, hogy még egyszer átverjen. Ilyen nincs. Az benne van, hogy bocsáss meg neki, de utána te úgy döntöl, hogy én soha az életben vele nem üzletelek, én soha vele mély kapcsolatot nem ápolok, mert csak megbánt, akkor erre joga van az embernek. Tehát összefoglalva, kicsit hosszúra sikeredett elnézést, de ez nagyon fontos kérdés, hogy ne az érzelem alapján keress, hogy mikor tudok megbocsátani, mert akkor lehet, hogy soha nem fog tudni, hanem egy döntés, egy száraz, hideg döntés, hogy megbocsájtok. Talán így könnyebb lesz nekem biztos.
6: Nagyon szépen köszönjük ezt a választ. A következő kérdésünk pedig az lenne, hogy... Oké, ez volt, bocsánat. Mit tegyek, ha haragszok Istenre? Ugye ez egy nehéz kérdés volt az előző órában, azt mondtad, hogy ez erre nem lehet röviden válaszolni.
7: Hát igen, hát nyilván, hogyha valaki szemben ül velem, akkor azt ki tudom besélni, hogy pontosan mit értesz, miért haragszol, mi történt veled, így általánosabb egy kicsit nehéz erre válaszolni. Aztán leszögezhetjük, hogy biztos, hogy Istennek van igaza, tehát hogy biztos nem neked van igazod, aki haragszol Istenre, mert tényleg az Úr nem figyelt oda, gonosz volt, korrupt volt, megvesztegették és kitolt veled, tehát távol legyen, ez még kimondani szörny ez Istenről. Tehát biztos, hogy Istennek van igaza, és magadba keresd a hibát, hogy mi az, amit esetleg te elrontottál, vagy még ami a legelső kérdés volt, hogy egy gonosz földön élünk, ahol sok minden megtörténhet, de ezért nem az Istent kell okolni, mert nem az Isten az embergyilkos, hanem az ördög. és valaki úgy érzi, hogy haragszik Istenre, nyilván feltárnám, hogy milyen területen, mi történt az életében, és feltárnám, hogy maga a kérdező hibás-e abban, hogy rossz dolog történt, ha meg ő tényleg abszolút hibátlan, mert ő 50-nel ment a városba, de valaki beleszaladt 120-szal, és nehogy Isten, történt valami tragédia, hogy akkor meg elmondanám, hogy ez az ördög műve, nem Istené, és erre meg azt mondja, hogy hú, de hát Isten hogy engedhette meg, akkor megint ugyanott tartunk az első kérdésnél, hogy ez a föld az ördöghöz tartozik, és azért rengeteg galibát okoz az ördög, de nem lehet most rögtön az ördögöt megítélni, mert ha Isten megítélni most az ördögöt, lenne rá ereje, hatalma, de akkor az összes olyan embert, aki még nem tért meg, azt mind az ördöggel együtt be kéne dobni a pokolba, a gehennába, és az viszont Isten nem akarja, és ezért még kivár, ezért még túlszabadító akció zajlik, és egyszerűen le kell nyelni azt, mint ahogy tudjuk, hogy az izraeli Gáza eseményekben is, hogy valaki 2 évig ott raboskodott, és nem lehetett ott lebombázzuk akkor ott az alagutakat, ahol fogva tartanak a túszokat, mert akkor nem csak a túsztartók, hanem a túszok is meghaltak volna, és kicsit így van, az ördögöt nem lehet még egyszer megítélni, mert az a sok-sok 100 millió kedves ember, aki még később meg fog térni, az is meg lenne ítélve, és ne az Istenre haragudjál, hanem egyszerűen vedd figyelem, hogy egy ilyen bonyolult világban élsz, és Isten ilyen tűpontos, mérnöki pontossággal próbálja túszokat kiszabadítani, és ez sajnos jár úgymond nehézségekkel a föld lakóinak, most már több ezer év óta, de ne Istenre haragudjál, hanem te békülj meg Istennel, és járj Isten oldalára, a túszszabadításba, hogy Isten munkája menjen előre, és minél több ember kiszabaduljon az ördögtől, hogy eljöjjön az a nagyszerű nap, mikor az ördögöt fejbe lehet verni, mert eljött az óra, hogy meg legyen ítélve. Hát tudom, ilyen is miket mondanék, de nem volt kielégítő a válasz, még magam számára se, de hirtelen nem tudok ennél jobbat.
6: De azért eléggé kielégítő volt, és nagyon szépen köszönjük neked. Kedves hallgatók, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, ami a megbocsátásról fog szólni. Azt követően pedig újra beszélgetni fogunk Zoltánnal, ugyanis van még egy jó pár kérdésünk felé, remélem egyet értetek velem, úgyhogy Zoli, hallgass most ezt a dicsőítő dalt velünk a hallgatókkal, és aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez a Trájó,
1: a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán nem teljesen egy bizonságot hallgatunk, akik most csatlakoznak hozzánk, azoknak elmondom, hogy egy lelkipásztor van a vonalba velem, és neki teszünk föl kérdéseket, olyan egyszerű kérdéseket, amik nem is annyira egyszerű kérdések, viszont a nem hívő embereket ez érdekli a legjobban, úgyhogy egy lelkipásztort köszöntök most, Lugosi Zoltán. Szia Zoli, köszönöm, hogy itt vagy.
3: Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat.
2: Nos, a következő kérdésem az az lenne, hogy hogyan találhatom meg az életemben a helyemet?
3: Jó kérdések. Hát, hogy valaki mindig egy az egybe felteszi nekem, az két napig tart ezt kivesézni. Hogyan találom az életbe helyemet? Hát maga nagyon tetszik a kérdés, hogyha valaki felteszi, ugyanis azt látom sajnos, még akár lelkipásztorként is, még a hívők között is, pedig én nagyon sokat beszélek erről, hogy az emberek csak élik

0: valakinek eszébe jut, hogy hú, én okkal vagyok a földön, nem olyan vagyok, mint egy katica bogár a sok közül, hanem nekem Lugosi Zoltánnak, Armandónak, Sztojka Pityunak, Kovács Ilonának van egy dolgom, amire én lettem kitalálva. És minden embernek más az új lenyomata, és minden embernek más az életútja is. Tehát ez már csodálatos, az emberben felmerül. Nyilván ez akkor van egy hívő ember, akiben felmerül. Az az alap, hogy nyilván én meghatározom magam, hogy én Istennek a fia vagyok, és utána, mint fiú, hogy Isten milyen munkát akar nekem adni, milyen szolgálatot akar adni, mi a dolgom az életben. Erre pedig hát a Szent Szellem tud elvezetni, mert megvan írva, hogy a Szent Szellem elvezet minden igazságra, és a bekövetkezendőket kijelenti néktek. Tehát nagyon fontos, az ember megtér, a vízben megkeresztelkedik, hogy utána pedig a Szent Háromság harmadik személyével, a Szent Szellemmel is kerüljön olyan kapcsolatba, olyan mély, mondhatni, intim, belsőséges kapcsolatba, mikor megtanul hallgatni a Szent Szellemre. Most ezt tudom, itt talán elvont lesz sokaknak, de el kell hinni, hogy Jézus azt mondta, hogy jobb nekünk, hogy nem ő van most a földön, ez a János evangéliumában mondja a tanítványoknak, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, és elmegyek az atyámhoz, mert így elküldöm a Szent Szellemet hozzátok, a másik vigasztalót, hogy veletek maradj a világ végezetéig, és ez a Szent Szellem az, aki elvezet minden igazságra, és az ember ki tud alakítani a Szent Szellemmel egy jó kapcsolatot. Nem tudom, lehet-e egy ilyen könyvreklámot mondani, hogy van egy Jó reggel Szent Szellem című könyve Benny Hinnnek, hanem akkor kivágod, mert nem a könyvet, hanem ezt a reklámot, és az arról szól, hogy lehet személyesen elkezdeni kommunikálni, beszélgetni a Szent Szellemmel reggel, mikor felkelek, hogy de jó Szent Szellem, hogy itt vagy, napközben is szólni hozzá, és tudom, hogy ez egy picit elvont, ismétlen magamat, de higgy el, minden hallgató, hogy el lehet oda jutni, amikor az ember rá tud hangolódni a Szent Szellem hangjára, mert a Szent Szellem egy személy, tud beszélni, tud kommunikálni, sőt azt olvassuk, hogy meg lehet őt szomorítani, felhívja a figyelmet a Szentírás, hogy nehogy megszomorítsátok a Szent Szellemet, és én is tapasztaltam többször, és megszomorítottam a Szent Szellemet, mert egy nagyon finom, kedves személy, és rá lehet hangolódni, úgymond az ő hullám hosszára, és nem sokat lehetne beszélni, hogy a Szent Szellem vezetését, hogy lehet átvenni. Kenneth Hagin-nek van egy könyve a Szent Szellem vezetéséről, de lényeg az, hogy a Szent Szellemmel kialakít egy olyan kapcsolatot, hogy ő egyszer megmondja a jövőmet, hogy mi lesz a jövőm, lehet nem mondja meg, hogy 25 év múlva mi lesz, de a következő lépés, következő években, hogy mit kell tennem, hol kell lennem, elkezd inspirálni. És ehhez nagyon hasznos, tudom, hogy sokféle felehelyzet hallgat esetleg minket, de én hiszek, hogy a nyelveken szólás által is az ember imádkozik nyelveken, azt mondja a Szentírás, hogy nem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk, de a Szellem esedezik méltünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát még odaszánom magamat a nyelveken való imára, mindamellett, hogy építem az én hitemet és belsőmet építem, elkezdek könyörögni Istenhez, olyan dolgokat, amik majd velem meg fognak történni. És hogy ezt nyomatom, most így szlengesen mondva, nyomatom a nyelveken szólást, nekem nagyon sokszor volt, szinte 10-ből 9-szer, hogy közben, miközben nyelveken szólok, figyelek a Szent Szellemre, így a belsőmben feljönnek gondolatok, hogy mit kéne csinálnom, mi az én dolgom az életbe. De így leszűkítve a választ, Isten egy olyan mély kapcsolatot kialakítani, ami szintén volt már kérdés, hogy milyen az ima, honnan tudjam Isten meghallgat, hogy olyan mély kapcsolatot Istennek kialakítani, mikor én is szólok ő hozzá, és oda nem elrohanok utána a Pizza Hutba és nyomok egy pizzát, hanem hallgatom, hogy ő esetleg mit szól hozzám, hova menjek, mit csináljak. Tehát időzni az Úr jelenlétével és beszélgetni az Úrral, és ha szorgalmasak vagyunk, mert megvan írva, hogy ha szorgalmasan keressük az Urat, akkor megtaláljuk, és akkor ha ebben kitartok, áldozatosak vagyunk, ő fog szólni hozzánk, hogy mi a mi életünknek az értelme és feladata.
1: Amen, amen. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, kedves hallgatóink, aztán folytatjuk tovább a kérdéseket. Marad.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Rájó magyarul élet című műsorunk. És kérdéseket tehetünk fel a mai nap folyamán egy lelki pásztornak, aki nagyon lelkesen válaszol nekünk, és itt van velünk még mindig a vonalba. Köszöntelek, Zoltán.
2: Én is köszöntök mindenkit.
1: Kedves hallgatók, azt tudni kell, aki esetleg most csatlakozott hozzánk, hogy Lugosi Zoltán egy lelkipásztor, tehát elég hiteles, és nyugodtan fogadjuk el a szavait, amit mond, hihetünk neki, hiszen már több éve egy lelkipásztor. Na nézzük, akkor jöhet a következő kérdés, Zoli.
2: Igen, izgatottan várom, és igyekszek lelkesen válaszolni a továbbiakban is.
1: Van olyan, hogy valaki túl sokat hibázott ahhoz, hogy Isten megbocsásson neki?
2: Hú, de jó kérdés, és eszembe is jut a pásztorlásból, akár a mai napomból is egy személy, aki pont hasonló dolgokkal kínlódik. Hát a jó válasz egyből, rá is alkotjuk, természetesen Isten megbocsát, ő maga is azt mondja nekünk, ha valaki hibázik ellenünk egy nap, akár 77-szer, vagy akárhányszor meg kell neki bocsátani. Tehát, hogy ebben hinni kell, és ez biztos, hogy így van, Isten megbocsájt. Viszont, hát nem bírom ki, hogy ne tegyem hozzá, hogy oké, hogy megbocsájt. Most egy nagyon drasztikus példa jut eszembe, és elnézést kérek mindenkitől, de aki ismer, az tudja, hogy én szeretem az ilyen drasztikus példákat, hogy értető legyen, hogy elkövetek egy hibát, a hülyeséget, és levágják a jobb kezemet, és oké, nem haltam meg minden, de nem lesz már jobb kezem. És egy kicsit így van a vétkekkel, a bűnökkel is, főleg a nagyobbakkal, mondjuk valaki, most senkit nem akarok kárhoztatni, mert tényleg Isten megbocsájt és helyreállít, de amíg valakinek már több felesége volt, és már 8 gyereke van több helyről, az valahogy, és mondjuk egyik ebbe az országba él, a másik országba él, az csak nem olyan, mint hogyha ő maga leül karácsonykor a kandalló mellé, és ott van mellette az egyetlen felesége és a közös gyerekek, mint az, hogy felhívom Viberen a 8 helyen levő össze-vissza gyerekeket. Most tényleg nem kárhoztatva meg, ehhez is Isten kegyelme kell nekem is mindenkinek, és főleg, hogy sok ember nem a saját hibája miatt lett az, hogy elvált, tehát azoknak végképp nem szól, de valaki saját hibájából félrelépett, megcsalta, és a többi, és innen van gyereke, onnan van gyereke, megbocsátja az Isten, de mennyivel jobb lenne, hogyha egy helyről lenne gyereke, mint 5 helyről. Vagy drogozott évekig, és ráment az egészsége, nem végezte az egyetemet, a főiskolát, nem lett egy szakmája, de szétdrogozta a fiatalkorát, megbocsátja az Isten, de attól még lehet, hogy persze Isten tudom, hogy hatalmas, de lehet, hogy 6 általánosa van, és akkor megbocsátott az Isten, de ha nem követett volna el annyi bűnt, akkor lehet, hogy lenne egy jó asztalos, és sokkal jobb munkája lenne. Nem tudom, mennyire érthető, amit ki akarok hozni, hogy oké, hogy megbocsájt az Isten, mint egy autó is, ha karambolozok 28-szor, a karosszérrel lakatos mindig vagy kikupálja, de hát én tudom, hogy fú, már 28 ütés, verés, minden van rajta, az már soha nem lesz olyan autó. Tehát itt is azt tudom mondani, most nyilván itt a nagyobb bűnökről van szó, nem az, hogy átfutott egy rossz gondolat az agyamon, de amikor az ember ilyen komolyabb bűnöket követel sorozatosan, biztos, hogy megbocsátja az Isten, hogy az ember őszintén megtér. De azért az élete nyomán, élete útján, karrierén, sorsán, az bizony ott lesz. Tehát az 5 Mózes 28-ban nem csak az áldások vannak ott, hanem ott vannak az átkok is, dupla olyan hosszan felsorolva, hogyha nem hallgatsz az Úrnak szavára, akkor milyen csapások jönnek. És persze az ember megtér, elkezd helyreállni az életed, de sok csapás, akár egészségügyi, válások, gyerekkel ez lett, házamat elvitte a bank, és a többi, azoknak a nyoma ott marad. Tehát most nem megijeszteni akartam a képzelbeli kérdezőt, egyfelől megnyugtatnám, hogy megbocsát az Úr, de azért igyekezzünk, és ezt magamnak is mondom, minél inkább tökéletesen járni, minél kevesebb varga betűt, kanyart betenni, mert annál inkább az 5 Mózes 28 áldásai lesznek rajtunk.
1: Amen, amen. Köszönjük szépen. Jön a következő kérdés. Mit tegyek, ha félek a jövőtől?
2: Hú, ez is nagyon jó kérdés. És ahogy lépünk bele az utolsó időkbe, olvasok a Bibliába is, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, ami következik a világra. Mi már így simán átgörgetjük a telefont, hogy nyírják egymást oroszok, ukránok, meg milyen raktárok robbannak, meg Venezuelában milyen földrengés, mert ez messze van aránylag, de ha ezek besűrűsödnek, akkor eljönnek a félelmek az emberek életére, de akár nem csak ilyen utolsó idők miatt, hogy félelmek fognak jönni, hanem aki egyedülálló lesz a társam, ha van gyerekem, hú, reméljük nem lesz drogos, hú, vettünk egy házat, reméljük, hogy tudjuk majd törleszteni, tehát az embernek folyamatosan jönnek a félelmek az életébe. Erre aránylag könnyű válaszolni, megvalósítani már kicsit nehezebb, de amit már idéztem is igét, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, tehát ha félek a jövőtől, akkor nyissam ki a Bibliát, és nézzem meg, hogy milyen ígéretek vannak ígérve számomra. És valaki, hát sőt, sokan próbálták már megszámolni a Biblia ígéreteket, valaki azt mondja, hogy 4000, valaki azt mondja, hogy 6000 ígéret van benne, hát én nem kezdtem el megszámolni, de nagyon sok van benne. Én, hogyha valamiben elkezdek félni, akkor gyorsan keresek a Bibliába igéket, és azt elkezdem a számmal megvallani. Hogy megvan írva, hogy mit tudom, Jézus sebére meggyógyultam, vagy megvan írva, hogy Jézus átkozottá szegény élet, hogy én meggazdagodjak, vagy megvan írva, hogy az Úr, az ő fiát Jézus odaadta értünk, miért adna vele együtt mindent minélkünk, vagy hogy az is meg van írva, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és a kegyességhez, istenfélő élethez kell. Tehát felépíteném a hitemet, mert a félelemnek mi az ellentéte, ugye a hit. Felépítem a hitemet, hogy Isten mit ígért. De persze itt is zárójelben el kell mondani, hogy én nem szeretem azokat a egyre gombamódra szaporodó prédikátorokat, akik mindig azt mondják, hogy minden jó lesz, Isten szeret, megáll, felemel. Persze, ha gyereke vagy, biztos, de hogy ezt mindenkinek ráhúzna a nyakára, vagy fejére mondani ezt az áldást, hogy minden jó lesz, és közben az bűnben él, és nem is akar megtérni belőle, az nem igaz. Tehát azért az, amit elmondtam, hogy felépíteném a hitemet, hogy mit ígér az Isten a Bibliába, azért ennek az az alapja, hogy én Isten útján is akaratába próbálok járni, tehát ez az alapeset, de utána is jön félelem, mert nekem is szokott jönni, akkor pedig Isten ígéretei, mivel az ő útján járok, vonatkoznak rám, és ezért azokat megvallanám, mondanám, ha kell naponta százszor elmondanám azokat a Biblia verseket, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, Jézus sebeiben meggyógyultam, megvan írva, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, ha kell, kiírnám a falra, megvallám százszor, és így a félelem szép lassan elhagyna.
1: Na, ez csodálatos módszer. Isten áldjon meg téged ezért. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán a következő szegmensben még felteszünk egy pár kérdést, és aztán búcsúzni fogunk Zolitól, illetve hát tőletek is itt a Trájóban, kedves hallgatók, ugyanis le fog járni a műsoridőnk. Szóval szóljon most ez a dicsőítő dal, és aztán lesz még egy pár kérdés Zoli felé.

0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, ahol a mai nap folyamán kérdéseket tettünk fel egy lelki pásztornak, aki itt van velünk a vonalban, és úgy hívják, hogy Lugosi Zoltán. Szia, Zoli!
2: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
1: Elég markáns kérdéseket kaptál, mit szólsz hozzá. Folytassuk is. Miért fontos templomba vagy gyülekezetbe járni?
2: Hú, hát ez jó kérdés. Ha valakit nagyon érdekel, akkor jöjjön el Sarkadra vasárnap, pont erről fog prédikálni. És azt hiszem 10 támpontot szedtem össze, ezt most nem Bocsi fogom, Zoli. Meg nem is tudnám.
1: Bocsi Zoli, hogy a szavadba vágok. Ezt talán kiegészíteném egy olyan kérdéssel is, hogy lehet úgy is hinni Istenbe, hogy valaki nem jár templomba, vagy gyülekezetbe? Tehát így összevetve, és hát kérlek most ne a 10 pontodat mondd el, mert hogy körülbelül már csak 8-9 percünk van a műsoridőből, szóval valahogy úgy foglalt össze, hogy beleférjen.
2: Belefért volna a 10 is, amúgy úgyse tudtam volna elmondani a 10-et. Hinni önmagában lehet Istenbe, de hogy most mondjak egy radikálisat, maga az ördög is hisz Istenbe, ez így benne van a Bibliában, az ördög tudja, hogy van Isten, tehát ahhoz nem kell gyülekezetbe járni, az ördög se jár gyülekezetbe, bár lehet, hogy egy-kettő helyre azért elmegy, meg látják szeretettel, most így viccet félretéve, bár nem vicc. Lényeg az, hogy tehát hinni úgymond elvileg lehet, viszont rengeteg áldás van a gyülekezetben, hogyha párat szemezgetve, hogy azt mondja Jézus, ahol ketten, hárman összegyűlnek, én ott vagyok, ez nincs megígérve, te otthon leülsz a kis foteletbe és imádkozol, akkor meg van ígérve, hogy az atya a titkon néz. De Jézus meg ott van személyesen, a 2-3 hívő ott van. Vagy ott vannak a pásztorok, szolgálók, azt mondja az Efézus 4.11-ben, hogy a pásztorok, tanítók segítik a mi életünket, még nekem lelki pásztornak is szükségem van más pásztorok segítségére, hogy fejlődjek az Úrba, ez megint otthon nem megy, kell a gyülekezet, maga dicsőíteni az Urat, meg van élni az Ura dicséretek között lakozik, egyedül YouTube-bal énekelni azért csak nem olyan, az is meg van érve, hogy egymás hitáltal fel tudunk buzdulni a gyülekezetbe. Maga Pál apostol mondja, hogy de jó, hogy el fogok hozzátok menni, és nem tudom hitem, melyik gyülekezetnek mondja, mert ott egymás hitáltal felbuzdulunk. Az ember kinyitja a Bibliáját, és egy kapucsinó mellett otthon olvasgatja, úgy is lehet hitet kapni, de nagyon ragadós tud lenni a hit, hogyha a gyülekezetbe, vagy a templomba találkozunk egymással. Tehát azt mondom, hogy elvileg papíron megoldható lenne, de gyakorlat mégis azt mondja, meg rengeteg bibliai részt tudnék mondani, de akkor most eltekintek ettől, hogy százszor könnyebb és százszor vagy ezerszer erősebb módon lehet megélni a hitéletet közösségben.
1: Amen, amen. Ez egy nagyon-nagyon jó, és van egy záró kérdésem. Mi az, amit a lelkipásztor is megtanult az életről a szolgálata során?
2: Hát nagyon sok mindent az egész életről. Szerintem én a magam nevében talán a türelmet, türelmet, hogy az ember legyen türelmes, hogy nem mindig egyből jön a siker, akár a gondozott, lelki gondozott személyekben is. És a másik, ami még nehezebb, de talán még jobban én megtanultam, hogy tudni kell elengedni dolgokat, hogy egyszerűen nem fogom tudni mindenkiből kihozni azt, amit, vagy hát persze Isten nem tud kihozni, amit ki lehetne, és hogy ez ne frusztráljon engem, hanem tudjam elengedni, hogy jó esetben jó lelkismerettel megtettem sok mindent, hogy abból egy áldott, erős, krisztusi ember legyen, de én nem tudok helyette otthon imádkozni, nem tudom helyette kinyitni a Bibliát, meg egy csomó dolgot nem tudok, és hogy tudjak ezen átlépni, és ne vegyem magamra ezt. Régebben is ugye beszélgettünk, volt egy riport, így veled, és akkor talán a focit is említettük, hogy fociedző voltam, és ott is ez volt a legnehezebb, hogy nagyon-nagyon tehetséges gyerekeket látni, hogy nem ez velük semmi. Hát volt, aki Hollandiába kijutott, és kimentünk együtt, és ott kapott lehetőséget egy holland akadémián, és aztán pár hónap múlva már a megye 2-be bohózkodott. és ez ott is nagyon nehéz volt feldolgozni, és lelki pásztorként is nagyon nehéz feldolgozni, hogy valakiből lehetne egy erős keresztény, akár egy későbbi lelkész pásztor, és hogy tudjak ezen túllépni, hogy elengedni. És ez egy nagyon hasznos tanulás, hogy az ember ne ragaszkodjon görcsösen semmihez, hanem én úgy szoktam mondani, a hívők már ismerik ezt a szólásmondást, hogy rajtam nem újjon. Én tegyek meg, amit tudok, de ne görcsöljek azon, ha más nem teszi meg, mert akkor hiába görcsölök, csak rosszabb lesz. Tehát én valahol ez alatt az évek alatt én ezt mindenképp megtanultam.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy a mai nap folyamán itt voltál, időt szántál ránk, és válaszoltál a kérdésekre.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Isten áldjon meg téged gazdagon, és hát ezt az interneten megtalálhatjuk, amit az Isten tiszteleten fogsz tanítani ezzel kapcsolatosan, hogy miért fontos gyülekezetbe járna. 10 pontot hol tudjuk meghallgatni?
2: Hát ez egy zárt csoportban, van egy Facebook zárt csoportunk, pont azért zárt, mert elég őszintén szoktam prédikálni, és akkor az nem baj, ha nem mindenki látja, de viszont ha, mert lehet, hogy ezt is összefoglalóban fel fogom rakni, akkor a saját Lugosi Zoltán Facebook profilomra sok-sok gyülekezeti prédikációnak egy tömör 20 perces változatát ki szoktam rakni, és valószínűleg ezt is a saját profilomra majd ki fogom rakni azért.
1: Rendben, akkor kíváncsian várjuk, és meg fogjuk nézni. Köszönöm szépen még egyszer, Zoli, hogy időt szántál ránk. Remélem tetszett nektek, drága hallgatók, és ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádiódik süs felnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használ tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök összcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Közlekedési hírek.
5: A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé, mától megáll a 76-os trollibusz Hegedűs Gyula utca megállójában is. A Zinkotai úton, a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tér utcában kanyarodni. A kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a terelő sziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcába nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Lezárták a fél útpályát a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
5: Kellemes nyári idő követi a friss reggelt. Ma sok napsütésre számíthatunk, amit időnként fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Csapadék nem várható. Mérsékelt marad a délnyugati szél. Reggel 15 fok köré csökken a hőmérséklet, délutánra 28 fok köré melegszik a levegő a térségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
6: Digoberci! Ciao, Bartalita, men!
7: Zelodej!
8: Soj, Berci, kážas!
6: A ich schystali, máte žapi balanga,
9: Kirva!
7: Balis Bibalanga.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb dolgokkal jönni számotokra. És van egy ilyen cikk, hogy minden gyereket meg kellene tanítani erre, de rengeteg szülőnek eszében sem jut, milyen fontos. A természet iránti rajongás a gyermekkorban még természetes. Ilyenkor fontos, hogy megismerkedjenek a természetvédelemmel és a fenntarthatósággal. Nem is lehetne nagyobb közhellyel kezdeni, mint azzal, hogy a jövő gyerekek gondolkodásmódjában gyökerezik. Viszont kikerülhetetlen tény, hogy a minket követő generáció nevelésében lehet megalapozni azt, hogyan élünk majd a következő évtizedekben, és milyen sors vár a bolygóra. Az ökotudatos nevelés nem csak egy trend, ami kimerül annyiban, hogy mosipelüst választunk az eldobhatós helyett. Egy értékrend a világra és benne élőkre való érzékenységet, felelősségtudatra és kritikus gondolkodásra nevelést is magába foglal. Hogyan lehet ökotudatos gyereket nevelni, akik törődnek a természettel? A gyereknevelés bármely területéről is legyen szó, egészen biztosan említve lesz a példamutatás fontossága. A gyerekek az elsődleges gondviselőik viselkedéséből, érzelmi reakciókból, szokásaiból tanulják meg először az életet, amely aztán persze a felnőtté válásokig sokat formálódik, és átesik nem egy kritikus megfigyelési szakaszon, amelyek során mellé teszik, vagy éppen elveszik a saját tapasztalataikból gyűjtött meglátásokat. Azonban a korai években kifejezetten fogékony arra, hogy tanuljanak, megfigyeljenek, részt vegyenek. Így kiemelten fontos, hogy olyan életmódot és szemléletrendszert tudjunk megmutatni nekik, amelyben később is kialakulhatnak egy számukra is élhető és társadalmas rendszer, amelyben ugyanúgy helyet kap a mások felé tanúsított empátia és figyelem is. Talán ennek a második kategóriának egy kevésbé felismert, de annál inkább elengedhetetlen része a természethez való jó indulat megtanítása. A földet nem a szüleinktől örököljük, hanem a gyermekeinktől kapjuk kölcsön. Kapcsolatteremtés és megismerés. Na, hogy ez mit is jelent pontosan, ezt a következő szegmensben fogjuk megnézni, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor ne habozz, tárcsázd a 0630 30 30 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót, most azonban szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések, te vinszasz titelbachtálé!

0: valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel, és az imént belekezdtünk egy jó kis témában, és ezt szeretném folytatni. Tehát a földet nem a szüleinktől örököltük, hanem a gyermekeinktől kaptuk kölcsön. Ez egy nagyon érdekes kifejezés. Kapcsolatteremtés és megismerés. Amit az ember ismer, ahhoz tud kapcsolódni. Ha a természet egy távoli fogalom marad, ismeretlen tájvédelmi körzetek neve, vagy néhány kihalás szélén lévő állatképe, akkor a gyerekek nem tudnak majd kapcsolódni az elszigetelt fogalomhoz. Környezetvédelem. Azonban, ha a hétvégi kiránduláson érzik a fák illatát, látják a kertben a madarakat csipegetni az etetőből, ismerik a gyógynövényeket, és ültettek már palántát, akkor van egy saját bensőséges kötődésük az élő környezettel. Az erdei iskolák a tanösvények kalandos útvonalai, a városokban egyre több helyen felbukkanó közösségi kertek, a vidéki vadasparkok, illetve a hazai és a környezeti országok ökoturisztikai látnivalói, például a lombkorona sétányok vagy a nemzeti parkok interaktív programjai mind lehetőséget kínálnak arra, hogy a gyerekek korán kapcsolatba kerülhessenek a természettel, tanulhassanak annak értékéről és megóvásának lehetőségeiről. A szokás hatalma. Ha a gyermek azt látja otthon, hogy a szüleik, rokonaik vigyáznak a ruháikra, előbb javítják meg az elszakadt kabátot, mintsem hogy a szemétbe hajítják, és vennének egy újat, akkor megtanulják, hogy újrahasznosítani is lehet. A túlfogyasztástól terhelt bolygónknak elképesztően fontos, hogy minél több fiatal abban a szellemiségben nevelkedjen, hogy amint lehetséges, újrahasznosítson, a szemetet csökkentse és szelektíven gyűjtse. Komposztálja a lombot, a hulladékokat. Figyeljen oda az energiafogyasztásra, és ne pazaroljon. Ezeket a nehéz szabályokat nem lehet csak példamutatás útján odaadni. A szokások által hamar beépül a gondolkodásmódba is. Az egyébként is folyamatos vásárlásra ösztönzőt kapitalizmusban nem árt egy másik oldalt is megmutatni, miszerint nem a tárgyakban, lógókban, vagy a pénzszerűsíthető értékekben rejlik a boldogság. Ezért olyan kiemelten fontos közösségépítés és az emberi kapcsolatokra való fókuszálás az anyagi javakkal szemben. De ez már egy messzebbre mutató összefüggés. Most pedig szóljanak nektek a dalok, te vinsz azt te bachtálé, uszunta déltézsú titumé, várlak benneteket a következő órában is.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik. Közlekedési hírek.
4: A 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé, mától megáll a 76-os trollibusz Hegedűs Gyula utca megállójában is. A Cinkotai úton, a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra, a Tér utcában kanyarodni. A kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a terelő sziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcába nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Lezárták a fél útpályát a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
4: Kellemes nyári idő követi a friss reggelt. Ma sok napsütésre számíthatunk, amit időnként fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Csapadék nem várható. Mérsékelt marad a délnyugati szél. Reggel 15 fok köré csökken a hőmérséklet, délutánra 28 fok köré melegszik a levegő a térségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.

0: 100.3 Rádiódik. Tu mengepen az? Rólunk, neked.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Tehát ebben az órában is még végig itt leszek veletek. Köszöntök mindenkit sok szeretettel. És egy érdekes témával jöttem számotokra. Brutális erőpróbán döntött világrekordot a 61 éves magyar férfi, Szőnyi Ferenc, a Mount Everest 10-szeresét tekerte le. A 61 éves magyar apa medvékkel és tüdőgyulladással is megküzdött a világ legnehezebb kerékpárversenyén. Ez még a fiataloknak is megterelő, nem hogy 61 éves. Szőnyi Ferenc nevét kevesen ismerik, pedig 60 felett járó magyar sportoló olyat vitt véghez, amit a világon eddig senki. 45,5 nap alatt teljesítette a 12.790 km hosszú ultrakerékpár versenyt, ráadásul teljesen egyedül. Az útvonal alatt összesen 89.853 méternyi szintemelkedést kellett leküzdenie, ami több mint 10-szerese a Mount Everest magasságának. Világrekordot döntött Szőnyi Ferenc. A verseny nem csak hosszúsága, hanem körülményei miatt is brutális. A résztvevőknek maguknak kell megoldaniuk az alvást, étkezést, javítást, sőt, a medvék elleni védekezést is. Szőnyi saját beszámolói szerint többször is találkozott vadállatokkal. Egyik alkalommal egy barna medvével szemtől szembe. Ott álltam a sprayvel a kezemben, mint egy túrázó a Jurassic Parkban. Írt a naplójában. A verseny alatt Szőnyi naponta akár 300 kilométert is tekert, miközben 8-10 liter vizet ivott. Patakból töltötte újra a kulacsát, és sátorba aludt. 2 fokos hidegben, lázasan, torokgyulladással, hegyi hógokon, özönvízszerű esőben, majd 37 fokos kánikulában is hajtott tovább, és végül 6 nappal döntötte meg a korábbi világcsúcsot. Mindezt egyedül, kísérő, támogatók és szállások nélkül. Nem csak a teste vitte végig, hanem a kitartása is. Szőnyi Ferenc nem hősnek tartja magát, hanem olyas valakinek, aki visszaél az élet adta képességeivel. A legmeglepőbb ugyanis, hogy az édesapa csak 43 évesen kezdett el sportolni. Előtte nem élt különösebben aktív életet. 2 évre rá már világbajnok lett ultratriatlonban. Később pedig Mexikóban a 20-szoros Ironman versenyen is teljesítette, 2-szer is, ezzel világelsőként. Hát ez nem semmi, minden elismerésem, és én is nagy-nagy szeretettel gratulálok Szőnyi Ferencnek, egy igazi hős vagy nagyon példamutató ember. Isten éltessen sokáig. Most pedig szóljon nektek a dal, ha vinszasz titájbachtál öröm alé, oszuntod öltés utítumé, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

képes egy agysebész, ha kap egy pici papírdarabot? Alig hittünk a szemünknek, hogy ezt megcsinálta. 100.3 Rádió, Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, mint már hallhattátok a beharangozóban. Ez a munka többek között precizitást, kitartást és kézügyességet is igényel. Az agysebészet komoly precizitást igényel, amelyhez nem elég az orvosi egyetemen megszerzett szaktudás. Tehetség is kell ahhoz, hogy az agyban sebészeti beavatkozásokat tudjon végezni valaki. A közösségi média oldalon egy agysebész megmutatta, hogyan dolgozik, pici origamit hajtogatott a műszerével. Az agysebész origamiával az idegsebészet, az idegrendszer és a gerinc sebészeti beavatkozását végzik. Azokon a területeken dolgoznak, ahol az agy, az idegek a gerincvelő sérüléseinek vagy daganatainak, más betegségeinek sebészeti úton történő kezelésére szükség van. Az idegsebészet ennek megfelelően rendkívül precizitást és pontosságot igényel. Egyáltalán nem mindenkinek van meg a tehetsége hozzá. A kézügyesség mellett a hosszú műtétek elvégzéséhez monotonitásszerű, és tanulmányok során végzett gyakorláshoz kitartásra is szükség van. Azt, hogy a munka milyen precizitást igényel, egy videóban mutatta be egy felhasználó az Instagramon. A tehetség mellett ez a szakma hosszú évek tanulási folyamatát igényeli, ráadásul megfelelő pszichés felkészültséget és mentális erőt is megkíván, hiszen egy-egy hiba a munka során mások életébe is kerülhet. Hát ez egy tényleg nagyon-nagyon fontos feladat, és szeretnénk megköszönni mindenkinek a munkáját, aki az egészségügyben tevékenykedik, és életet mentenek nap mint nap, és kívánom nekik az Istennek az áldását, sok erőt, egészséget, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a munkáját. Szerintem mindenki egyetért velem ebben a témában, de természetesen, ha más dologról szeretnél velem beszélgetni, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 0630-30-30-30-100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Most azonban szóljanak nektek a dalok,

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dix.
1: 100.3 Rádió Dix, romákról nem csak romáknak. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. És most az utolsó témámhoz jöttem, aztán már búcsúzom is tőletek, és az utolsó témám az nem más, hogy valami döbbenetes, így nézett ki Jennifer Lopez alig egy nappal azután, hogy hatalmas koncertet adott Budapesten. Egyébként írjátok meg nekem, hogy kivett részt a koncerten, és hogy éreztétek magatokat, tegyétek ezt meg a 06303030-100-as telefonszámon. Jennifer Lopez nem csak a színpadon nyűgözte le a rajongókat, hanem a hétköznapokban is lenyűgözően fest. A budapesti koncertje után szinte megállás nélkül indult tovább, de fáradtságának nyoma sincs rajta. Mutatjuk a képet. Na hát itt van egy kép a koncertről természetesen, amit szerintem már rengetegen láthattatok, mert minden közösségi platformon ott van. Jennifer Lopez egyébként július 20-án lépett fel az MVM domban, ahol elképesztő energiával és lehengerlő látványvilággal varázsolta el a közönséget. Sokan arra számítottak, hogy egy ilyen intenzív fellépés után legalább egy nap pihenőt tart, de a világsztár máshogy döntött. És elképesztően nézett ki azután is, ahogy Budapestről szinte azonnal tovább utazott. Azonnal utazott is tovább. Jennifer Lopez július 21-én délután 15 óra 35-kor szállt fel a budapesti repülőtérről, és alig több mint egy órával később már a Pisa VIP terem ajtaján landolt. Onnan rögtön Lutcába indult, ahol újabb koncert várta. Bár a tempó emberfeletti, a friss felvételek szerint a világsztár még mindig bombaformában van. A Budapesten készült lesifotón is látszik, mennyire energikus és kiegyensúlyozott. Dacára annak, hogy milyen elképesztően dinamikus showval robbantotta fel a színpadot előző este. A fellépés intenzitása ellenére fáradtságnak nyoma sincs. A képen a tőle megszokott, magabiztos sugárzás formáját hozza. Hát igen, ez Jennifer Lopez. És hát azonnal indult is tovább, és máshol csinált egy ugyanilyen hatalmas showt. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik a mai nap folyamán is velem tartottak. Csodálatos szombat délután szeretnék kívánni mindenkinek, akiknek ma van a szülinapjuk. Isten éltesse őket sokáig, erőben, egészségben a családjukkal együtt. A névnaposokat is áldja meg a jóisten. Akik ma is dolgoznak, azoknak kitartást kívánok, együtt érzek veletek. És aki most készül az ebédhez, annak jó étvágyat kívánok az ebédhez. Én Sztojk Armandó voltam, szóljanak még nektek a dalok, sziasztok!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakosság ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van, vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrát cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis anyagom. Ott leszünk boldogak, majd te meg én, ott csúl a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Vár ez a kis nap a domb tetején.

0: ha az estet akar. Vár ez a kis lakadom tetején, gyere oda, édes sokkal. Éljen az élet, zengjen a dal, jöjjön a csók, ha az estet akar. Vár ez a kis lakadom tetején, gyere oda, édes szedes belém.
1: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá, cigány, a Rádió Digben.

vége. Buzrá cigány. Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.

0: délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelezővé tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök összcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO-mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszi terejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
2: A hétvégi autóval közlekedőknek az intenzív nyári tranzit forgalom, a nagy hőségben kialakuló viharok és a folyamatban lévő autópálya felújítások okozhatják a legtöbb fennakadást. A nyári szezonnak megfelelően a hétvégén hosszabbított teherforgalmi korlátozás van érvényben Magyarországon a 7,5 tonnát meghaladó gépjárművekre. Ennek a kezdete szombat délután 15 óra és egészen vasárnap este 10-ig tart. Kiemelt autópálya felújítások és terelések is lesznek. Az M1-es autópályánál a főváros felé vezető oldalon az M0, M1 csomópontnál, valamint a 16-os és 39-es kilométer szelvények között mindkét oldalon sávlezárásokra és sebességkorlátozásra kell számítani, a Komárom és Ács közötti szakaszon pedig szintén jelentősek a burkolatfelújítási munkálatok, balesetmentes közlekedés.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítés tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, és gyönyörű szép szombatot kívánok nektek. Remélem, hogy mindenkinek jól telik a hétvége. Július 25-e van, nagyon durva, de gyakorlatilag jövő héten már augusztus első napjait köszöntjük együtt. Számomra ez nagyon meglepő, de nem baj, ez így van, jól és csodaszépen haladunk. Amiatt egy picikét szomorkás vagyok, hogy a héten aztán tényleg rendkívül változékony, és inkább hűvös időnk volt, mint hogy kellemes, nyárias, forró időnk lett volna. Na jól van, szerintem kezdjük el az időjárást, a napot, aztán pedig fogok jönni később az időjárással, közlekedéssel, egy csomó hasznos infóval.

0: 103 Rádiódi.
1: Zsani, hója!
2: Ó, bátya, hova hoztál?
3: Gyere, öcsém! Már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre. Gyere!

0: kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: 100.3 Rádió D-k romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok. Hát nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Nagyon hálásan köszönöm, hogy itt vagytok velem. Remélem, hogy minden szuper veletek. Említettem, hogy a héten nagyon változékony volt az idő, viszont arra gondoltam, hogy most nézzük meg, hogy milyen időre számíthatunk ma, aztán pedig a következő óra elején azt is megnézzük, hogy a jövő hét az hogyan fog indulni. Időjárás tekintetében érdemes lesz velem tartani.
0: Időjárás.
1: Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: A hétvégi autóval közlekedőknek az intenzív nyári tranzit forgalom, a nagy hőségben kialakuló viharok és a folyamatban lévő autópálya felújítások okozhatják a legtöbb fennakadást. A nyári szezonnak megfelelően a hétvégén hosszabbított teherforgalmi korlátozás van érvényben Magyarországon a 7,5 tonnát meghaladó gépjárművekre. Ennek a kezdete szombat délután 15 óra és egészen vasárnap este 10-ig tart. Kiemelt autópálya felújítások és terelések is lesznek. Az M1-es autópályánál a főváros felé vezető oldalon az M0, M1 csomópontnál, valamint a 16-os és 39-es kilométer szelvények között mindkét oldalon sávlezárásokra és sebességkorlátozásra kell számítani, a Komárom és Ács közötti szakaszon pedig szintén jelentősek a burkolat felújítási munkálatok, balesetmentes közlekedés.

0: 100.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, sziasztok! Lezárom az órát, nagyon gyorsan elrepült az időnk. A következő megszólalásban fogunk egymással találkozni. Addig is jók legyetek, és tartsatok továbbra is a Rádió Dikkel, mert még órazárós dalok jönnek. Nagyon fontos hírek itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy tényleg érdemes lesz itt maradni velünk.
1: Rompodrom!
2: 100.3 Rádió Dik.
1: Utazz a Dik Rádióval!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszi erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
3: A hétvégi autóval közlekedőknek az intenzív nyári tranzit forgalom, a nagy hőségben kialakuló viharok és a folyamatban lévő autópálya felújítások okozhatják a legtöbb fennakadást. A nyári szezonnak megfelelően a hétvégén hosszabbított teherforgalmi korlátozás van érvényben Magyarországon a 7,5 tonnát meghaladó gépjárművekre. Ennek a kezdete szombat délután 15 óra és egészen vasárnap este 10-ig tart. Kiemelt autópálya felújítások és terelések is lesznek. Az M1-es autópályánál a főváros felé vezető oldalon az M0, M1 csomópontnál, valamint a 16-os és 39-es kilométer szelvények között mindkét oldalon sávlezárásokra és sebességkorlátozásra kell számítani, a Komárom és Ács közötti szakaszon pedig szintén jelentősek a burkolatfelújítási munkálatok, balesetmentes közlekedés.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Ez itt a Rádió DIK 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és ígértem nektek, hogy megnézzük ebben az órában, illetve az óra indításakor, hogy milyen időre számíthatunk a jövő hét folyamán. Hát már hétfőn egyébként 28 fokkal indítunk, ha minden igaz, viszont viharos idővel, aztán pedig a hét közepe felé elkezd melegedni. Az időjárás viszont még pénteken ír zivatarokat, szóval készülni készülni kell esőre. De ez nem szomorít el bennünket, mert hogy egyébként lesz még itt jó kis meleg, 33-34 fokok, viszont amiatt egy picit csalódott vagyok, hogy ezeket inkább hétközben látom, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy azért lesz még itt igazán kellemes nyári forróság. Tudom, hogy nagyon sokan szenvedünk olyankor, és iszonyat meleg van, de hát a nyár arról szól, hogy jó meleg legyen, úgyhogy remélem, hogy fog még jönni legalább egy hét ilyen igazi forró nyár, tudjátok, amikor csak a strandon lazítasz, zenét hallgatsz, mint ahogy most a 100.3 Rádió Dikem.

0: Sziasztok, ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szép napot kívánok nektek továbbra is. Csekkoljuk le a közlekedést, milyen időre számíthatunk. Ha van bármilyen infótok, akkor kérlek titeket, hogy a 06303030-as telefonszámra bátran írjátok meg nekem SMS-ben. Köszönöm.
1: Időjárás.
0: Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszi erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul majd.
1: Közlekedési hírek.
0: A hétvégi autóval közlekedőknek az intenzív nyári tranzit forgalom, a nagy hőségben kialakuló viharok és a folyamatban lévő autópálya felújítások okozhatják a legtöbb fennakadást. A nyári szezonnak megfelelően a hétvégén hosszabbított teherforgalmi korlátozás van érvényben Magyarországon a 7,5 tonnát meghaladó gépjárművekre. Ennek a kezdete szombat délután 15 óra és egészen vasárnap este 10-ig tart. Kiemelt autópálya felújítások és terelések is lesznek. Az M1-es autópályánál a főváros felé vezető oldalon az M0, M1 csomópontnál, valamint a 16-os és 39-es kilométer szelvények között mindkét oldalon sávlezárásokra és sebességkorlátozásra kell számítani, a Komárom és Ács közötti szakaszon pedig szintén jelentősek a burkolat felújítási munkálatok, balesetmentes közlekedés.
1: 100.3 Rádió Dix.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy

0: Ez itt a Rádiódik 100.3. Halihó, vidám napot nektek, drága Rádiódik hallgatók! Kérlek titeket, hogy tartsatok velem a következő percekben is, mert hogy lezárjuk az órát, de ettől függetlenül még lesznek jó dalok az órában. Nagyon fontos hírek is következnek majd, és természetesen a következő órát is együtt töltjük majd. Úgyhogy tényleg érdemes lesz továbbra is a 100.3 Rádiódikkel tartani, nem csak most, hanem egészen 18 óráig. Izgalmas lesz, figyeljetek!
1: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

0: szerelme.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van, vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
3: Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul majd.
1: Közlekedési hírek.
3: A hétvégi autóval közlekedőknek az intenzív nyári tranzit forgalom, a nagy hőségben kialakuló viharok és a folyamatban lévő autópálya felújítások okozhatják a legtöbb fennakadást. A nyári szezonnak megfelelően a hétvégén hosszabbított teherforgalmi korlátozás van érvényben Magyarországon a 7,5 tonnát meghaladó gépjárművekre. Ennek a kezdete szombat délután 15 óra és egészen vasárnap este 10-ig tart. Kiemelt autópálya felújítások és terelések is lesznek. Az M1-es autópályánál a főváros felé vezető oldalon az M0, M1 csomópontnál, valamint a 16-os és 39-es kilométer szelvények között mindkét oldalon sávlezárásokra és sebességkorlátozásra kell számítani, a Komárom és Ács közötti szakaszon pedig szintén jelentősek a burkolatfelújítási munkálatok, balesetmentes közlekedés.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Ez itt a Rádió Dik 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és ígértem nektek, hogy bizony, itt leszek veletek, és el is indítjuk a következő óránkat. Ebben az órában nagyon jó dalokkal készültem nektek, olyan dalokkal, amiket nagyon szívesen hallgattok. Picit szomorú vagyok amiatt, hogy igazán változékony időjárásra számíthatunk a következő hetekben is, viszont azért jó lenne egy ilyen igazi nyárias nap, amikor csak lazulgattok és hallgatjátok a jó dalokat, vagy éppen a Rádió Diket strandolás közben. Most is tegyünk ki, így képzeljük azt, hogy igen, csak jó helyen vagyunk, pihenünk, és tényleg ezzel töltjük az időnket, ha pedig éppen munkában hallgatsz, akkor kitartást kívánok, és küldöm is a jó dalokat, hogy az adjon energiát a munkához. Köszönöm, hogy velem tartasz, azonnal indítom az órát.

0: és az út végén majd te válsz.
1: 100.3 Rádió. Rádió. Vorbinasz.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Hát nagyon szép napot, sziasztok! Patai Anna vagyok továbbra is, és újra megnézzük, hogy mi újság az időjárással, közlekedéssel. Szerintem ezt nem lehet elégszer megismételni, és nem lehet elégszer elmondani, hiszen tényleg az ember bármikor elindulhat otthonról, és hát tudnunk kell, hogy érdemes esernyőt vinni magunkkal, vagy pedig csak foglalja a táskánkban a helyet. Erre a következő percekben fogok választ adni nektek.
0: Időjárás.
1: Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
1: A hétvégi autóval közlekedőknek az intenzív nyári tranzit forgalom, a nagy hőségben kialakuló viharok és a folyamatban lévő autópálya felújítások okozhatják a legtöbb fennakadást. A nyári szezonnak megfelelően a hétvégén hosszabbított teherforgalmi korlátozás van érvényben Magyarországon a 7,5 tonnát meghaladó gépjárművekre. Ennek a kezdete szombat délután 15 óra és egészen vasárnap este 10-ig tart. Kiemelt autópálya felújítások és terelések is lesznek. Az M1-es autópályánál a főváros felé vezető oldalon az M0, M1 csomópontnál, valamint a 16-os és 39-es kilométer szelvények között mindkét oldalon sávlezárásokra és sebességkorlátozásra kell számítani, a Komárom és Ács közötti szakaszon pedig szintén jelentősek a burkolat felújítási munkálatok, balesetmentes közlekedés.

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és hát le kell zárnom az órát. Remélem, hogy az előző megszólalásnál tudtam nektek kisebb segítség lenni azzal kapcsolatosan, hogy vigyetek esernyőt, vagy ne vigyetek esernyőt. Igyekszem mindig segítségetekre lenni. Szóval a következő órában pedig már kifejezetten roma hírekkel fogunk foglalkozni, ami szerintem egy szuper jó dolog. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az órát, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Figyeljetek, kérlek.
1: 100.3 Rádió Dix.
2: Zsali, hója!

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök összcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
3: A hétvégi autóval közlekedőknek az intenzív nyári tranzit forgalom, a nagy hőségben kialakuló viharok és a folyamatban lévő autópálya felújítások okozhatják a legtöbb fennakadást. A nyári szezonnak megfelelően a hétvégén hosszabbított teherforgalmi korlátozás van érvényben Magyarországon a 7,5 tonnát meghaladó gépjárművekre. Ennek a kezdete szombat délután 15 óra és egészen vasárnap este 10-ig tart. Kiemelt autópálya felújítások és terelések is lesznek. Az M1-es autópályánál a főváros felé vezető oldalon az M0, M1 csomópontnál, valamint a 16-os és 39-es kilométer szelvények között mindkét oldalon sávlezárásokra és sebességkorlátozásra kell számítani, a Komárom és Ács közötti szakaszon pedig szintén jelentősek a burkolat felújítási munkálatok, balesetmentes közlekedés.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Ez itt a Rádió DIK 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és ebben az órában kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd. Gyakorlatilag minden héten ez így van, úgyhogy szerintem nem mondok olyan újdonságot, ami annyira meglepne benneteket, márha persze folyamatosan hallgatok bennünket itt a 100.3 Rádió DIK-en. Nos, kérem szépen, jöjjenek tehát a roma hírek, de előtte zenéljünk egyet!

0: Ez itt a Rádió Edik 100.3, Patai Anna vagyok, és pikpakkát adom a helyemet a roma híreknek, friss roma híreknek. Ugye azt tudni kell, hogy hétközben minden nap folyamatosan friss roma híreket gyártok én személyesen. Ezeket a roma híreket pedig így hétvégén igyekszem nektek mindösszeszedni, lejátszani. Na hát persze annyi időnk nincsen, hogy én az egész heti híreket lejátszam nektek és megmutassam, viszont nagyon szívesen tenném, ilyenkor nagyon nehéz a feladatom, azonnal indulnak a hírek. 35 éves jubileumát ünnepli a Parnograszt egy különleges aréna koncerttel. 35 évvel ezelőtt egy szabolcsi faluból indult útjára egy zenekar, amely mára nem csak a magyarországi cigányzene egyik legismertebb képviselője lett, hanem a generáció közös zenei élményévé is vált. A Parnograszt 2027. január 22-én a Budapest arénában ünnepli fennállásának 35. évfordulóját egy egyszeri, különleges koncerttel, amely a zenekar történetének legfontosabb pillanatait idézi meg számos vendégművésszel és meglepetéssel. A Parnograszt története mindig is a családról szólt. A zenekart rokoni szálak kötik össze, dalaikban és koncertjeiken pedig ugyanaz az őszinte öröm, összetartozás és életszeretet szólal meg, amely 3,5 évtizede meghatározza őket. A jubileumi koncert ezt a történetet meséli el. A kezdetektől napjainkig vezető utat, amelynek során a hagyományos cigányzene értékeit megőrizve váltak, a hazai zene élet egyik legmeghatározóbb koncertzenekarává. Olvasható a közleményükben. Mint kiemelik, az ünnepi estén a jelenlegi felállás mellett újra színpadra lépnek a zenekar korábbi meghatározó tagjai is. Balogh Marica, Váradi Mária és Jakocska János. De közben emlékeznek meg a zenekar egykori tagjáról, Olá Jancsiról is, aki ugyan már nincs közöttünk, de szellemisége és öröksége ma is a Parnograszt része. Hozzátéve, a különleges időutazáson olyan előadók csatlakoznak hozzájuk, akikkel az elmúlt évek során közös dalok, koncertek vagy meghatározó zenei találkozások születtek. Bagosi Norbert, Daniel Figergő, Mező Misi, Pál István Szalonna, Pogány Induló, Szirota Jennifer, Honey Beast, a Bohemian Betyárs, a Magyar Banda és a Punani Masszív. Ezek az együttműködések igazán jól mutatják, hogy a Parnograszt zenéje messzire túlmutat a műfaji határokon. Autentikus gyökereiből kiindulva évtizedek óta képes megszólítani a legkülönbözőbb zenei világok alkotóit és közönségét. A jubileumi koncerten természetesen felcsendülnek a legismertebb Parnograszt dalok, de számos olyan produkcióval is készülnek, amelyek kizárólag ezen az estén lesznek láthatók. Az aréna egy estére a közös ünneplés helyszínévé válik, ahol 35 év emlékei, barátságai, dalai és történetei találkoznak. A koncertre a jegyértékesítés 2026. július 20-án 10 órakor indult el. A Parnograszt egyik legfontosabb küldetése a cigány hagyományok megőrzése. Zenéjükön keresztül továbbadják azokat a dallamokat, ritmusokat és történeteket, amelyeket még szüleiktől és nagyszüleiktől tanultak. Ez különösen fontos napjainkban, amikor sok hagyomány lassan feledésbe merülhet. A zenekar megmutatja, hogy a roma kultúra rendkívül gazdag és értékes. Fellépéseikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a cigányságról kialakult kép árnyaltabbá váljon, és egyre többen ismerjék meg a roma emberek hagyományait, zenéjét és örömeit.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.
0: A Parnograszt Magyarország egyik legismertebb és legsikeresebb cigányzenekara, amely nem csak hazánkban, hanem külföldön is nagy népszerűségnek örvend. Nevük lovári nyelven azt jelenti, hogy fehér ló, amely a cigány hagyományokban a szabadság, az erő és a tisztaság jelképe. A zenekar különlegessége, hogy tagjai egy nagy családot alkotnak, így a közös zenélés számukra nem csupán munka vagy fellépés, hanem a mindennapi életük természetes része. A Parnograszt zenéje a hagyományos cigánydallamokat ötvözi modern zenei elemekkel, miközben megőrzi a roma kultúra eredeti hangzását és értékeit. A zenekar története. A Parnograszt Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében, Paszab községben alakult az 1980-as évek végén. A zenekar tagjai gyermekkoruk óta együtt éltek, együtt nőttek fel, és már egészen fiatalon megismerkedtek a cigány népzenével. A családi összejöveteleken természetes volt az éneklés, a tánc és a hangszeres muzsika, így a zene szinte örökségként szállt generációról generációra. A zenekar célja kezdetektől fogva az volt, hogy megmutassa a cigány kultúra valódi értékeit. Nem akarták megváltoztatni vagy modernebbé tenni a hagyományos roma zenét, inkább hitelesen szerették volna bemutatni a világnak. Ez a hitelesség tette őket különlegessé, és ennek köszönhetően egyre több ember figyelt fel rájuk. A Parnograszt első lemeze nagy sikert aratott, majd ezt további albumok követték. Az évek során számos magyar és külföldi fesztiválon léptek fel, és koncertjeiken mindig hatalmas energiával, életörömmel és közvetlenséggel varázsolják el a közönséget. A zenéjük sajátosságai. A Parnograszt zenéje elsősorban az autentikus magyarországi olácigány népzenére épül. Dalaikban gyakran hallhatók hagyományos hangszerek, például gitár, kanna, tambura és különféle ritmus hangszerek. A kanna különösen jellegzetes hangszer a cigány zenében, egy egyszerű fémedény, amelyet ütőhangszerként használnak, és különleges ritmust ad az előadósnak. A zenekar egyik legnagyobb erőssége a több szólamú éneklés. A férfi és női hangok együtt különleges harmóniát alkotnak, amely egyszerre erőteljes és érzelmes. A dalok témái sokfélék, szólnak szerelemről, családról, örömről, bánatról, szabadságról, valamint a cigány emberek mindennapi életéről. A Parnograszt előadásmódjára jellemző a spontaneitás. Koncertjeiken gyakran improvizálnak, táncolnak, bevonják a közönséget, így minden fellépésük egyedi élményt nyújt. A Parnograszt nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem Európa számos országában is fellépett. Koncerteztek többek között Angliában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Spanyolországban. Fellépéseiken olyan emberek is megismerhetik a cigány kultúrát, akik korábban még soha nem hallottak autentikus roma népzenét.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

a Rádió Dix 100.3, lezárjuk az órát. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, drága Rádió Dikesek, hogy ebben a fontos órában is velem tartottatok. A következő órában már egy dumcsisabb, lazább témával készülök nektek, amihez majd várom a véleményeket a 0630 30 30 100-as telefonszámra, úgyhogy tartsatok velem!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszerre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes-Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös vidéki vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozásokat. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul majd.
0: Közlekedési hírek.
3: A hétvégi autóval közlekedőknek az intenzív nyári tranzit forgalom, a nagy hőségben kialakuló viharok és a folyamatban lévő autópálya felújítások okozhatják a legtöbb fennakadást. A nyári szezonnak megfelelően a hétvégén hosszabbított teherforgalmi korlátozás van érvényben Magyarországon a 7,5 tonnát meghaladó gépjárművekre. Ennek a kezdete szombat délután 15 óra és egészen vasárnap este 10-ig tart. Kiemelt autópálya felújítások és terelések is lesznek. Az M1-es autópályánál a főváros felé vezető oldalon az M0, M1 csomópontnál, valamint a 16-os és 39-es kilométer szelvények között mindkét oldalon sávlezárásokra és sebességkorlátozásra kell számítani, a Komárom és Ács közötti szakaszon pedig szintén jelentősek a burkolatfelújítási munkálatok, balesetmentes közlekedés.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
3: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok, és ebben az órában mindig igyekszem valamilyen olyan témával készülni nektek, ami igazán izgalmas, vagy akár hasznos, vagy érdekes, vagy akár mind az összes egyben. Mennyire egészségtelen a kávé, ha éggyomorra isszuk? Szerintem ez egy olyan téma, amit nem lehet elégszer kibeszélni. Sokaknál az első kávé már akkor elfogy, amikor a reggeli még el se készült. Az interneten közben egymást érik a figyelmeztetések, amelyek szerint az éggyomorra megivott kávé mennyire egészségtelen. A tudományos eredmények alapján azonban ennél jóval árnyaltabb a kép. A legtöbb egészséges ember nyugodtan kávézhat étkezés előtt, de érzékeny gyomor, reflux vagy koffein érzékenység esetén elég kellemetlen tünetek jelentkezhetnek. Vegyük pontosan sorra, hogy mi micsoda. Az éggyomorra ivott kávé nem egyértelműen káros. Szerintem ezt azért fontos kiemelni. Nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a reggeli előtt elfogyasztott kávé önmagában rongálná gyomor nyálkahártyáját vagy gyomor fekét okozna. Egy nagyszabású japán vizsgálat nem talált jelentős összefüggést a kávéfogyasztás és a gyomor fekély a nyombélfekély, vagy pedig a refluxbetegség kialakulása között. A gyomrot belülről olyan nyálkahártya védi, amelynek természetes feladata, hogy ellenálljon a saját, a kávénál lényegesen savasabb gyomornedvnek. A fekélyek hátterében sokkal gyakrabban áll a Helicobacter pylori baktérium, remélem, hogy jól mondtam ki, vagy pedig bizonyos fájdalomcsillapítók rendszeres használata, inkább, mint a reggeli kávé. Azt azért hozzá kell tennem, hogy képzeljétek el, én a várandóságom időszaka alatt, leginkább az elején rendszeresen küzdöttem az alacsony vérnyomással, erre pedig az én orvosom nagyon sokszor tanácsolta azt, hogy fogyasszak el egy jó kávét, és ez segíteni fog nekem. Szóval én is gyakorlatilag fogyasztottam ezeket a kávékat, nagyon jól is estek, és őszinte leszek, én nem éreztem magam rosszul, de főleg várandóság alatt mindenképpen egyeztetni kell az orvosoddal. Tehát az túlzás kijelenteni, hogy aki evés előtt megiszik egy kávét, az hosszú távon biztosan megbetegíti magát, mert nem. A valódi kulcs a felmérés alapján elméletileg nem az, hogy a gyomor ürese, hanem az, hogy az adott ember hogyan reagál a kávéra. De hogy ez pontosan mit is jelent, az a következő megszólalásban derül majd ki.

0: üzlet.
1: Halló?
0: Halló, hol voltál egész nap? Hívtalak vagy 20-szor?
1: Halló, de ezt nem hiszem el. Nem mindegy neked, hogy hol voltam. Amúgy is megmondtam, ha a barátaimmal vagyok, engem ne hívogassál.
0: Tudod mit? Csinálj, amit akarsz.

0: Hippodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utaz a Dick Rádióval.
2: Ez. Yeah. Yeah.

Rádió Romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek. Ebben az órában sokunk kedvencéről, a kávéról beszélek. Ilyenkor nyáron szerintem jeges kávé formájában még jobban csúszik a kávé, mint egyébként, legalábbis nálam az van, hogy ahol van jeges kávé, én biztos, hogy fogyasztok egy jeges kávét. Na de ilyenkor merül fel bennünk a kérdés, hogy ezek a jeges kávék, vagy akár a sima kávé, lényegében a kávé fogyasztása, mindegy milyen formában, károkat okoz a gyomrunknak? Erre próbálunk közösen választ találni. A kávé valóban fokozhatja egyébként a gyomorsav termelődését. A kávé, a benne lévő koffein serkentheti a gasztrin nevű hormon felszabadulását és a gyomorsav termelődését. Ezt több kísérletes vizsgálatban is megfigyelték, bár a hatás nagysága függhet a kávétípustól, pörköléstől, vagy éppen a koffein tartalomtól. A több gyomorsav azonban önmagában még nem jelent betegséget. Sok ember semmilyen panasz nem tapasztal, másoknál viszont gyomorégés, savas felbefögés, émelygés vagy kelemetlen gyomortáji érzés is jelentkezhet. Ezek a tünetek étkezés nélkül feltűnőbbek lehetnek, de akár egyébként telegyomor mellett is kialakulhatnak. A kávé tehát nem feltétlenül okozza a refluxbetegséget, de az arra hajlamos embereknél kiválthatja vagy felerősítheti a tüneteket. A gasztroenterológiai irányelvek ezért nem javasolják, hogy minden refluxos beteg automatikusan mondjon le a kávéról, inkább azt érdemes megfigyelni, hogy az adott ital valóban személyes tünetkiváltónak számít-e. Nem bizonyított, hogy a reggeli kávé felborítja a kortizol szintet sem. Gyakran olvasható egyébként az, hogy ébredés után természetesen magas a kortizol szint, ezért az azonnal megivott kávé dupla stresszt jelent. És hogy felborítja a hormonális ritmust, és hosszú távon kimeríti a mellékvesét. A koffein azonban valóban átmenetileg emelheti a kortizol szintet. Rendszeres kávéfogyasztóknál azonban ez a válasz általában kisebb, bár nem feltétlenül tűnik el teljesen, arra viszont nincs megfelelő bizonyíték, hogy a reggel előtt elfogyasztott egy-két kávé egészséges embereknél hormonális zavart vagy úgynevezett mellékvese kimerülést okozna. A kellemetlen szapora, szívverés, feszültség, idegesség inkább azt jelezheti, hogy valaki érzékeny a koffeinre, túl erős kávét ivott, vagy egyszerre túl nagy adagot ivott. Ezek a hatások üres gyomor mellett feltűnőbbek, de nem bizonyítják, hogy a hormonháztartás károsodott. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket észben tartsuk. Nagyon-nagyon fontos arra figyelnünk, hogy mi mindent okoz nekünk a kávé, és tényleg csak akkor szabad fogyasztani, hogyha számunkra ezek nem rosszak és nem megterhelőek. Hozok még a kávéfogyasztással infókat nektek itt a Rádió Diken, de csak a zenék után.

0: Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Rádió D-x 100.3, sziasztok, Patai Anna vagyok, nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Na hát az van, hogy nagyon sokszor én még ilyenkor délután megiszom egy jó kis kávét, vagy pedig ha vagyunk valahol, akkor lecsúszik egy finom jeges kávé így nyáron. Viszont a kérdés a következő. Mennyire káros a kávéfogyasztás számunkra? Erre hozom el nektek a választ. A kávé az emésztőrendszer alsóbb szakaszaira is hat, serkenti a vastagbél mozgását, ezért egyesek néhány perccel az első csésze után azonnal mennek mosdóba. Ez nem a koffein hatása, mert koffeinmentes kávénál is megfigyeltek hasonló reakciót. Érzékenyebb embereknél a fokozott mozgás hascsikaráshoz vagy sürgető ingerhez vezethet, szóval egyébként nem feltétlen a kávé tehet erről. Na, hát hogyan kávézzunk, hogyha így gyomorra rosszul esik? A legfontosabb jelzés a saját közérzeted. Ha rendszeresen gyomorégést, hányigert, remegést, hasmenést panaszolsz, próbáld a kávét a reggeli után elfogyasztani. Már egy kisebb étkezés, például egy pirítós, egy zapkása, egy joghurt, tojás megváltoztathatja, hogyan viseled azt az italt. Segíthet az is, ha kisebb adagot választasz és lassabban kortyolod el, vagy koffeinmentes változatra váltasz. Egy vizsgálat szerint a sötétebbre pörkölt kávé bizonyos körülmények között kevésbé serkentette a gyomorsav termelődését, mint egy hagyományos keverék, de az egyéni különbségek ennél is jelentősek lehetnek. A legtöbb egészséges felnőtt számára naponta legfeljebb körülbelül 400 mg koffein tekinthető általában biztonságos mennyiségnek, de az érzékenység személyenként eltérő. Egy nagy bögrényi erős kávé koffein tartalma ráadásul sokszorosa lehet egy eszpresszóinak. És nem kell lemondanod a reggeli kávéról, ha nem okoz panaszt. Az éjgyomorra kávézás tehát általánosan nem egy káros szokás, ezt így az adásunk végére kijelenthetjük. Aki jól érzi magát tőle, nem tapasztal gyomorégést, émelygést, hasmenést vagy erős szívdobogást, annak pusztán az üres gyomor miatt nem szükséges megváltoztatni a rutinját a felmérések szerint. Ha azonban a panaszok rendszeresen visszatérnek, érdemes néhány hétig reggeli után inni a kávét, csökkenteni az adagot, vagy éppen koffeinmentes változatot kipróbálni. Tartós gyomorfájdalom, nyelési nehézség, megmagyarázhatatlan fogyás esetén viszont nem kávé kísérletezésre, hanem mielőbbi orvosi vizsgálatra van szükség. Szóval ezekre nagyon figyeljetek, szerintem fontos, hogy magatokra mindig minden körülmények között mindennél jobban figyeljetek a reakciókra, arra, hogy a testetek milyen választ ad arra, hogyha kipróbáltok valamit. Nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és további szép napot kívánok nektek a 100.3 Rádió D-ről. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója a témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van, vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, július 25-e, szombat van és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és programajánlóval várom a hallgatókat. Ingyenes Jam Session estek, Summer Bieci Jam Session a Budapest Jazz Clubban folytatódik a sorozat, a Balázs József Trio augusztus 1-én szombaton 21 óra 30-tól hallható a Hollán Ernő utca 7 szám alatt. A legendás New York-i Blue Note-ban és a Detroit Jazz Fesztiválon is elsőprő sikert aratott East Gypsy Band zongorista vezetője Balázs József, a középgeneráció egyik legtehetségesebb billentyűse. A krakkói Jazz Junior versenyen a legjobb szólista díját nyerte el, de bátyja zenekarának is egyik húzó embere. Balázs József a zongoránál, Pecek Lakatos Krisztián a bőgőnél és Balázs Elemér a doboknál augusztus 1-én szombaton 21 óra 30 perctől a Budapest Jazz Clubban.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a programajánló, és hogy mindig egy kicsit a jazzzenénél maradunk, Nagy Noémi kvartettje augusztus 7-én lép fel a Budapest Jazz Klubban. A zenekar főként jazz standardeket szólaltat meg, a fiatal muzsikusokra jellemző teljes átéléssel, ám a formáció tagjaira különösen jellemző kifinomult stílusérzékkel, a közönséget könnyed előadásmódjukkal, főként a 40-es, 50-es, 60-as évek swing és bebop világába invitálják, mely utazást saját hangszerelésű szerzeményeik teszik még izgalmasabbá. Nagy Noémi fog énekelni, Farkas Zsolt a zongoránál, Jónás Géza a bőgőnél és Jónás Fülöp a doboknál. Augusztus 7-én pénteken 20:30-tól a Budapest Jazz Klubban.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódi programajánlójában. Az Éspont Alapítvány szeretettel meghív minden érdeklődőt Farkas Noémi grafikai sorozatából rendezett A hüvelykújak című kiállítás megnyitójára. A program helyszíne az Éspont Alapítvány galériája, Esztergom, Szent Miklós utca 1 szám. 18 órakor hivatalos megnyitóval indítanak, a kiállítást megnyitja Guba William művészettörténész. Zenél Songoró Fatime, szaxofon művész. 19 és 20 óra között Songoró Fatime koncert lesz a kertben, majd 21 óráig pizzasütés és kerti parti. Az este folyamán lehetőség nyílik Farkas Noémivel és Guba Williammel a kiállított alkotásokról beszélgetni. Mindenkit szeretettel várnak augusztus 16-án vasárnap 18-tól 22 óráig a Szent Miklós utca 1 szám alatt Esztergomban a Hüvelykújak című kiállítás megnyitójára.

0: Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik program ajánlójában. A Roma Holokauszt emléknapjára invitálnak minket Budapesten a Csíkszereda Parkba augusztus 2-án vasárnap délelőtt 10 órától 4:12-ig fog tartani a program, de lássuk is a meghívást. Alapítványunk az idei évben is megemlékezik azokra a roma embertársainkra, akiket a vészkorszakban elpusztítottak. Egy kiállítással, roma művészek előadásaival készülünk egy különleges helyszínen. A megemlékezés időtartama 1 óra 15 perc. Érdemes megemlíteni, hogy a helyszínen megtekinthető Olá Norbert által készített emlékmű is az érdeklődőket. Budapest Csíkszereda Parkba várják augusztus 2-án vasárnap délelőtt 10 órától.

hogy valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: olyanok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Budapest Klezmer Band koncert lesz vasárnap, vagyis holnap 20 órától a Városmajori szabadtéri színpadon. De lássuk is a meghívást. A Budapest Klezmer Band több mint 35 éve szórakoztatja közönségét. A zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegya, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncerten hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a Közép-Kelet-Európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegya a musicaljeiből is részletek, az előadás hossza 100 perc. És kik az alkotók? Jávori Ferenc zongora ének, Kohán István klarinét, Nagy Anna harmónika, Gazda Bence hegedű ének, Barbinek Gábor harsona, Máté László bőgő és Vég Balázs a doboknál. A Budapest Klezmer Band vasárnap, vagyis holnap 20 órától a Városmajori szabadtéri színpadon hallgatható meg.

0: Das to Menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik programajánlójában. Augusztus 2-án vasárnap 10 órától Miskolci Roma holokauszt megemlékezés 2026 címmel hirdették meg az eseményt, de lássuk is a meghívást. Az Episztémi Egyesület és együttműködő partnerei tisztelettel meghívják Önt a Nemzetközi Roma Holokauszt Emléknapja, valamint a Miskolci Roma Holokauszt Emlékmű felállításának 5. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre. Helyszín Miskolc, Mindszenti templom. Együttműködő partnerek Miskolc megyei jogú város, roma nemzetiségű önkormányzata, valamint dél-borsodi romák integrációját elősegítő egyesület. 10 órakor kezdődik a program Szentmisével a Parajmos áldozataiért és üldözötteiért. 11 órától komoly zenei műsor közreműködik Sós Molnár Alexandra csellóművész, illetve dr. Sós Gábor hegedűművész. 12:30-kor emléksétá a Miskolci Roma Holokauszt emlékműhöz. 3:45-kor emlékbeszédet tart Színási Szilvia, az UCU alapítvány elnöke, professzor dr. Bicó Gábor, kulturális antropológus, egyetemi tanár. 12:15-től szeretett vendégség a Herman Otto Múzeum külön termében.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizetőhelyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök közcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit! Július 25-e szombat van, és 19 óra múlt folytatódik a programajánló. Augusztus 6-án csütörtökön 20 órától a Magyar Zeneházába egy izgalmas koncertre invitálják az érdeklődőket. Apáról fiúra 2026 címmel idősebb Jónás Géza és zenekara, illetve ifjabb Jónás Géza és zenekara, valamint Robi Lakatos és Emilio állnak a színpadra. Az Apáról fiúra 2026 koncert az eszenciális cigány kultúrát mutatja be a muzsikán keresztül. Újszerű és izgalmas kísérlet a hagyományos kávéházi cigányzene és a kortárs jazz elegyítésére, hiszen két zenekar ad koncertet és találkozik is a színpadon. Az egyik, amit az apa, az idősebb Jónás Géza címbalmos vezet, egy hagyományos kávéházi cigányzenekar, a másik, amit a fiú, ifjabb Jónás Géza a nagybőgős vezet, egy jazz zenekar. Őket egészíti ki még vendégként Robi Lakatos, hegedű virtuóz és Emilio, roma énekes rapper. Az este, ahol a hagyomány és az improvizáció ugyanabból a szívből szól. Lássuk is az esemény meghívását. Vannak dallamok, amelyek nem kortából születnek, hanem öröklődnek. Egy tekintetből, egy mozdulatból, egy hangszer fölött eltöltött életből. Az Apáról fiúra című koncert nem csupán két zenekar találkozása, hanem két generáció párbeszéde ugyanazon zenei nyelven. Az est első részében idősebb Jónás Géza, címbalom művész és zenekara idézi meg azt a világot, amely évszázadok óta a magyar és cigányzenei kultúra egyik legfontosabb őrzője. Szenvedélyt, virtuózitást, fájdalmat és ünnepet egyszerre. A második részben ifjabb Jónás Géza jazz zenekarával lép színpadra, megmutatva, hogy a cigányzene lelke hogyan él tovább a jazz szabadságában, az improvizációban és a modern zenei gondolkodásban. Mert a cigányzene soha nem bezárkózott műfaj volt, mindig magába osztotta a világ hangjait, a magyar nótától a klasszikus zenétől kezdve, egészen a swingig és a jazzig. Ez az este éppen erről szólt, hogyan válik a hagyomány örökséggé, az örökség pedig új nyelvé. Az apáról fiúra nem csak egy koncertcím, hanem egy staféta. Egy hang, amely generációkon át ugyanaz marad, még akkor is, amikor új ritmusban szólal meg. Augusztus 6-án csütörtökön este 8 órától várják az érdeklődőket a Magyar Zeneházába.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dík programajánlójában, és hogy egy hagyományos, visszatérő fesztiválról is beszéljünk, augusztus 28-án 15 órától augusztus 30-áig 23 óráig tart a Bakács Fest 2026. Természetesen a Bakács téren. A Bakács Fest Ferencváros legnagyobb kulturális rendezvénye, amikor az egyedülállóan különleges hangulatú Bakács tér és környéke három napra a kerület első számú találkozási pontjává válik. Helyi, országos és egyetemes értékek sűrűsödnek még nyári lendülettel egy hosszú hétvégényi összművészeti programsorozatba. 2026-ban 11. alkalommal várják az érdeklődőket, hogy találkozzanak, ünnepeljenek, játszanak, egyenek, igyanak, beszélgessenek, hallgassák a zenét, énekeljenek, zenéljenek, táncoljanak, alkossanak, üljenek a fűben vagy egy szimpatikus padon. De lássuk is a programokat részletesen augusztus 28-án pénteken 16 órakor a MÁV Szimfonikus Zenekar nyitja a fesztivált az Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. Majd 17 órától Szösz Jakabos Júlia kiállítása kezdődik a Mester Galéria és közösségi térben, ez a Mester utca 5 szám alatt található. Markus Goldzon festőművész kiállítása pedig Budapest Safari 2.0 címmel a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben. Ennek megnyitója 18 órakor kezdődik. Ugyanebben az időpontban a József Attila emlékhelyen a könyv A mi fegyverünk címmel Konkol Máté rendezővel beszélgetés és filmvetítés. A nagy színpadon pedig a Bakács téren 19 órától Déva koncert, majd 20 óra 30-kor érkezik a Bohemian Betyársz. Ennek a koncertnek is természetesen a helyszíne a Bakács téri nagy színpad. Ezzel zárul a nyitónap eseménysorozata, és az azt követő két napon még lesz gyerekkoncert, barangolás a középső Ferencvárosban, Langaléta garabonciások, József Attila irodalmi támogatás címen könyvsarok, illetve szombaton 15 órától a nagy színpadon Balogh Kálmán és Lukács Miklós cimbalom duó koncertje. És még nagyon sok különleges program a három nap alatt, érdemes megnézni a Bakács Fest 2026 című Facebook eseményt. Mindenkit szeretettel válnak augusztus 28-ától 15 órai kezdettel.

0: Budapesten.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
2: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dick programajánlójában. LL Junior 30 éves lett, hanem 30 éves az ő karrierje. A történelem távlatában 30 éves szempillantásnak tűnik LL Junior, 30 éves karrierje mégis sokkal több ennél. Egy életmű számtalan legendás láger, végtelen pillanat, amit az ő zenéi tette különlegessé. Augusztus 19-én LL Junior első önálló Budapest Parkos nagykoncertjén előszedjük az elmúlt 30 év legnagyobb kedvenceit, elfeledett gyémántjait, kiadatlan, friss darabjait. Az este tervezett menetrendje 18 órakor kapunyítás, ajánlott érkezés 18 és 19 óra között, a koncertek vége plusz éjszakai buli kezdete pedig 22 óra. A Budapest Parkba augusztus 19-én szerdán 18 órakor kezdődik ez a koncert, illetve az azt követő buli. Érdemes még arra figyelni, hogy 17 év alattiak csak saját szülővel vagy szülő által meghatalmazott nagykorúval vehetnek részt ezen a koncerten. Illetve 23 órakor el kell, hogy hagyják a helyszínt.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

0: Rádiódik. Rólunk, neked.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, ez pedig itt a programajánló. Nagy buli van épp a Nagyfuvaros utcában, amely 11 óráig fog tartani. Lássuk is a meghívást. Kedves szomszédok, járókelők, áthaladók, utcaszeretők és fuvarosok. Arra jutottunk, hogy a Nagyfuvaros utca egy elég jó utca, és hogy mi eléggé kedveljük. Arra is jutottunk, hogy közösen kedvelni dolgokat lényegesen jobb néha. Szóval arra jutottunk, hogy megünnepelhetnénk, hogy kedveljük ezt az elég jó utcát közösen. Szóval lesz zene, meg tánc, meg közös főzés, meg speckó italok, meg kézműves programok, és tök jó lenne, ha lennétek ti is, és ezeket a dolgokat is kedvelhetnénk közösen. Áll az esemény meghívójában, bár további részleteket nem árultak el, én biztos vagyok benne, hogy nagyot most a nyüzsgés, a sürgés, forgás, szóval 11 óráig tart ez a nagy buli a Nagyfuvaros utcában.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádió Dik.
1: Kökény Annát hallották itt az elmúlt két órában a Rádió Dikben. Programajánlóval és válogatott dalokkal, remélem a kedvükre válogattam. Búcsúzol még egy esemény, cigány kedv, Olá Gypsy Beat a Pontonban. Jövő kedden 8 órától a Ponton egy Dunaparti Open Air Bar Budapest belvárosában a Lánchíd Pesti hídfőjénél minden nap ingyenes koncertekkel, élőzenével, DJ-szettekkel és kulturális programokkal várják egész nyáron a Dunapartján az érdeklődőket. Köszönöm a figyelmüket, remélem kellemesen telik a szombat estéjük és a hétvégéjük, és úton útfélen maradjanak a Rádió Dikkel.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból azaz önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszerre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. Jelentős mennyiségű ismeretlen összetételű erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes-Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös vidéki vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

periódik frekvenciáján vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário, Rézműves Márkó, Rubai és GVM, szóval tényleg a legnagyobbak. Most folytassuk a bulit Váradi Olasszal és kedves családjával. Tőlük szóljon a Tölts egy italt. Lap, lap.

0: mi?
1: Rádió Dick. Rólunk neked.
2: JPM Music Production.

Ez itt a Rádió Diken, a Dick Bully. Sziasztok, szép estét! Ez nem egy sima rádiózás, ez edzés. Szívd tele a tüdőd levegővel, mert most olyan bulit kapsz, hogy végre kifulladsz, mint egy maraton után. Ha az anyukád esetleg ma azt mondta, hogy ne menj bulizni, nyugi, nem kell elmenned, mert én beköltöztetem az otthonaitokba a Dick Bullis diszkót. Most pedig jöjjön egy füstös hangú férfi előadó, Getyinás Dávidtól szóljon egy pörgős, de annál inkább nagyszerű egyveleg.

Rádióban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl. Gyertek! Thank you.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakosság ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

Sziasztok testvéreim, az FM 100.3 rádiódik frekvenciáján vagytok éppen, és tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário, Rézműves Márkó, Rubai és GVM, szóval tényleg a legnagyobbak. Most folytassuk a bulit Váradi Olasszal és kedves családjával. Tőlük szóljon a Tölts egy italt.

Ez volt Radics Gigitől és Dr. Bérestől a Nem számítottam rád. A következőkben viszont figyeljetek, mert olyan dal jön, amitől még a nagymamám is táncra perdülne a sparhet mellett. Ha ülsz, akkor azonnal állj fel és kezd el a csípődet rázni, mert bizony ez a dal nem hagy nyugton senkit. Jöjjön Gáspár Lacitól és a Valmártól az Éjfél.

Jobban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl. Gyertek!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező szűvé tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök összcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Rádiódik.

Induljon egy újabb díkbulis óra itt a Rádió Dikken. Na gyerünk, tomboljon az éjszaka, és forrósítsuk fel a hangulatot még jobban, mert olyan dalok következnek, ami tökéletes választás lesz a buli folytatásához. Lejátszok nektek egy régi klasszikust, mert a Fekete Vonat bilakója már bizony van, vagy 24 éves, de lehet, hogy ebben az évben tölti a 25. évét ez a dal. A folytatásban a Romatontól szól majd az Elfelejtek mindent, Mário hű önmagához, mindig szép romantikus dalokat ír, szól majd tőle a Nem bírom nélküled. Most pedig egy igazi beindulós nóta következzék. LL Junior és Mr. Andreas, velem a sok csinálat.

0: Bossa.
1: 100.3 Rádiódik.
2: You like that?

0: magadra.
1: Pörög tovább a Digbuli itt a Rádió Dikken. Bízom benne, hogy nagyon jól szórakoztok, és jól érzitek magatokat bárhol is vagytok, ha esetleg otthon hallgatjátok a rádiót, akkor otthon megy a bulika, ha pedig mentek valahová az éjszakába, és esetleg ültök egy taxiba, akkor szóljatok a sofőrnek, hogy adjon rá kakaót. A Rádió Dikken mindig friss és újabb zenéket is hallhattok, a következőkben a testvértől fog szólni, az Oda kell figyelni, aztán Molinero és Góri Elég című dala pörög, aztán Kis Grófótól szól a Zsiguli Buli, most pedig következzen Edem és Lacika, szóljon tőlük, a mennem kell.

adásunk itt véget ér a Dick bulival, de ne feledjétek, a Rádió Dick mindig veletek van. Köszönöm, hogy hallgattatok minket, pihenjetek jól, hamarosan újra találkozunk. Nyugodalmas, szép estét kívánok mindenkinek, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból azaz önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszerre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. Jelentős mennyiségű ismeretlen összetételű erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös vidéki vízügyi igazgatóság 3. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. Ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és rengeteg bizonságot hallhattatok már itt az évek során, kedves rádiódik hallgatók, ezért most egy olyan keresztény emberrel szeretnék beszélgetni, aki nem sokára be is mutatkozik nektek, és el fogja mondani, hogy egészen pontosan mióta van az Istennel való kapcsolata, és hogy honnan tud ennyi mindent a Bibliából, és azt követően pedig olyan egyszerű kérdéseket fogok feltenni, amik valóban érdeklik az embereket az életükben, akár a nem keresztény embereket is. Úgyhogy köszöntöm itt a vonalban Lugosi Zoltánt. Szia-szia, üdvözöllek!
4: Szervusz, én is üdvözöllek, meg köszöntöm a hallgatókat is.
3: Figyelj, Zoli, mondd el nekünk kérlek, hogy milyen az Istennel való kapcsolatod, milyen szolgálatot töltesz be?
4: Istennel való kapcsolat az én jónak mondanám. Persze az a nagy kérdés, hogy maga az Isten mit mondana velem való kapcsolatról, mert ez mindig két oldala van, és van, hogy egy kapcsolatban, akár egy házasságban is az egyik szépíti a dolgokat, a másik kevésbé. Pont ma tettem fel a Facebookomra egy posztot, ami arról szól, hogy ki az, aki ismerőse Istennek, mert nagyon megdöbbentő részek vannak a Bibliában, hogy valakik, most bocsánat, így mondom, a pofára esnek a mennyek kapujában, mert az Úr azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. És én magamat is megvizsgáltam, hogy hú, én úgy érzem, ismerem Istent valamennyire, persze ezt egy életen át kell tanulni, de hogy ő mit gondol rólam. Tehát, hogy nem egyszerű a kérdésedre válaszol, milyen Isten a kapcsolatom. Én igyekszem, hogy jó legyen. Nyilván a kapcsolatunk alapja az, hogy Jézus meghalt értem, és ebbe bízva, hogy ebben hiszek, kegyelem alatt próbálom élni az életemet, de ezzel nem visszaélve, hanem megtenni, ami tőlem telhető, hogy tetsző életet éljek az Úrnak, és imádkozással, igével való foglalkozással, szolgálattal is igyekszem javítani az Istennel való kapcsolatot. ide is eszembe jut egy ige, ott a Károli Gáspár úgy mondja, hogy áldozattal kell erősíteni a szövetségünket Istennel, és mindig, mikor mondjuk ember úgy dönt, hogy most nem tudom, foci meccset nézek meg, hanem inkább imádkozok, vagy nem más kettelés végzek, hanem az Úr dolgai, foglalkozok, áldozatot hozok, ezzel mindig erősítem a kapcsolatot, és jobb lesz a kapcsolat. De egy házasságban is, ha teszek a feleségemért, az ő tetszésre, akkor jó lesz a kapcsolatom. Tehát így röviden, ami nem is volt annyira rövid, ezt tudom mondani, hogy igyekszek azon, hogy jó legyen az Istennel való kapcsolatom, és ezt kívánom minden hallgatónak, és egyik legjobb ige talán erről, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közelíteni fog hozzátok. Tehát hála Istennek, ha mi teszünk lépéseket, hogy jó legyen a Istennel való kapcsolatunk, ő tárkarokkal és ő mindent megtesz, hogy ez tényleg jó legyen. Tehát ezzel minden nap kell tenni. Hogy talán a másik kérdés az volt, hogy milyen szolgálatban állok. Szarvason van egy közösség, most már 9 éve, kezdtük igazából majd, hogy nem a nulláról, na hát most se egy meg a gyülekezet, de azért annál már többen vagyunk, mint kezdtük, és akkor ott vannak heti szinten istentiszteletek, szombatonként 14:30 amúgy, és mellette azért próbálkozunk más városokban is gyülekezetplántálásokkal, volt, hogy Angliába is rendszeresen jártam ki, tehát ahol és ahogy hasznos, próbálom magamat mindenhol hasznossá tenni, de ami fix, az a szarvasi gyülekezet, aminek a vezetését végzem.
3: Tehát akkor egy lelki pásztor vagy?
4: Úgy szokták mondani sokan, igen.
3: Na, ennek nagyon örülök, mert összegyűjtöttem olyan kérdéseket, amiket, hogyha egy lelki pásztorral beszélgetnek az emberek, valószínűleg egyszerű hétköznapi és őszinte kérdéseket tennének fel. És ezeket összegyűjtöttem. Az első ilyen, hogy miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek velünk. Ja, mielőtt belekezdünk, kedves hallgatók, szeretném elmondani, hogy Zolival semmit nem egyeztettem, szándékosan nem mondtam el neki, hogy miről fognak szólni a kérdések, hanem tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy őszintén, hirtelen mit reagál egy lelkipásztor ezekre a kérdésekre. Tehát a kérdés a következő, miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek velünk?
4: Igen, kezdhettél valami könnyebb kérdéssel is, amely nem egyeztettünk. Ez valóban visszatérő nagyon nagy kérdés, és nem is lehet rá nagyon röviden válaszolni. Sokan feltették nekem is a kérdést, meg szerintem, aki őszinte, az önmagának is felszokta tenni keresztény ezt a kérdést, hogy akkor hogy engedheti meg Isten azt a rengeteg háborút, hogy gyerekek betegek lesznek, meghalnak, karambolba olyanok halnak meg, akik nem vétettek. Én meg a legtöbb pásztor, lelkész általában oda vezeti vissza az egészet a bűnbeeséshez, hogy nyilván a bűnbeesés előtt az édenkertben nem volt se betegség, nem volt, se nem volt gyomos az édenkert, nem volt rohadt almafám meg, tehát minden teljesen jó volt. Nem harapta meg a kutya az Évit, és a többi nem veszekedtek, tehát minden idilli volt, de a bűn behozta a rosszat a földre, és talán a legmérvadóbb és legkulcsabb kijelentés a Bibliába, hogy mikor az ördög megkísérti Jézust, azt hiszem a Lukács 4-ben van leírva, akkor azt mondja az ördög Jézusnak, hogy ha engem imádsz, akkor neked adom a föld összes országát és annak dicsőségét, mert nekem adatott. Hát azt mondja az ördög, hogy neki lett átadva a föld országa és annak dicsősége, és Jézus nem kezdett el vele veszekedni, hogy hazudsz ördög, az az én atyámé. Tehát tulajdonképpen elismert, hogy valóban jelen világkorszakban az ördögnek lett adva a föld, és akkor ezt tudom mondani, hogy azért történik annyi borzalom a földön, mert az ördögnek lett átadva a bűneset által, át lett adva a földnek úgymond a tulajdonjoga, vagy bérleti joga, hogy nézzük az ördögnek, és az ördögről meg tudjuk, hogy gyilkos, tolvaj, rabló, egy nagy gaz, hát nem ember, de egy gazfickó, és ő minden rosszat megcsinál, hogy a földön rossz legyen az élet, de azért, mert át lett neki adva. Az most még hosszabb lenne arról beszélni, hogy az Isten miért nem ítélte meg őt azonnal. Ez most nem kérdés, akkor nem mennék bele. Ennek is van egy teológiája és egy igaz magyarázat, ami érthető. De lényeg az, hogy Isten vissza fogja szerezni a földet, és nagy békességben a Földön fognak élni az üdvözült emberek Istennel, meg Jézus Krisztussal, de jelenleg a Föld az ördöghöz tartozik, és ezért van ennyi borzalom rajta.
3: Rendben, mondhatom a következőt, és bocsánatot kérek, úgy kezdted, hogy kezdhettem volna könnyebb kérdéssel is. Viszont az igazság az, hogy azt gyűjtöttem össze, amik a leggyakoribbiak, és ez a legelső. Ugye ezt szokták leghamarabb megkérdezni, hogy miért van annyi rossz a Földön. Ugye ezt sokkal jobban ki szokták vetíteni, hogy miért van háború, miért történt velem ez, velem az, stb. Folytatni fogjuk a kérdésekkel. Most azonban elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dal, és továbbra is Lugosi Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen, kedves hallgatók.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, és a mai nap folyamán Lugosi Zoltán az én vendégem, köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Én is köszöntlek téged és a hallgatókat is.
3: Zoltán egy lelkipásztor, és összegyűjtöttem olyan kérdéseket, aki esetleg most csatlakozott, olyan kérdéseket gyűjtöttem össze, amelyek nagyon gyakoriak, amit feltennének a nem hívő emberek, az egyszerű emberek feltennének egy lelkipásztornak. Egyet már megnéztünk belőle, és most haladunk tovább itt a listámon. Úgyhogy Zoltán, kösd fel a gatyádat, ugyanis a következő kérdés az az, hogy mit tegyek, ha elvesztettem a hitem?
4: Jobb lenne egy kicsit pontosabb kérdés, hogy mibe vesztett el a hitét, hogy van-e egyáltalán Isten, hogy van-e üdvössége, vagy pontosan mibe a hitét?
3: Igen, így folytatódik. Mit tegyek, ha elvesztettem a hitem? Hogyan tudok újra hinni Istenbe?
4: Tehát, hogy elvesztette a hitét, hogy van Isten. Hát itt még mindig ketté lenne bont a kérdés, hogy úgy van Isten, hogy tud neki segíteni, vagy maga az, hogy létezik-e Isten. Ha maga az, hogy létezik-e Isten, ez nyilván ez egyre több ilyen ember van, aki felveti a kérdést, akár az előző kérdéshez kapcsolatban, vagy akkor miért történnek ilyen dolgok. Hát maga a Biblia mondja, talán a Róma levélben, hogy a természet alkotásaiból is rá lehet jönni, hogy létezik Isten. Tehát én először megpróbálnék egy ilyen embernek elmondani, hogy hát gondold végig, ez a csodálatos természet nem jöhetett létre magától, hiába próbálkoznak a darwinisták, meg tudósok, hogy az ősrobbanás a gázokból jött, meg minden, de honnan jött az első gáz, tehát egyszerűen teljesen bebizonyíthatatlan, hogy nincsen Isten. Ezzel próbálkoznék, de hát mivel a hit az hallásból van, és a hallás Isten igéje által, így azért így aggyal meggyőzni az embereket nem nagyon lehet, hanem beszélnék akár saját bizonyságomról, meg felhívom a figyelmét, hogy te is azért gondold végig az életedet, hogy mikor még hittél Istenben, akkor miért hittél Istenben, milyen olyan úgymond csodák történtek az életedben, és ilyenekkel próbálkoznék, de tehát maga, aki azt mondja, hogy nem hisz Istenbe, azt szerintem ember nem tudja meggyőzni. Ha egy ember meg tudja győzni, utána egy másik ember meg ki tudja beszélni róla. A hit az a szívbe keletkezik, tehát ott kell neki egy érintést kapnia, hogy én hiszek belül Istenbe. Mondanék egy-két bibliai igét a teremtésről, hogy Isten szereti az embereket, és ez beakad a szívébe, és hit támad, akkor jó, hanem így emberileg én nem tudnék segíteni szerintem rajta.
3: Elfogadható kérdés, válasz, bocsánat.
4: Nehezebb volt, mint az előző.
3: És jól kibontottad. A másik kérdés az, hogy mit mondjak, ha imádkozni szeretnék, de nem tudom, hogyan kell. Illetve van még egy kérdése, hogy Isten tényleg meghallgatja az imánkat?
4: Hát ez két kérdés.
3: Igen.
4: Az elsővel kezdeném, hogy azt nagyon szoktuk támogatni, megmondani az embereknek, hogy úgy szólítsa meg Istent, persze hát ezt azt tudja csak, aki megvan térve, és Jézus befogadta a szívébe, mert annak van megígérve, hogy onnantól fogva Isten fiává válik, és ha valaki Isten fia, és úgy kezd imádkozni, akkor nyilván úgy beszéljen Istennel, mint egy apukával, tehát nem javasoljuk a kötött imákat, mert az ilyen unalmas lesz, hanem ahogy egy gyermek az apukájával, nekem is van három, és ha mindig ugyanazok a szavakat használná, tiszta ideges lennék, ha minden reggel ugyanúgy köszöntene, eldarálná, hogy szia apa, szeretlek, értékellek, hálás vagyok, hát tiszta ideg lennék, tehát tök jó, hogy mindig másokat mondanak, tehát úgy kezdjem bele az imába, hogy a legegyszerűbb dolog, ami eszébe jut, jó, hogyha hálával, köszönettel kezdi, hogy kösz, hogy egyáltalán él, nem egy kórházi ágyon van jó esetben. Tehát így egy nagyon közvetlen módon beszélgessen Istennel. Nyilván, ha az Isten még nem az atya, akkor azt szokták mondani, hogy a bűnös embernek egyetlen egy imát hallgat meg Isten, az a megtérők imája, hogy rendezze Isten a kapcsolatát, bánja meg a bűnét is fogadja be Jézus a szívébe, rendezze a kapcsolatot Istennel, és utána meg tudja szólítani, mint egy apukát, mint a földön is van, hogy összevesznek a szülők a gyerekeikkel, és addig nem tudnak oldottan beszélgetni, de átbeszélték a félreértéseket, bűnöket, egymás megbántását, akkor utána tudnak oldottan beszélgetni. Tehát a lényeg, hogy arra helyezze a hangsúlyt, ha kell, előtte tartson bűnbánatot, hogy egy nagyon oldott, nagyon laza, nagyon őszinte beszélgetés folytasson Istennel, amiben, hogy ne legyünk önzők, ne csak kérések legyenek, hanem legyen benne háladás, mert én nekem is a gyerekeim, ha mindig csak kérnének fagyit, csokit, chipset, akkor nem örülnék, de neveljük őket, hogy köszönjék is meg a dolgokat, meg legyenek hálásak, meg akár dicsérjenek meg, hogyha mi olyat tettünk velük. Tehát ez az első kérdés válasz, hogy nagyon oldottam. A másik meg mi is volt pontosan, és az imáról.
3: A másik kérdés az volt, hogy tényleg meghallgatja Isten az imánkat? Tényleg hallja, amit szólunk hozzá?
4: Uh-huh. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Erről egyszer én is kidolgoztam egy prédikációt, és a 12 pontom benne, hogy mi kell ahhoz, hogy Isten meghallgassa az imánkat. Hát egyrészt nem is húzom az időt, hogy mind a 12-t elmondom, meg nem is emlékeznék szerintem mind a 12-re, de le van mentve a laptopon, de most nem tudom kipuskázni. De egyik kulcsig, amit ide mondanék, ami nagyon sokaknak nem fog tetszeni, de Bibliából van, azt mondja a Szentírás, hogy tudjuk, ha az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. És ezt nagyon sokan félreértik, akik túltolják ezt a kegyelmet, meg Isten olyan, mint egy télapó, mindent megad az ő hátizsákjából, de hogy ez benne van kőkeményen a Bibliában, hogy ha az ő akarata szerint kérünk, tehát én most azt kérem, hogy én legyek a következő amerikai elnök, vagy most de hülyeséget mondtam, de lehetne más dolgot is, és Isten tudja, hogy se nekem nem lesz az jó, se az emberiség számára nem lesz jó, akkor az ő kegyelméből nem fogja megadni. Tehát az az első, hogy azért olyan dolgokat kérjünk, amit tudjuk, hogy meg akar adni. És akkor van még elég sok támpont, hogy Jézus nevében kérjük, valamikor nem elég egyszer kérni, erről nagyon sok bibliai rész van, például amikor egy szegény özvegyasszony megy a gonosz bíróhoz, hogy szabadítsa meg az ellenségétől, és végül azért szabadítsa meg, mert állandóan a nyakára jár, meg lehetne más bibliai részeket is mondani. Tehát olyan is van, hogy tényleg Isten meg akarja adni, Jézus nevében kérjük, de mondjuk nem elég álhatatosan, hanem csak egyszer-kétszer kértük, és aztán abba hagytuk. Olyat is mond a Biblia, hogy ha nem hittel kérjük, akkor ne is várjuk, hogy valamit fogjunk kapni Istentől. Tehát nagyon fontos, hogy legyen bennünk az a bizalom, erről szól mondjuk a kérdése is a elképzelt hallgatónak, hogy hinnünk kell abba, hogy az Isten az atyánk, és ha valamit kérünk, és jó dolgot kérünk, akkor megtudja, és meg is akarja adni. Tehát a hit is nagyon fontos. Vagy még egy dolog eszembe jut, és akkor nagyjából a prédikáción fele azért csak eszembe jut, hogy azt mondja a Szent Jakab apostol, általa az Isten, hogy van, hogy kérjük, de nem kapjuk meg, mert látja az Isten, hogy a gerjedelmeinkre, a kívánságainkra költenénk azt. És van, hogy az ember kér pénzt, vagy ezt, azt, amazt, és Isten tudja, hogy én most megadnám neked a pénzt, vagy valaki, akinek nincs házastársa, kérne házastársat, de Isten látja, hogy ez nem való még neked, még úgymond a gerjedelmeidre költened, a pénzt is hülyeségre költenéd, lenne egy feleséged, csak megaláznád, ütnéd, vernéd, és Isten tudja, hogy egyszer még nincs ideje, hogy megadjam neked, és akkor nem adja meg. Tehát, hogy ez elég nagy téma, és szépen hangzana, hogy azt mondom, hogy igen, Isten mindig meghallgat, de nem hazudhatunk, amúgy se, egy lelkésznek aztán végképp ne próbáljon hazudni, tehát hogy azért sok összetevője van ez, hogy Isten tényleg meghallgasson.
3: Nagyon szépen köszönjük a csodálatos válaszaidat. Kedves hallgatóink, maradjatok velünk mindenféleképpen, mert most meghallgatunk egy remek dicsőítődalt. Aztán folytatni fogjuk tovább, és természetesen Lugosi Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy maradjatok itt.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, és ma nem mesélés lesz, hanem igazából az életről szóló kérdéseket tesszük fel, amire Lugosi Zoltán lelkész fog válaszolni nekünk, aki itt is van velem a vonalba, és köszöntelek téged.
4: Én is köszöntelek téged.
3: Következő kérdésünk, kedves Zoli, az, hogy mit tegyek, ha nagyon egyedül érzem magam?
4: Hát ez is elég tág kérdés, mert nyilván az embernek földi szinten is fontos, hogy ne érezze magát egyedül. Meg nyilván az ember, ha a szíve ki van nyitva Isten felé, és nem feledkezik bele a földi dolgokba, akkor az is nagyon fontos, hogy maga a mennyel is legyen egy kapcsolata. Kezdjük talán a földi résszel, hogyha valaki egyedül érzi magát, hát ezért is nagyon fontos gyülekezetbe járni, mert ott ugye testvérekkel találkozik, és akár 10-20-30 testvér között is, főleg ha az ember a gyülekezetben vállal szolgálatot, hogy ő is ott valamit tesz a közösséget, akkor lesznek társai, barátai, hittestvére, és már nem lesz egyedül, még akkor is, ha mondjuk egy özvegyasszonyról van szó, vagy akinek tényleg családjában senki nincsen, de hittestvére lesz. Maga Jézus Krisztus mondta, hogy az az ő igazi anyja, meg lánytestvére, fiútestvére, akik hallgatják Isten igényét. És aki elkezd gyülekezetbe járni Isten népe közé, jó szívvel elkezd egy közösséghez csatlakozni, annak igen hamar lesz nagyon sok fiútestvére, lánytestvére, és azt mondja, Jézus az nekem anyám, tehát lesz a gyülekezetben anyja is neki, apja is, gyereke is, tehát a gyülekezet tud adni maga ilyen közösséget is. Érdekes, hogy erről jut eszembe, hogy Péter mondja, hogy mi mindent elhagytunk, Jézus, és követtünk téged. És tényleg átmenetileg, sőt az is lehet, hogy 3,5 évig, kvázi ott hagyták a családjukat, a vállalkozásukat, barátaikat, hobbiaikat, mindent, és követték Jézust. És Jézus megígérte, hogy aki ezt megteszi, hogy az Úrért és az evangéliumért lemond dolgokról, akár kapcsolatokról, akár meglazulnak bizonyos barátságok, vagy bármi, a 100 annyit fog kapni. Tehát az embernek nincs is a földön úgy kapcsolata, akár saját hibájából, akár más hibájából, de a gyülekezetben 100-szor annyi kapcsolata lesz, és tényleg én nem ismerek olyan szemét, aki örömmel beleveti magát a gyülekezeti életbe, ott eljár imaórákra, tényleg válasz szolgálatot, hogy takarító szolgálat, gyerekvigyázás, hát annak egyből annyi testvér, annyi barátja lesz, hogy nem lesz többé egyedül. Hát a földre ezt tudom mondani, de aki esetleg nem is testvére, nem is itt testvére, ott is azt javaslom, maga Pál apostol mondja, hogy amennyire rajtatok áll, mindenkivel békességben éljetek. Tehát nagyon fontos, hogyha valakivel össze van veszve az ember, akkor ezt próbálja rendezni, legyen jóba, jó kapcsolat a szomszédokkal, utcabeliekkel, munkatársakkal, mert azért, ha az ember egy normális ember, aki megbocsátja az emberek bűnét, meg ő is jó fej, akkor az nem létezik, hogy ne legyenek olyan munkatársak, vagy utcabeliek, akikkel jóba tudna lenni, így érte, hogy barátilag, tehát, hogy rendezze emberleg és a kapcsolatot ne legyen egyedül, és ami a legfontosabb, és legszeresebben ezzel kezdtem volna, csak nem akarok ilyen szuper szellemi lenni, hogy én sokszor elgondolkozok rajta, de az Úr ne próbáljon meg ebbe, hogyha én egyedül élnék egy lakatlan szigeten, én úgy érezzem, hogy többé-kevésbé tudnék boldog lenni, mert imádkoznék az Úrhoz, és nem lennék egyedül. Most ez lehet, hogy elvont, meg nagyképű, de én napközben is sokat vagyok egyedül, és közben próbálok az Úrral lenni, beszélgetni vele, kommunikálni, és nem is vagyok egyedül, csak így emberi szempontból egyedül, tehát, hogy aki az Úrral van egy mély, közös kapcsolatban, ahogy mondja Jézus, hogy bemész a belső szobádba, és ott imádkozol, az Atya titkon néz, tehát ott van veled az Atya. Tehát ez a harmadik, amit mondanék, hogy Istennel való kapcsolatot ki tud alakítani, és azt mondja Isten, hogy én veletek maradok a világ végezetéig, tehát ki lehet alakítani a Szent Szellemmel, Atyával, a Fiúval ilyen kapcsolatot, hogy az ember megy, sétál, vagy dolgozik, és érzi, hogy nem vagyok egyedül, mert velem van az Isten.
3: Amen, amen. Nagyon szépen köszönjük a válaszodat, és tegyek fel még egy kérdést? Vagy maradjon a következő? Rendben, rendben. Akkor nem tudjuk, hát a következő szegmensben, még mielőtt meghallgatunk egy dalt, akkor jön a következő kérdés. Hogyan lehet feldolgozni, hogy szerettünket elvesztettük? Hú, ez egy nagyon, szerintem ez legyen a következő szegmensben.
4: Jó.
3: Legyen egy olyan, amire talán rövidebben lehet válaszolni. Mit tegyek, ha haragszom Istenre?
4: Hűha, szerintem az előző még könnyebb is lett volna.
3: Igen?
4: Hát talán, mert arra elég radikálisan tudok csak válaszolni az előző kérdésre.
3: Akkor legyen az előző. Akkor legyen az előző, hogyan lehet fel...

0: térve, és akkor most hú, ki tudja, hol van. Hát nyilván erre nem fogom rávágni, hogy hát én tudom, hogy valószínűleg hol van, és rossz helyen van, de és akkor is lehet mondani, hogy hát, ha az Isten majd könyörül rajta, meg minden, de akkor mondjuk nehéz a válasz, és nehéz vigasztalni valakit, mert viszont hazudni nem az utatok, hogy hát, mivel aranyos letett a kismacskáit, jó szívű volt, akkor biztos a mennyben van. De egy ilyen mentő közletet is szoktunk adni, hogy hát Isten kegyelmes, Isten hatalmas, hát ha talál kegyelmet, meg úgy se tudsz már mit csinálni, törődj az életben megmaradottakkal, szeretteiddel, tehát ilyeneket tudunk mondani, nem könnyű. Én el is határoztam, azt nem tudom, hogy tudom-e majd ezt fenn is tartani, ezt a vállalásomat, hogy én csak olyan temetést vállalok, ahol az elhunyt személy, tudom, hogy az urnál van, mert össze-vissza hazudozni a temetésen, hogy ó, fentről néz, mosolyog meg minden, és közben valószínűleg nem így van, azt én nem tudom bevállalni. Tehát ezt tudom erre mondani, reméljük, hogy hívő az, aki meghalt. Ha nem hívő, akkor meg bízunk Isten csoda a kegyelmébe, hát valami lesz, és addig is, mert nem tudjuk, mi lesz, törődjünk a földi dolgainkkal, azon úgy se tudunk változtatni, és törődjünk a még meglévő szeretteinkkel, gyerekeinkkel, rokonainkkal, mert ha beletemetkezünk a gyászba, akkor az élő rokonokkal nem törődünk, és nekik is kárt okozunk, tehát a körülöttünk lévő emberek miatt is, rokonok miatt is el kell tudni engedni a halottakat.
1: Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőtodát, kedves hallgatók, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Lugosi Zoltán lesz a vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, és elég életszerű kérdéseket teszünk fel. Összegyűjtöttem olyan kérdéseket, amit az emberek feltennének egy lelkipásztornak, és ki is használjuk a lehetőséget, ugyanis itt van velünk egy lelkipásztor, Lugosi Zoltán, köszöntelek téged.
0: Én is köszöntök mindenkit.
1: Most pedig jöjjön a kérdés, miért érzem néha úgy, hogy Isten nincs mellettem?
0: Hát, mert lehet, hogy nincsen melletted. Ez így belerülök ebbe, de amúgy ez nem vicces ez a pillanat, mikor van ilyen. Ezt is kapázsó két részre osztanám, nem azért, mert annyira okos vagyok és bonyolítani akarom, de hát ugye sok oka lehet. Tehát vegyük azt, hogy tényleg nincs az ember mellett Isten. Hát a legmegdöbbentőbb Jézus Krisztus, amikor felkiáltott a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ugyanis ilyen soha nem volt a fiúnak, a messiásnak, Jézusnak az életében, hogy az atya elfordult tőle, de ott, akkor és utoljára, és először az atya Isten elfordult a fiától, mert egyszer látta rajta a mi bűneinket, és azon keresztül ő látta csak a fiát, és ezt valahogy nem tudta feldolgozni, vagy bele se tudunk ebbe gondolni. És velünk emberekkel is ez történik, maga mondja a Szentírás, hogy a mi bűneink választanak el minket Istentől, tehát ha az ember azt érzi, hogy nincs Isten, akkor én azzal szoktam kezdeni, vagy ha úgy látom, hogy nem működnek a dolgok, problémák jönnek, azzal próbálom kezdeni, hogy önvizsgálatot tartok, hogy hú, lehet, hogy rossz irányba haladok, lehet, hogy bűn van az életemben, vagy nem az Isten akaratába járok, vagy valamit rosszul csináltam, valakit megbántottam, és ezért nincs békességem, vagy ezért hagyott el az Úr. Tehát az ember mindig ezzel kezdje. Akárhogy visszautaljak, eszembe jut még egy ima meghallgatás feltétele, hogy azt mondja, azt hiszem, akit Jézus meggyógyított komoly betegségből, hogy tudjuk, hogy Isten csak azt hallgatja meg, aki igaz ő előtte, vagy valami, most nem pontosan idéztem, de ez a lényeg, hogy nem akárkit hallgat meg azért Isten, hanem aki tényleg az ő utain jár, aki az ő akaratát cselekszi. És a saját életemben is vettem észre, hogy hú, valahogy úgy Isten jelenlétét nem úgy éreztem, így elkezdtem boncolgatni magamat, hogy mi bűnt vettem, mert mi van, hogy van, és rájöttem, hogy hú, olyan irányba kezdett el haladni az életem, és itt most, ami eszembe jut, sztori, nem is konkrét bűnök, hanem hogy olyan akár karrier, vagy valamit akartam elérni, olyan pályát akartam választani, ami nem Isten akarata volt, és nem bűnös dolog, csak egyszerűen nem az Isten tökéletes akarata, és már éreztem azt, hogy távolság jön közém és Isten közé. Tehát, hogy ne bonyolítsam

0: meg szaporítsam túl a szót. Tehát lehet azért nem néz az ember, hogy mellettem van Isten, mert komoly bűnök vannak, vagy kevésbé komoly bűnök, de egyszerűen nem Isten akaratába járok. Én lefordultam jobbra egy kereszteződésnél, Jézus meg balra akart, hogy menjek, és ő nem megy mindig az emberrel olyan szorosan, hogyha ő más irányba viszi az embert. Látjuk le a Lót történetét, ő elindult Szodoma irányába, és tönkrement az élete. Tehát, hogy én ezzel sejtek egyet, hogy a hívők azt mondják, hogy az Úr mindig velem van, mindig segít. Hát ha az ő akaratába jársz, és arra mész, amerre mondja, akkor biztos, amúgy pedig az egy kicsit bizonytalanná válik. Tehát ez az egyik oldala, hogy tényleg én nem jó irányba megyek, rossz dolgokat teszek, és nincs velem az Isten. De olyan is van, hogy én jól csinálom a dolgokat, és mégis ezt érzem, hogy nincs velem az Isten, ezt úgy szoktuk így keresztény körökben mondani, hogy nyomás van az emberen, hogy ilyen tehernyomás van, hogy pont ami Jézus Krisztuson is volt, olvassuk a egyik Zsoltárba, hogy körbevettek engem bársánbikái, meg kutyák, meg oroszlánok, ilyen szellemi lények, és Jézus rájött egy ilyen nagy rettegés, olvassuk a Getsemáné kertbe, hogy vért izzadt, tehát nagyon nagy tusába volt benne, és akkor még nem is hagyta el az Isten, az a kereszten történt meg, de tehát annyira körbevették gonosz erők, hogy azt érezte, hogy nincs velem az Isten. És ilyen is van, amikor az embert mondjuk sokan szidják, irigyek rá, vagy van egy haragosa, pedig nem csinál semmi rosszat, és az szidja, átkozza, akkor az ember azt körbeveszi ez az életérzés, hogy fú, én nem egy szeretett ember vagyok, engem utálnak, engem Isten is elhagyott, de közben nem igaz, hanem csak az ördög utál nagyon. Ilyenkor pedig hát valahogy el kell kezdeni igéket elővenni, ami arról szól, hogy én Isten gyermeke vagyok, meghalt értem az Úr, szeret engem az Úr, és felépítem a hitet, hogy engem szeret az Úr, velem van az Úr, megvizsgáltam magam, nem találtam bűnt, és mégis rosszul érzem magam, akkor ez csak támadás, tudom, hogy te szeretsz, bármit érzek, uram, ha rosszul is érzem magam, tudom, hogy te akkor is szeretsz, Jobb is ilyen erőszak, Jobb könyve, hogy jött a csapás rá, és mégis aztán kijött belőle, mert az Úr azért szerette, és akkor így felépíti az ember a hitét, sőt, hát nem is, mert most nem akarok végképp mélyen belemenni, mert sokféle felekezetből hallgatnak gondolom minket, de hogy van az úgynevezett szellemi harc is, mikor az emberre jönnek ilyen nyomások, terhek, depresszió kerülgeti, hogy akkor Jézus nevében szól ezeknek a gonosz erőknek, démonoknak, szellemeknek, hogy takarodjatok rólam, depresszió, melankólia, bús életérzés, és akkor mint amikor egy repülőgép felemelkedik a smogos, koszos város fölött a felhők fölé süt a nap, akkor ezek a gonosz erők, életérzések pedig Jézus nevében eltakarodnak, és az ember újra érzi, hogy szereti őt az Úr. Ez van, hogy nem egy perc, nem 10 perc. Most megmondom, hogy szerintem 2 napja én is kicsit ilyen nyomott vagyok, vagy nem is kicsit. Azt érzem, hogy szeret az Úr, de valahogyan terheltnek érzem magam, nem jöttem még rá, hogy miért. De vannak ilyenek a hívéletben, amikor ilyen nyomás alá kerül.
1: Amen. Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat, és hogy ebben az órában velünk voltál, és a hallgatóknak is szeretném megköszönni. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, meg aztán lehet, hogy még egyet, és azt követően pedig a következő órában is várunk benneteket, hiszen továbbra is Lugosi Zoltán lesz a vendégem, és kérdéseket teszünk fel neki.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van, vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Trájó, magyarul élet.
0: Életutak, hit, kereszténység.
3: Rádiódik.
4: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, és a mai nap folyamán már az előző órában is Lugosi Zoltán volt az én vendégem, és képzeljétek el, hogy kérdéseket tehetünk fel neki, amit az emberek feltennének egy lelkipásztornak, hiszen ő is az. Köszöntünk téged, Zoli, te drága lelkipásztor!
5: Én is köszöntök, drága riporter, meg a drága hallgatókat én is köszöntöm.
4: Tehát az előző szegmensben feljött ez a kérdés, ami most fog következni, és azt mondtad, hogy hú, ez még bonyolultabb is, úgyhogy nem abban az órában mondtuk el, hanem most fogjuk elmondani, ugye, vagyis hát te fogod elmondani, én csak a kérdést teszem föl. Ja, előtte van még egy bocsánat. Hogyan bocsássak meg valakinek, aki nagyon megbántott?
5: Ez tényleg egy nagyon gyakran felmerülő kérdés. Nagyon gyakorlati választ adnék rá, amit én is úgy tanultam, és működőképes, hogy az okozza sok embernél a nehézséget a megbocsájtásnál, hogy ő egy érzést vár, hogy én belül érezzem át, hogy tényleg el tudom engedni, és újra tudom nagyon szeretni azt az embert, és nagyon sokszor az ember pedig, mikor meg lett bántva, vagy fel lett szarvazva, vagy van nagy szörnyűség történt vele, akkor a szívében nem érzi azt, hogy ő nagyon tudja az embert szeretni, és el tudja engedni a bűnét, amit elkövettek ellene. De nem ezt mondja Jézus, hogy te mindenféle érzelmeket érezzél, hanem a szívedben hozza egy döntést, hogy elengeded. Én azt a példát szoktam hozni, szerintem mindenki számára érthető lesz, hogy mikor mondjuk felhívják az embert egy bankból, hogy mondjuk volt tartozása, de de elengedik mondjuk, vagy egy részét elengedik, és akkor bemegy a bankba, és akkor ott ül a Kovács Katika, vagy bárki ügyintéző, minden érzelem nélkül, a kis keretes szemüvegével, és akkor kitöltik a papírokat, aláírják, addig a személyét, mit tudom én, lefénymásolom az iratokat, és aztán aláírják, és elbúcsúznak. Semmi érzelem nincsen, alá vannak írva a papírok, de lehet, hogy több milliós vagy több százezes tehertől szabadult meg az ember, úgyhogy elengedték neki minden érzelem nélkül, és működik. És Isten sem mondja azt, hogy neked nagy érzelmekkel kell elengedni a bűnöket, amivel megbántottak, hanem csak azt kéri, hogy dobd a tenger mélyére, ha kell, befogott orral, becsukott szemmel, de akkor is mondd ki, hogy én a Szabó Pistának elengedem, megbocsájtok. Tehát, hogy ne keresnek az emberek ebbe érzelmet, hanem ilyen hűvös érzelemmel, mintha alá kell írni egy szerződést, az nem kell érzelem, egy döntést, ez a legjobb szó, hozok egy döntést, hogy bármit érzek, bármit gondolok, amiatt, hogy Jézus azt mondta, hogy ha én nem engedem el az emberek bűneit, ő se engedi az én bűneimet, én meg nem akarok a pokolba kerülni, mert vannak bűneim, és az Úr nem engedi el, akkor pokolba kerülök, akkor én is elengedem az emberek bűneit, és hozok egy döntést. És szoktál még találkozni, hogy mondd is ki a száddal hangosan a nevét, hogy Kovács Pistának megbocsájtok, és akármit érzel, ez egy döntés. Mint az mondja az ige, hogy az Úr is a tenger mélyére dobja a bűneinket, és többé meg nem emlékezik, hogy hozok egy döntést, hogy elengedem. És még egy fontos még szerintem, mert sok embert meg ez is akadályoz még, az a második dolog, hogy oké, majd valaki lehúzott engem 500 ezer forinttal, én megbocsájtok neki, de mi lesz az 500 ezer forintommal? Én ezt ketté tudom magamba választani, és azt kívánom a kedves hallgatónak, hogy ő is választa szét, hogy megbocsájtom a bűnt, ha kell hideg racionalizmussal, érzelmet nélkül, de elengedem, mert Isten is azt mondja, hogy engedjem el, de attól még az 500 ezer forintomat én megpróbálhatom visszaszerezni, akár jogi úton, akár más úton, tehát a kettőt nem kell összemosni. Elengedem a bűnt, de attól megpróbálom megszerezni az 500 ezer forintot. És még egy dolog esetleg még, hogy sokan úgy vannak vele, hogyha én megbocsájtom a bűnt, akkor én hülye vagyok, én balek vagyok, most bocs, hogy ezeket a szavakat használom, tudom, hogy minden hallgató nem használ ilyen szavakat, meg mindenki nem szépen beszél, de hogy jobban értető legyen, hogy akkor hülye balekként én megbocsájtottam, majd ki fognak engem használni, és át fognak verni. De hát ezt nem szabad hagyni. Én megbocsájtom a bűnt, de Isten megengedi azt, hogy azután meg 100 lépés távolságot tartok azzal, aki engem átvert. Tehát én nem olvasok ezt a Bibliába, hogyha téged valaki megbánt és átver, akkor bocsáss meg neki, és engedd meg, hogy még egyszer átverjen. Ilyen nincs. Az benne van, hogy bocsáss meg neki, de utána te úgy döntöl, hogy én soha az életben vele nem üzletelek, én soha vele mély kapcsolatot nem ápolok, mert csak megbánt, akkor erre joga van az embernek. Tehát összefoglalva, kicsit hosszúra sikeredett elnézést, de ez nagyon fontos kérdés, hogy ne az érzelem alapján keresse, hogy mikor tudok megbocsátani, mert akkor lehet, hogy soha nem fog tudni, hanem egy döntés, egy száraz, hideg döntés, hogy megbocsájtok. Talán így könnyebb lesz, és nekem biztos.
4: Nagyon szépen köszönjük ezt a választ. A következő kérdésünk pedig az lenne, hogy... Mit tegyek, ha haragszok Istenre? Ugye ez egy nehéz kérdés volt az előző órában, azt mondtad, hogy ez erre nem lehet röviden válaszolni.
5: Hát igen, hát nyilván, hogyha valaki szemben ül velem, akkor azt úgy tudom besélni, hogy pontosan mit értesz, miért haragszol, mi történt veled, így általánosan egy kicsit nehéz erre válaszolni. Aztán leszögezhetjük, hogy biztos, hogy Istennek van igaza, tehát hogy biztos nem neked van igazod, aki haragszol Istenre, mert tényleg az Úr nem figyelt oda, gonosz volt, korrupt volt, megvesztegették és kitolt veled, tehát távol legyen ez, még kimondani szörnyű ez Istenről. Tehát biztos, hogy Istennek van igaza, és magadba keresd a hibát, hogy mi az, amit esetleg te elrontottál, vagy még ami a legelső kérdés volt, hogy egy gonosz földön élünk, ahol sok minden megtörténhet, de ezért nem az Istent kell okolni, mert nem az Isten az embergyilkos, hanem az ördög. És valaki úgy érzi, hogy haragszik Istenre, nyilván feltárnám, hogy milyen területen, mi történt az életében, és feltárnám, hogy maga a kérdező hibás-e abban, hogy rossz dolog történt, ha meg ő tényleg abszolút hibátlan, mert ő 50-nel ment a városba, de valaki beleszaladt 120-szal, és nehogy Isten, történt valami tragédia, hogy akkor meg elmondanám, hogy ez az ördög műve, nem istené, és erre meg azt mondja, hogy hú, de hát Isten, hogy engedhette meg, akkor megint ugyanott tartunk az első kérdésnél, hogy ez a föld az ördöghöz tartozik, és azért rengeteg galibát okoz az ördög, de nem lehet most rögtön az ördögöt megítélni, mert ha Isten megítélné most az ördögöt, lenne rá ereje, hatalma, de akkor az összes olyan embert, aki még nem tért meg, azt mind az ördöggel együtt be kéne dobni a pokolba, a gehennába, és az viszont Isten nem akarja, és ezért még kivár, ezért még túlszabadító akció zajlik, és egyszerűen le kell nyelni azt, mint hogy tudjuk, hogy az izraeli Gáza eseményekben is, hogy valaki 2 évig ott raboskodott, és nem lehetett ott lebombázzuk akkor ott az alagutakat, ahol fogva tartanak a túszokat, mert akkor nem csak a túsztartók, hanem a túszok is meghaltak volna, és kicsit így van, az ördögöt nem lehet még egyszer megítélni, mert az a sok-sok 100 millió kedves ember, aki még később meg fog térni, az is meg lenne ítélve, és ne az Istenre haragudjál, hanem egyszerűen vedd figyelembe, hogy egy ilyen bonyolult világban élsz, és Isten ilyen tűpontos, mérnöki pontossággal próbálja a túszokat kiszabadítani, és ez sajnos jár úgymond nehézségekkel a föld lakóinak, most már több ezer év óta, de ne Istenre haragudjál, hanem te békülj meg Istennel, és állj Isten oldalára, a túlszabadításba, hogy Isten munkája menjen előre, és minél több ember kiszabaduljon az ördögtől, hogy eljöjjön az a nagyszerű nap, amikor az ördögöt fejbe lehet verni, mert eljött az óra, hogy meg legyen ítélve. Hát valami ilyen is, miket mondanék, de nem volt kielégítő a válasz, még magam számára se, de hirtelen nem tudok ennél jobbat.
4: De azért eléggé kielégítő volt, és nagyon szépen köszönjük neked. Kedves hallgatók, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, ami a megbocsátásról fog szólni. Azt követően pedig újra beszélgetni fogunk Zoltánnal, ugyanis van még egy jó pár kérdésünk felé, remélem egyet értetek velem, úgyhogy Zoli, hallgass most ezt a dicsőítő dalt velünk a hallgatókkal, és aztán folytatjuk a beszélgetést.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán nem teljesen egy bizonságot hallgatunk, akik most csatlakoznak hozzánk, azoknak elmondom, hogy egy lelkipásztor van a vonalba velem, és neki teszünk föl kérdéseket, olyan egyszerű kérdéseket, amik nem is annyira egyszerű kérdések, viszont a nem hívő embereket ez érdekli a legjobban, úgyhogy egy lelkipásztort köszöntök most, Lugosi Zoltán. Szia Zoli, köszönöm, hogy itt vagy.
5: Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat.
4: Nos, a következő kérdésem az az lenne, hogy hogyan találhatom meg az életemben a helyemet?
5: Jó kérdések. Hát, hogyha valaki mindig egy az egybe felteszi nekem, akkor az 2 napig tart ezt kivesézni. Hogyan találom meg az életbe a helyemet? Hát maga nagyon tetszik a kérdés, hogyha valaki felteszi, ugyanis azt látom sajnos, még akár lelkipásztorként is, még a hívők között is, pedig én nagyon sokat beszélek erről, hogy az emberek csak élik az életüket, mint egy drága őzike az erdőbe, és próbálnak jól élni, meg kedvesen, de nem jutnak el odáig, hogy hú, mi az én dolgom az életbe. És az ima válaszoknál pont volt egy ilyen kitétel, hogy Isten annak hallgatja meg az imáját, aki az ő akaratában jár, az ő útjában, és azért nagyon fontos, hogy az ember szerintem akkor lesz a legboldogabb, hogyha futhatja a pályáját. Van is, azt hiszem, egy Zsoltárokban egy ilyen vers, hogy mint egy hős rivag örül, mert hogy futhatja a pályáját. És ez az életérzés, én is szeretem, amikor ebben vagyok benne, hogy érzem, hogy a helyemen vagyok, és azt csinálom, amit kell. Tehát, hogy először is üdvözölném nagyon ezt a kérdést, ha valaki ezt feltenné, hogy egyáltalán valakinek eszébe jut, hogy hú, én okkal vagyok a földön, nem olyan vagyok, mint egy katicabogár a sok közül, hanem nekem Lugosi Zoltánnak, Armandónak, Sztojka Pityunak, Kovács Ilonának van egy dolgom, amire én lettem kitalálva. És minden embernek más az új lenyomata, és minden embernek más az életútja is. Tehát ez már csodálatos, az emberben felmerül. Nyilván ez akkor van egy hívő ember, akiben felmerül. Az az alap, hogy nyilván én meghatározom magam, hogy én Istennek a fia vagyok, és utána, mint fiú, hogy Isten milyen munkát akar nekem adni, milyen szolgálatot akar adni, mi a dolgom az életbe. Erre pedig hát a Szent Szellem tud elvezetni, mert meg van írva, hogy a Szent Szellem elvezet minden igazságra, és a bekövetkezendőket kijelenti néktek. Tehát nagyon fontos, az ember megtér, de a vízben megkeresztelkedik, hogy utána pedig a Szent Háromság harmadik személyével, a Szent Szellemmel is kerüljön olyan kapcsolatba, olyan mély, mondhatni, intim, belsőséges kapcsolatba, mikor megtanul hallgatni a Szent Szellemre, most ezt tudom, itt talán elvont lesz sokaknak, de el kell hinni, hogy Jézus azt mondta, hogy jobb nekünk, hogy nem ő van most a földön, ez a János evangéliumában mondja a tanítványoknak, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, és elmegyek az atyámhoz, mert így elküldöm a Szent Szellemet hozzátok, a másik vigasztalót, hogy veletek maradjon a világ végezetéig, és ez a Szent Szellem az, aki elvezet minden igazságra, és az ember ki tud alakítani a Szent Szellemmel egy jó kapcsolatot. Nem tudom, lehet-e egy ilyen könyvreklámot mondani, hogy van egy Jó reggel Szent Szellem című könyve Benihinnek, hanem akkor kivágod, ami nem a könyvet, hanem a reklámot, és az arról szól, hogy lehet személyesen elkezdeni kommunikálni, beszélgetni a Szent Szellemmel reggel, mikor felkelek, hogy de jó Szent Szellem, hogy itt vagy, napközben is szólni hozzá, és tudom, hogy ez egy picit elvont, ismétlen magamat, de higgy el, minden hallgató, hogy el lehet oda jutni, amikor az ember rá tud hangolódni a Szent Szellem hangjára, mert a Szent Szellem egy személy, tud beszélni, tud kommunikálni, sőt azt olvassuk, hogy meg lehet őt szomorítani, felhívja a figyelmet a Szentírás, hogy nehogy megszomorítsátok a Szent Szellemet, és én is tapasztaltam többször, hogy sajnos megszomorítottam a Szent Szellemet, mert egy nagyon finom, kedves személy, és rá lehet hangolódni úgymond az ő hullám hosszára, szerintem sokat lehetne beszélni, hogy a Szent Szellem vezetését, hogy lehet átvenni. Kenneth Hagin-nek van egy könyve a Szent Szellem vezetéséről, de lényeg az, hogy a Szent Szellemmel kialakít egy olyan kapcsolatot, hogy ő egyszer megmondja a jövőmet, hogy mi lesz a jövőm, lehet nem mondja meg, hogy 25 év múlva mi lesz, de a következő lépés, következő években, hogy mit kell tennem, hol kell lennem, elkezd inspirálni. És ehhez nagyon hasznos, tudom, hogy sokféle felehelyzet hallgat esetleg minket, de én hiszek, hogy a nyelveken szólás által is az ember imádkozik nyelveken, azt mondja a Szentírás, hogy nem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk, de a Szellem esedezik méltünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát még odaszánom magamat a nyelveken való imára, mindamellett, hogy építem az én hitemet és belsőmet építem, elkezdek könyörögni Istenhez, olyan dolgokat, amik majd velem meg fognak történni. És hogy ezt nyomatom, most így szlengesen mondva, nyomatom a nyelveken szólást, nekem nagyon sokszor volt, szinte 10-ből 9-szer, hogy közben, miközben nyelveken szólok, figyelek a Szent Szellemre, így a belsőmben feljönnek gondolatok, hogy mit kéne csinálnom, mi az én dolgom az életbe. De így leszűkítve a választ, Isten egy olyan mély kapcsolatot kialakítani, ami szintén volt már kérdés, hogy milyen az ima, honnan tudjam Isten meghallgat, hogy olyan mély kapcsolatot Istennek kialakítani, mikor én is szólok ő hozzá, és oda nem elrohanok utána a Pizza Hutba és nyomok egy pizzát, hanem hallgatom, hogy ő esetleg mit szól hozzám, hova menjek, mit csináljak. Tehát időzni az Úr jelenlétével és beszélgetni az Úrral, és ő, ha szorgalmasak vagyunk, mert megvan írva, hogy ha szorgalmasan keressük az Urat, akkor megtaláljuk, és akkor az ebbe kitartok, áldozatosak vagyunk, ő fog szólni hozzánk, hogy mi a mi életünknek az értelme és feladata.
4: Amen, amen. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, kedves hallgatóink, aztán folytatjuk tovább a kérdéseket. Maradjatok velünk mindenféleképpen.
3: Ez a Trájó,
0: a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, és kérdéseket tehetünk fel a mai nap folyamán egy lelki pásztornak, aki nagyon lelkesen válaszol nekünk, és itt van velünk még mindig a vonalba. Köszöntelek, Zoltán!
5: Én is köszöntök mindenkit!
4: Kedves hallgatók, azt tudni kell, aki esetleg most csatlakozott hozzánk, hogy Lugosi Zoltán egy lelkipásztor, tehát elég hiteles, és nyugodtan fogadjuk el a szavait, amit mond, hihetünk neki, hiszen már több éve egy lelkipásztor. Na nézzük, akkor jöhet a következő kérdés, Zoli!
5: Igen, izgatottan várom, és igyekszek lelkesen válaszolni a továbbiakban is.
4: Van olyan, hogy valaki túl sokat hibázott ahhoz, hogy Isten megbocsásson neki?
5: Hú, de jó kérdés, és eszembe is jut a pásztorlásból, akár a mai napomból is egy személy, aki pont hasonló dolgokkal kínlódik. Hát a jó válasz egyből, rá is vághatjuk, természetesen Isten megbocsát, ő maga is azt mondja nekünk, ha valaki hibázik ellenünk egy nap, akár 77-szer, vagy akárhányszor meg kell neki bocsátani. Tehát, hogy ebbe hinni kell, és ez biztos, hogy így van, Isten megbocsájt. Viszont, hát nem bírom ki, hogy ne tegyem hozzá, hogy oké, hogy megbocsájt. Most egy nagyon drasztikus példa jut eszembe, és elnézést kérek mindenkitől, de aki ismer, az tudja, hogy én szeretem az ilyen drasztikus példákat, hogy értető legyen, hogy elkövetek egy hibát, a hülyeséget, és levágják a jobb kezemet, és oké, nem haltam meg minden, de nem lesz már jobb kezem. És egy kicsit így van a vétkekkel, a bűnökkel is, főleg a nagyobbakkal, mondjuk valaki, most senkit nem akarok kárhoztatni, mert tényleg Isten megbocsájt és helyreállít, de amíg valakinek már több felesége volt, és már 8 gyereke van több helyről, az valahogy, és mondjuk egyik ebbe az országba él, a másik a másik országba él, az csak nem olyan, mint hogyha ő maga leül karácsonykor a kandalló mellé, és ott van mellette az egyetlen felesége és a közös gyerekek, mint az, hogy felhívom Viberen a 8 helyen levő össze-vissza gyerekeket. Most tényleg nem kárhoztatva meg, ehhez is Isten kegyelme kell nekem is mindenkinek, és főleg, hogy sok ember nem a saját hibája miatt lett az, hogy elvált, tehát azoknak végképp nem szól, de valaki saját hibájából félrelépett, megcsalta, és a többi, és innen van gyerek, onnan van gyereke, megbocsátja az Isten, de mennyivel jobb lenne, hogyha egy helyről lenne gyereke, mint 5 helyről. Vagy drogozott évekig, és ráment az egészsége, nem végezte az egyetemet, a főiskolát, nem lett egy szakmája, de szétdrogozta a fiatalkorát, megbocsájt az Isten, de attól még lehet, hogy persze Isten tudom, hogy hatalmas, de lehet, hogy 6 általánosa van, és akkor megbocsátott az Isten, de ha nem követett volna el annyi bűnt, akkor lehet, hogy lenne egy jó asztalos, és sokkal jobb munkája lenne. Nem tudom, mennyire érthető, amit ki akarok hozni, hogy oké, hogy megbocsájt az Isten, mint egy autó is, ha karambolozok 28-szor, a karosszérrel lakatos mindig vagy kikupálja, de hát én tudom, hogy fú, már 28 ütés, verés, minden van rajta, azon soha nem lesz olyan autó. Tehát itt is azt tudom mondani, most nyilván itt a nagyobb bűnökről van szó, nem az, hogy átfutott egy rossz gondolat az agyamon, de amikor az ember ilyen komolyabb bűnöket követel sorozatosan, biztos, hogy megbocsátja az Isten, hogyha az ember őszintén megtér. De azért az élete nyomán, élete útján, karrierén, sorsán, az bizony ott lesz. Tehát az 5 Mózes 28-ban nem csak az áldások vannak ott, hanem ott vannak az átkok is, dupla olyan hosszan felsorolva, hogyha nem hallgatsz az Úrnak szavára, akkor milyen csapások jönnek. És persze az ember megtér, elkezd helyreállni az életed, de sok csapás, akár egészségügyi, válások, gyerekkel ez lett, házamat elvitte a bank, és a többi, azoknak a nyoma ott marad. Tehát most nem megijeszteni akartam a képzeletbeli kérdezőt, egyfelől megnyugtatnám, hogy megbocsát az Úr, de azért igyekezzünk, és ezt magamnak is mondom, minél inkább tökéletesen járni, minél kevesebb varga betűt, kanyart betenni, mert annál inkább az 5 Mózes 28 áldásai lesznek rajtunk.
4: Amen, amen. Köszönjük szépen. Jön a következő kérdés. Mit tegyek, ha félek a jövőtől?
5: Hú, ez is nagyon jó kérdés. És ahogy lépünk bele az utolsó időkbe, olvasok a Bibliába is, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, ami következik a világra. Mi már így simán átgörgetjük a telefont, hogy nyírják egymást oroszok, ukránok, meg milyen raktárok robbannak, meg Venezuelában milyen földrengés, mert ez messze van aránylag, de ha ezek besűrűsödnek, akkor eljönnek a félelmek az emberek életére, de akár nem csak ilyen utolsó idők miatt félelmek fognak jönni, hanem aki egyedülálló lesz a társam, ha van gyerekem, hú, reméljük nem lesz drogos, hú, vettünk egy házat, reméljük, hogy tudjuk majd törleszteni. Tehát az embernek folyamatosan jönnek a félelmek az életébe. Erre aránylag könnyű válaszolni, megvalósítani már kicsit nehezebb, de amit már idéztem is igét, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Tehát ha félek a jövőtől, akkor nyissam ki a Bibliát, és nézzem meg, hogy milyen ígéretek vannak ígérve számomra. És valaki, hát sőt, sokan próbálták már megszámolni a Biblia ígéreteket, valaki azt mondja, hogy 4000, valaki azt mondja, hogy 6000 ígéret van benne, hát én nem kezdtem el számolni, de nagyon sok van benne. Én, hogyha valamiben elkezdek félni, akkor gyorsan keresek a Bibliába igéket, és azt elkezdem a számmal megvallani. Hogy meg van írva, hogy mit tudom, Jézus sebére meggyógyultam, vagy meg van írva, hogy Jézus átkozottá szegény élet, hogy én meggazdagodjak, vagy meg van írva, hogy az Úr az ő fiát Jézus odaadta értünk, miért ne adna vele együtt mindent minélkünk, vagy hogy az is meg van írva, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és a kegyességhez, istenfélő élethez kell. Tehát felépíteném a hitemet, mert a félelemnek mi az ellentéte, ugye a hit. Felépítem a hitemet, hogy Isten mit ígért. De persze itt is zárójelben el kell mondani, hogy én nem szeretem azokat a egyre gombamódra szaporodó prédikátorokat, akik mindig azt mondják, hogy minden jó lesz, Isten szeret, megáll, felemel. Persze, ha gyereke vagy, biztos, de hogy ezt mindenkinek ráhúzna a nyakára, vagy fejére mondani ezt az áldás, hogy minden jó lesz, és közben az bűnben él, és nem is akar megtérni belőle, az nem igaz. Tehát azért az, amit elmondtam, hogy felépíteném a hitemet, hogy mit ígér,

0: Na, ez csodálatos módszer. Isten áldjon meg téged ezért. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán a következő szegmensben még felteszünk egy pár kérdést, és aztán búcsúzni fogunk Zolitól, illetve hát tőletek is itt a Trajóban, kedves hallgatók, ugyanis le fog járni a műsoridőnk. Szóval szóljon most ez a dicsőítő dal, és aztán lesz még egy pár kérdés Zoli felé.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trajó Sztojka Armando. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armando vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, ahol a mai nap folyamán kérdéseket tettünk fel egy lelki pásztornak, aki itt van velünk a vonalban, és úgy hívják, hogy Lugosi Zoltán. Szia Zoli!
2: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
0: Elég markáns kérdéseket kaptál, mit szólsz hozzá. Folytassuk is. Miért fontos templomba vagy gyülekezetbe járni?
2: Hú, hát ez jó kérdés. Ha valakit nagyon érdekel, akkor jöjjön el sarkadra vasárnap, mert pont erről fog prédikálni. És azt hiszem 10 támpontot szedtem össze, ezt most nem bocsi fogom, Zoli, nem is tudnám.
0: Bocsi Zoli, hogy a szavadba vágok. Ezt talán kiegészíteném egy olyan kérdéssel is, hogy lehet úgy is hinni Istenbe, hogy valaki nem jár templomba, vagy gyülekezetbe? Tehát így összevetve, és hát kérlek, most ne a 10 pontodat mondd el, mert hogy körülbelül már csak 8-9 percünk van a műsoridőből, szóval valahogy úgy foglalt össze, hogy beleférjen.
2: Belefért volna a 10 is, amúgy se úgy sem tudtam volna elmondani a 10-et. Hinni önmagában lehet Istenbe, de hogy most mondjak egy radikálisat, maga az ördög is hisz Istenbe, ez így benne van a Bibliában, az ördög tudja, hogy van Isten, tehát ahhoz nem kell gyülekezetbe járni, az ördög se jár gyülekezetbe, bár lehet, hogy egy-kettő helyre azért elmegy, meg látják szeretettel, most így viccet félretéve, bár nem vicc. Lényeg az, hogy tehát hinni úgymond elvileg lehet, viszont rengeteg áldás van a gyülekezetben, hogy csak párat szemezgetve, hogy azt mondja Jézus, ahol ketten, hárman összegyűlnek, én ott vagyok, ez nincs megígérve, te otthon leülsz a kis foteletbe és imádkozol, akkor meg van ígérve, hogy az atya a titkon néz. De Jézus meg otthon személyesen, a 2-3 hívő ott van. Vagy ott vannak a pásztorok, szolgálók, azt mondja az Efézus 4.11-ben, hogy a pásztorok, tanítók segítik a mi életünket, még nekem lelki pásztornak is szükségem van más pásztorok segítségére, hogy fejlődjek az Úrba, ez megint otthon nem megy, kell a gyülekezet, maga dicsőíteni az Urat, megvan élni, az Úr a dicséretek között lakozik, egyedül YouTube-bal énekelni, azért csak nem olyan, az is megvan érve, hogy egymás hitáltal fel tudunk buzdulni a gyülekezetbe. Maga Pál apostol mondja, hogy de jó, hogy el fog hozzátok menni, és nem tudom hitem, melyik gyülekezetnek mondja, mert ott egymás hitáltal felbuzdulunk. Az ember kinyitja a Bibliáját, és egy kapucsinó mellett otthon olvasgatja, úgy is lehet hitet kapni, de nagyon ragadós tud lenni a hit, hogyha a gyülekezetbe, vagy a templomba találkozunk egymással. Tehát azt mondom, hogy elvileg papíron megoldható lenne, vagy gyakorlatilag mégis azt mondja, meg rengeteg bibliai részt tudnék mondani, de akkor most eltekintek ettől, hogy százszor könnyebb és százszor vagy ezerszer erősebb módon lehet megélni a hitéletet közösségben.
0: Amen, amen. Ez egy nagyon-nagyon jó, és van egy záró kérdésem. Mi az, amit a lelki pásztor is megtanult az életről a szolgálata során?
2: Hát nagyon sok mindent az egész életről. Szerintem én a magam nevében talán a türelmet, hogy az ember legyen türelmes, hogy nem mindig egyből jön a siker, akár a gondozott, lelki gondozott személyekben is. És a másik, ami még nehezebb, de talán még jobban én megtanultam, hogy tudni kell elengedni dolgokat, hogy egyszerűen nem fogom tudni mindenkiből kihozni azt, amit, vagy hát persze Isten nem tud kihozni, amit ki lehetne, és hogy ez ne frusztráljon engem, hanem tudjam elengedni, hogy jó esetben jó lelkismerettel megtettem sok mindent, hogy abból egy áldott, erős, krisztusi ember legyen, de én nem tudok helyette otthon imádkozni, nem tudom helyette kinyitni a Bibliát, meg egy csomó dolgot nem tudok, és hogy tudjak ezen átlépni, és ne vegyem magamra ezt. Régebben is

0: ugye beszélgettünk, volt meg egy riport, így veled, és akkor talán a focit is említettük, hogy fociedző voltam, és ott is ez volt a legnehezebb, hogy nagyon-nagyon tehetséges gyerekeket látni, hogy nem lesz belőlük semmi. Hát volt, aki Hollandiába kijutott, és kimentünk együtt, és ott kapott lehetőséget egy holland akadémián, és aztán pár hónap múlva már a megye kettőbe bohózkodott. És ez ott is nagyon nehéz volt feldolgozni, és lelkipásztorként is nagyon nehéz feldolgozni, hogy valakiből lehetne egy erős keresztény, akár egy későbbi lelkész pásztor, és hogy tudjak ezen túllépni, hogy elengedni. És ez egy nagyon hasznos tanulás, hogy az ember ne ragaszkodjon görcsösen semmihez, hanem én úgy szoktam mondani, a hívők már ismerik ezt a szólásmondást, hogy rajtam nem újjon. Én tegyek meg, amit tudok, de ne görcsöljek azon, ha más nem teszi meg, mert akkor hiába görcsölök, csak rosszabb lesz. Tehát én valahol ez alatt az évek alatt én ezt mindenképp megtanultam.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy a mai nap folyamán itt voltál, időt szántál ránk, és válaszoltál a kérdésekre.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Isten áldjon meg téged gazdagon, és hát ezt az interneten megtalálhatjuk, amit az Isten tiszteleten fogsz tanítani ezzel kapcsolatosan, hogy miért fontos gyülekezetbe járna. 10 pontot hol tudjuk meghallgatni?
0: Hát ez egy zárt csoportban, van egy Facebook zárt csoportunk, pont az egy zárt, mert elég őszintén szoktam prédikálni, és akkor az nem baj, ha nem mindenki látja, de viszont ha, mert lehet, hogy ezt is összefoglalóban fel fogom rakni, akkor a saját Lugosi Zoltán Facebook profilomra sok-sok gyülekezeti prédikációnak egy tömör 20 perces változatát ki szoktam rakni, és valószínűleg ezt is a saját profilomra majd ki fogom rakni azért.
1: Rendben, akkor kíváncsian várjuk, és meg fogjuk nézni. Köszönöm szépen még egyszer, Zoli, hogy időt szántál ránk. Remélem tetszett nektek, drága hallgatók, és ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok!
2: Trájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelezővé tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök összcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO-mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 13-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprímása a mai vendégem, akivel a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekarról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm szépen, Gyuszi, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én is köszöntöm a rádió hallgatókat, sok szeretettel, nekem is megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
4: Több koncertre is készültök most a Rajkó zenekarral. Milyen fellépés lesz a legközelebbi? Mesélj nekünk egy picit.
5: A legközelebbi fellépésünk október 19-én lesz Kemencén. Megemlékezés a múlt században kivégzett roma emberek részére, akiket megvádoltak igaztalanul kannibalizmussal, és őket ezért koholt vádak alapján kivégezték őket. És ez nem annyira nagyon régen derült ki, szóval a falu történetének ez egy szomorú aspektusa, hogy ilyen létezhetett. És az ő emlékükre állítottak tavaly azt hiszem egy emléktáblát, és most egy ilyen megemlékező kegyhelyet, vagy valamit, hogy az áldozatok ne legyenek elfeledve, hogy ez ne ismétlődjön meg. Tehát ez a fajta úgymond boszorkányüldözés, ami velük megesett.
4: Ez nyilván akkor fontos a Rajkó zenekar számára is, hogy ezeket a csúfos történelmi tényeket ne engedjék feledésbe merülni. Hiszen az emlékezés, hogyha ezekre a történetekre emlékezünk, és esetleg megtanítjuk a gyermekeinknek, akkor ez lehetőséget ad számunkra, hogy elkerüljük a jövőben ezeket a csúfos, szégyenteljes viselkedési formákat.
5: Igen, szóval ez a fajta diszkrimináció, ami a romákat éri, nem csak nap mint nap, hanem elmúlt évszázadok óta, ami bennünket ér, ez mind el lehetne kerülni azzal, hogyha a gyerekeket a megértésre nevelnénk, arra, hogy a másikat megismerje, tehát ne abból induljon ki, hogy mert ő roma, azért ő csak egy rossz ember lehet.
4: Vagy éppen kanibál.
5: Vagy éppen kanibál, ami szörnyű, meg még kimondani is, tehát hogy ilyen létezhet. De az elfogadásra kéne nevelni a gyerekeket. Arra, hogy együtt élünk, ez a mi hazánk is, ugyanúgy, mint az övéké. Tehát nincs olyan, hogy mi romák nem ide tartozunk, idegenek lennénk. Tehát a saját országunkban úgy kezeljenek, mint egy idegent. Ez nem lehet. Ezt a fiataloknak meg kellene tanítani az oktatási szinten is, hogy az elfogadás nagyon fontos. A egymással való együttélésnek a formáit. Mert persze minden ember különbözik a másiktól, de azért csak itt élünk Magyarországon, magyarok vagyunk, mi is ugyanúgy. Tehát ezt meg kellene már érteni egyszer s mindenkorra.
4: Hát a Rajkó zenekar egy kiváló példa arra, hogy először is a magyar kultúrát gazdagítja. Azzal, hogy tulajdonképpen magyar zenét játszotok.
5: Igen. Azt játszunk, és büszkék is vagyunk rá.
4: Így van, pontosan. És a Rajkó zenekarnak a tagjai kiemelkedő zenészek egytől egyig. Nagyon sokan díjazottak, tehát hogy különböző díjakkal rendelkeznek, köztársasági érdemrend, és akkor még sorolhatnák, mint ahogy egyébként te is. Igen. Tehát az ilyen emberekre büszkék lehetünk, és nem csak természetesen a romák, a cigányok, hanem az egész ország.
5: Így van, én is.
4: Beszéljünk például arról is, hogy milyen sikereitek volt most nyáron, hiszen sok felé jártatok.
5: Nyáron templomi koncertjeink voltak, nagy sikerrel. Ezek ilyen kisebb volumenű koncertek voltak, ilyen egyórás koncertek, de ebbe igyekeztünk megmutatni mindent, amit a Rajkó zenekar mindig is félmjelzett, hogy sokoldalúak vagyunk, sokszínűek vagyunk. Ebben volt komoly zene is, volt népdal, klasszikus művek, és persze egyházi jellegű művek is voltak, és ez egy ilyen egyórás koncert volt, amit nagyon nagy élvezettel hallgattak ott bennünket, akár Ócsán, vagy itt a Rákoshegyi Szent Imre plébánián ott tartott koncertjeinknél, tehát teltházas, úgymond, hát tehát ilyen 100x fős közönség előtt ugyan, de könnyekig meghatódott emberek ültek, és teljesen odáig voltak azért, hogy ők most egy ilyen koncerten részt vehettek egyáltalán, és hogy ekkora élményt kaptak. Tehát ez nekik nekünk is felemelő volt, pláne. Tehát mi szeretünk játszani azért, tehát meg kell hagyni, ha lehetőségünk van rá. És nekünk is jó volt ez, hogy felüdültünk ezeken a koncerteken tényleg, tehát ilyen felemelő érzés volt nekünk is. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettük ezeket a koncerteket, már tavaly is csináltunk ilyet, nem is egyet. Úgy látszik, hogy ez most egy évek óta egy ilyen karácsonykor voltak koncertjeink, tavaly például mentünk a gyerekeknek játszani, örültek nagyon, tehát ilyen karácsonyi koncertek is voltak, persze ugye nem karácsonykor, hanem karácsony előtt, de nagyon örültek a gyerekeknek.
4: Szóval akkor ezek a templomi koncertek akkor most már sorozattá nőtték
5: ki magukat. Igen, lassan sorozattá növik ki magukat, igen. Igen, lassan sorozattá növik ki magukat. Úgyhogy...
4: Tehát a Rajkó zenekarnak mindig nagy sikerei voltak, és erről természetesen majd még beszélgetünk is. Igen. Egy picit kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, a gyerekkorhoz, hogy te honnan indultál, hiszen elsősorban most téged szeretnénk bemutatni, és utána még beszélgetünk sokat a Rajkó zenekarról, hiszen én azt gondolom, hogy a Rajkó zenekar a meghatározó a te életedben, de erről is mindjárt beszélgetünk. Szóval zenész család, ha jól sejtem.
5: Igen, zenész család. Édesapám részéről zenész, az édesanyám részéről nem. Édesapám nagybőgős volt egyébként. Ő nagyon későn kezdett el tanulni, Nagy Bőgőt, ilyen 20 éves korában kezdte.
4: Ó, ez meglepő, ez nem tudja akkor.
5: 20 éves korában kezdte, mert addig nem jutott, ők nagyon szegények voltak, és nem jutott igazándiból ahhoz, hogy mindig zenész akart lenni. A nagypapája is az volt, anyajágon is, meg apajágon is. Tehát primások voltak, zenészek voltak, az egész család. És apu, mint öten voltak testvérek, ő egyedül, aki érzett valami zenei kvalitást magában, hogy szeretne valamit játszani, mert a többi testvére az nem. A nagyobbik testvére ugyan a legidősebb bátyja zongorázott, ilyen amatőr szinten, de azon kívül semmi. Meg gitáron tudott játszani. De ezen kívül az öt gyerek közül apukámnak volt ilyen ambíciója, hogy ő meg is tanuljon nagybőgőzni, és meg is tanult nagybőgőzni. Tehát 36 vagy 37 éves korában letette a zeneiskolát, tehát elvégezte a bőgő tanszakon az iskolát, a zeneiskolát, és ő igenis bőgözött is, de az mellett dolgozott is. Mert ugye el kellett tartani a 4 gyereket. 4-en vagyunk testvérek. Most a 4 gyerekből én is az édesöcsém, az öcsémet nagyon sokan ismerik, Fehér Istvánt, ő kiváló cimbalomművész, és csak ketten tanultunk igazándiból zenét, a két húgom pedig ők más-más úton indultak az élethez, de én is elég későn kezdtem el a hegedűt tanulni. Én 9 éves koromban kezdtem. A zenei tanulmányaimat a Vasutasok Szakszervezeti Zeneiskolájában, akkor még így hívták, most nem tudom, hogy hívják, mindegy, ott kezdtem.
4: Ez volt a hivatalos zenei tanulmányaidnak a te kezdete. De gondolom, édesapád esetleg foglalkozott veled
5: előtte. Foglalkozott előtte velem, úgy persze, tehát én nekem volt valami kis, de nem sok, mert igazándiból hangszerem sem volt. De ő azért odafigyelt arra, hogy a zenébe azért otthon legyünk, és azért hegedülgetett nekem, tehát magyarán mondva az első hegedű tanárom az édesapám volt.
4: Hát ez az. Ez így szokott lenni, igaz?
5: Édesapám volt az első hegedű tanárom, aki így amatőr szinten valamit mutogatott, aztán így bekerültem a zeneiskolába, ahova igazándiból nem akartak fölvenni, mert mondván, hogy 9 éves vagyok, és túlkoros vagyok.
4: Ó, aha.
5: Túl későn kezdem a hegedűt, és egy nagyon fiatal hegedű tanárnő, 20 éves volt a hölgy, már a nevére nem emlékszem, de ő hozzá kerültem, és ez a Rózsa utcában volt ez a zeneiskola. Tehát nem messze a Rajkótól. És a tanszék vezető tanárja az a Banyák Nándor volt, Nándi bácsi.
4: Aha.
5: Ő volt a tanszék vezető tanár. Édesapámnak jó barátja, meg pláne, hogy a Nándi bácsinak a felesége, az családunk rokon. Tehát rokon. Apukám oda vitt, és mondta, hogy azt mondja, hogy jó, majd minden rendben lesz, akkor a kisgyerek, majd oké. És ott odaadott ennek a fiatal tanárnőnek, aki kezdetektől fogva fenntartásokkal viseltetett irántam, olyan szinten, hogy nem azért, mert hogy roma vagyok, hanem az, hogy már ő kezdőkkel nem szívesen foglalkozik.
4: Ja. És erre nem mindenki alkalmas.
5: Nem mindenki alkalmas erre a dologra, és nem is tanított annyira nagyon sokáig, mert az egyik növendékehez férhez ment. Konkrétan, tehát férhez ment az egyik növendékéhez, és így engem a Nándi bácsi vett kezelésbe. És akkor a Nándi bácsinál tanultam egy jó darabig, egy évig, egy másfél évig, aztán utolsó fél évben átkerültem a Marosi tanár úrhoz, aki hangképzést tanított, meg egyéb dolgok, kemény volt az is, és utána bekerültem Rajkóba. Ezzel az alappal, tehát én 2 év alatt elvégeztem 4 osztályt. És olyan jól haladtam, hogy én már be tudtam kerülni a Rajkó zenekarba 12 évesen. 12 éves voltam, hogy bekerültem, és akkor már játszottam a Brahmsot, Monti Csárdás, Repülj Fecskét, 12 éves voltam.
4: Tehát annak ellenére, hogy esetleg egy-egy gyerek később kezdi a tanulmányait, a hangszeres tanulmányait, mondjuk 9 évesen, ami azért még mindig nem túl késő, de valóban nem ez az átlagos.
6: Igen.
4: De azért innen is fel lehet jönni. És hogyha a diák az kitartó, szorgalmas, akkor be tudja hozni azt a néhány évet. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom.
6: Igen.
4: Zongorából. Igen. Nyilván a hegedű egy picit más.
6: Nem, de azért kicsit komplexebb.
4: Igen, igen, igen. Tehát azért ott is megoldható ez a kérdés valójában.
6: Megoldható. De én azt mondom, hogy ez persze szorgalom és kitartás.
4: Uh-huh. Igen.
6: Ennélkül nem megy.
4: Igen. Tehát a tehetség az valójában nagyon-nagyon fontos.
6: Nagyon
4: de
6: fontos.
4: De meg kell, hogy mondjam, nekem az a tapasztalatom, hogy azért az nem mindig elég.
6: Nem mindig elég, igen.
4: Igaz?
6: Nem mindig.
4: Milyen volt a Gyula bácsival? Gondolom, akkor hozzá kerültél. Farkas
6: hát,
4: Gyula bácsihoz.
6: Igen. Igen, kezdetekben az ő keze alá kerültünk, nem voltunk annyira nagyon alulképzettek sem, de hogy mondjam, tehát gyerekek voltunk, 12-13 évesek, 9 évesek, és azt tudom mondani, hogy ő eleinte, ő is egy kicsit fenntartással volt felém, át akart rakni egy másik hangszerre, brácsára konkrétan. És én mondtam, hogy hát én nem szeretnék brácsás lenni. És mondja nekem, hogy öcsi, állj föl, és azt csináljál valami, mit tudsz te a műsorból egyáltalán? Tudsz valamit? Hogy mondom, igen, hát mondom, tudom a Monty csárdást. Igen, öcsi, és mit tudsz még? Mondom, Brahms 5. magyar táncot. Igen, és mi van? Repülfecskét. Na, arra felkapta a fejét az öreg. Na, akkor játszd el, öcsi. Eljátszottam a zenekar előtt a repülfecskét, úgy, ahogy a nagybátyám Zsiga Alojos megtanította, és ő is nála tanult, tehát utána derültek ki a dolgok, hogy milyen oknál fogva tudom én a repülyfecskét, és én eljátszottam a zenekar előtt, és akkor azt mondta, öcsi, kellemes csalódás vagy nekem, ő illet, nem leszel te brácsás. És akkor utána derült ki, hogy én az Alajos a nagybátyám, és ő nála végzett. Tehát ő készítette fel a vizsgára, mert a Zsiga Alajos nagybátyámnak az apukája, aki kiváló zenész volt úgy szintén Zalaegerszegen, a katonazenek, a zenész osztagnak, a zenész századnak ő volt a parancsnoka, ők nagyon-nagyon jó barátok voltak Gyula bácsival. És tehát így innen derült ki, hogy öcsi, miért nem mondtad, hogy neked hát mert ugye de gondolhatta volna, mivel fehér az egész, tehát a nagybátyáim Rajkóban végeztek. A Zsiga Tibi, a Zsiga Lali, aki csellós volt, tehát a család ott végzett, tehát nagyon sokan tehát innen tudta már, hogy merre van aztán, amikor apukámat is meglátta, akkor meg már tudta, jó van, most már tudom, hogy ki vagy. Mert addig nem tudta, hogy ki vagyok.
4: Szóval nincsenek véletlenek.
6: Nincsenek véletlenek, szóval
4: igen.
6: Ő mondta, hogy hát örül neki, hogy én vagyok. Meg minden, de igazándiból problémát jelentettem az ő számára nagyon sokáig. Mert ő primást akart belőlem csinálni. És ezt onnan tudom, hogy ha nem is állandóan, de jó sokszor téma voltam otthon a családi asztalnál, hogy nem tud velem mit kezdeni, és azt mondja, tehetséges fiú, és egyszerűen nem akar primás lenni, és ez ő idegesítette ebből a szemszögből, hogy nem tud velem mit kezdeni, mert nem voltak ilyen ambíciói. Uh-huh. Tehát én nem voltam egy ambiciózus gyerek. Uh-huh. Tehát az, hogy vezető akarjak lenni, vagy zenekarvezető, úgy voltam vele, én nagyon szépen elücsörgök itt a sarokba, vagy az izében, nekem teljesen mindegy, hogy mi van. Én szeretek muzsikálni, uh-huh. de úgy. Úgyhogy kiálljak, és akkor azt mondjam, hogy én vagyok a totum factum, már bocsánat, így mondom.
4: Így van?
6: Ne. Ilyen ambíciókat én nem dédelgettem magamban. Uh-huh. És nekem meg is voltak ezzel kapcsolatosan előnyeim, mert én hogy megtanultam mindent, tehát igyekeztem a műsort megtanulni, és jól. Így aztán mindig benne voltam az utazó csapatban. Tehát amikor mi kis rajkók, úgymond az akkoriak, én, a Váradi Kálmán, a Bakos Kálmán, meg a többiek, tehát, meg ott a Csanya Jancsi, fölnőttünk, meg minden, amikor már nagyobb, akkor igenis a nagy zenekarban már be kellett ülni. És voltak olyan emberek, volt olyan ember, aki azt mondta, hogy ő, és ő nélkül nem is indulunk el. Tehát nem megyünk sehova.
4: Persze kell ennek a stabil emberek.
6: Kellenek a stabil emberek, de ez egy ilyen, ez egy ilyen, néha jól esett, hogy azt mondják, ó, igen, mert számítanak rám, ez így, igen, ez így egy kicsit motivált engem, de amúgy az, hogy prímás legyek, az nem. Nem akartam az lenni.
4: És de végül mégis főprímás lettem.
6: Végül mégis főprímás lettem, hát ennek is van egy szomorú apropója, de hogy visszatérjek, én amikor a Rajkó zenekarban végeztem, 95-ben, mert 85-ben kerültem be, 95-ben végeztem, akkoriban még 10 éves szerződést írtak alá a fiatalokkal, és hogy visszakaranyarodjak oda, hogy a Gyula bácsi szegény, amikor meghalt 90-ben, az nekünk egy szörnyű tragédia volt. Az egy olyan letargikus élmény volt, amit nem tudok leírni, tehát igazándiból olyan csönd szállt a zenekarra szó szerint, hogy mindenki csöndben, halkan beszélgettünk, mintha egy temetésen lennénk folyamatosan, tehát és nem, egyszerűen nem tudtunk mit mondani egymásnak. Semmit, tehát megkukultunk. Ez egy sok volt, ami a zenekart érte, hogy elment, és most mi lesz velünk. Pedig ott volt a Tibi bácsi, aki egy nagyszerű, egy zseniális ember volt, és ő átvette ezt az egészet, ami nagyon kemény időszakon mentünk keresztül, ő át tudta ezt venni, és amikor elment a Gyula bácsi, én megfogadtam, hogy na jó, van, ha ezt akarod, hogy én zenekarvezető legyek, amit nem szerettem volna, akkor majd leszek. Én 96-ban kiléptem a Rajkó zenekarból. Önkényesen. Ugyan, kényszerből is. És egy rövid időszakra, egy másfél évre elmentem. Felbontották velem a szerződést is, mindent, tehát én próbáltam visszamenni, de az akkori igazgató nem engedte. Azt mondta, hogy Gyula, én nagyon csalódtam benned, nem ilyennek gondoltalak, nem ilyen embernek ismertelek meg minden. Mondtam, hogy jó, rendben van, megértem az ő fenntartását ezzel kapcsolatosan, hogy nem akar engem visszavenni, de ettől függetlenül megköszöntem, hogy ott lehettem, és hogy ott voltam.
4: Ha jól emlékszem, Veréb Zoltán volt ebben.
6: Veréb Zoltánnak hívták. Ki van a Zoli bácsi, ő nem akart engem visszavenni. És hát jártam el jobbra-balra a vendéglátóba, elég sokat zenéltem, akkor kezdődött egy olyan az életemben, hogy nagyon sokat játszottam a vendéglátóba, kaszinó étterembe, akkor fent a Budai Várba, az Ezüst Hordóba, vagy az Arany Hordóba, akkor Fekete Holló étterembe, ilyen helyeken. És hát kisebb haknéjaim is voltak itt-ott, amott.
4: Szóval, hát a Rajkó zenekarban ezt is megtanulták a diákok, hogy meg szórakoztató zene az.
6: Meg kellett tanulni ezt is, mert jártunk a Hotel Ifjúságba föl, ahol a Lajos bácsi is játszott, a Margit kert előtt kellett nekünk mindig elmenni, és hát mi beletanultunk a vendéglátóba is. De az megint más volt, mert az nem tette ki szervesen úgy az életünk részét, mint a koncertekre való járás. Tehát a koncert az sok-sok volt, rengeteget járt.
4: Hány koncertetek volt egy évben hozzávetőlegesen?
6: 140.
4: 140?
6: 140 koncert.
4: Rengeteg.
6: 140, igen. És ez még...
4: Ez csak a 10 zenekarotok.
6: Ez csak a miénk.
4: Mert hogy ugyebár 3 zenekar ment párhuzamosan legalább.
6: Igen. Uh-huh. Igen. És a Rajkónak vagy 140, vagy 150. Nem volt ritka 150 sem. Tehát,
4: ez a nagy zenekar volt?
6: A nagy zenekar. Aha. Nagy zenekar. Igen, és ebben persze benne voltak a külföldi fellépések is, meg minden, tehát mindennel együtt 140-150 éves fellépési kvótánk volt. Ez elég komoly.
4: Hát abból... Ez egy gyereknek azért elég fárasztó, ha bár akkor már a nagy zenekarban, akik játszottak, nem feltétlenül a legkisebbek voltak, de azért...
6: Igen, gyereknek egészen fárasztó. Igen, hát 16 éves korom óta csináltam. Tehát én ahogy bekerültem, rá 4 évre, én mentem mindenhova fiúkkal. Tehát,
4: merre fele jártatok?
6: Franciaországba, Németországba. Franciaországot azt nem is tudom hányszor utaztuk körbe. Én nem is tudom hányszor voltam Párizsba, csak Párizsba. De nagyon rengeteg helyen. A nagyvárosokba, Franciaországba, Lyon, Bordeaux, Kán, egészen délig mentünk a Rivierára. Németország, ott is nagyon sokat játszottunk. Rengeteg fellépésünk volt Svájcban például. Sorolhatná. Rengeteg.
4: Ez még a 90-es évek?
6: Ez még a 90-es évek, igen. 90-es évek. Aha. Utána mentünk már egy kicsit messzebbre is. Jordánia, akkor Kína, Japán, Amerika, USA, mármint Egyesült Államok, Kanadában is voltunk. Uh-huh. Úgyhogy elég sok.
4: Tehát a Rajkó zenekarnak óriási sikerei voltak mindig. Ha a bekerülésed előtti időszakot nézem, az a rengeteg világi ifjúsági találkozó, amit a rajkósok nyertek Berlinben, és még sorolhatnánk természetesen a helyeket, és egyéb versenyek, és amerikai körutak, ez mind hihetetlen egyébként.
6: Igen.
4: Tehát, hogy óriási sikere volt a Rajkó zenekarnak a megalakulásától kezdve egészen 1952-től, amikor Farkas Gyula Szigeti Pállal kézen fogva alapították a Rajkó zenekart.
6: Igen, ezt lehet mondani. Igen.
4: És tulajdonképpen azért a Rajkó zenekarban játszani és oda bekerülni, tanulni, az egy presztízs volt.
6: Az.
4: Én azt gondolom. Igen. Tehát abszolút még a te idődben gondolom napokig tartott a felvételi.
6: Igen, 3 napig tartott a felvételi. 150 gyerekből kellett kiválasztani azt a 9-et vagy 8-at, akit felvettek.
4: Uh-huh.
6: 150 gyerek.
4: Az igen.
6: És akkor az akkori Rajkó zenekar 117 fős volt.
4: A teljes zenekar, amit utána persze felosztottak részekre.
6: Igen, 3 részekre. Uh-huh. Osztani, mert ugye voltak a kezdők, voltak a haladók, és volt a nagy zenekar. 117-en voltak.
4: Hát azért az nem kevés. Ez igen. Gyerekként hogyan éltétek meg ezeket az élményeket? Tehát hogyan éltétek meg az utazást? Ennek nyilván van egy buli része is. Van egy olyan része is, ami viszont rettenetesen fárasztó.
6: Igen.
4: És hát a sikerek.
6: A sikerek. Én amikor először beléptem a próbaterembe, és akkor általában abban az időben az volt a szokás, hogy a Rajkó zenekarnál nem szeptemberben kezdődtek el a próbák, hanem augusztusban. Most én ugye fölvételiztem oda, és ugye ahogy fölvettek nyáron, vagy augusztus 2-án vagy 3-án én már mentem be próbára. Aha. És én amikor először gyerekként bementünk, 9-en voltunk, akkor fiatalok, újak, ez valami megdöbbentő volt, hogy szól a Rajkó zenekar. Uh-huh. Tehát én még ilyen élményben az életemben nem vettem részt. Uh-huh. Soha. Uh-huh. Tehát azt nem lehet leírni. Tehát az mai napig, ha rágondolok, föláll az szőr a

0: ha az álmotokból is felkeltenek, akkor is tudni kell szar az átét minden egyes alkalommal. És ezek akkora élmények voltak nekem, 14. rapszódiát. Hát ez úgy szólalt meg, hogy én szavakkal nem tudom leírni.
1: És ezek mind a Gyula bácsi átiratai voltak?
0: Igen, egytől egyik. Egytől egyik.
1: Tehát ő hangszerelte meg a Rajkó zenekar számára ezeket a darabokat, hiszen ezek eredetileg zenekari művek, de nem olyan felállásban. Tehát egyikben sincsen címbalom például.
0: Nincs persze. Persze. És hát nem csak az, tehát ő a tánckar számára is nagyon sok táncszámot ő hangszerelt, ő csinált meg. És azok mai napig olyan szépen szólnak. Tehát ezek megállnák egy koncertterembe is a helyét. Simán. Ahhoz képest, hogy a táncosok számára készült. És nem egy van köztük, ami elég nehéz eljátszani. Tehát nem könnyű. Nem könnyű. Tehát az valami leírhatatlan élmény volt. Ő szeretett bennünket nagyon. Minket kicsiket. A kis zenekart. Már akkor mi középhaladóak voltunk, és velünk először ő kezdett el foglalkozni, aztán úgy átkerültünk a Tibi bácsihoz, Mészáros Tibi bácsihoz, és akkor egy idő után azt mondta a Gyula bácsi a Tibi bácsinak, hogy most Tibikém, te átmész a nagyokhoz, a nagyzenekarba, őket fogod tanítani, majd én meg fogom mondani neked, hogy mit tanultok, de nevérnyitán tanultak, persze. És a gyerekekkel én fogok foglalkozni. Hát kicsit fura volt ez a helyzet, mert a Tibi bácsi se értette, hogy miről van szó. Aztán később megtudtuk, hogy miről van szó igazándiból. Hát akkor már 2,5-3 éve már csak minket tanított az öreg. És a nagyok megkeresték a Gyula bácsit, és mondták neki, hogy Gyula bácsi már nem szeret maga bennünket, vagy valami baja van velünk, hogy nem akar már bennünket tanítani? És akkor mondta, hogy ide figyeljetek, nektek már megmutattam mindent. Ti már tudtok mindent, ti már sinem vagytok. Ti már egyenesbe vagytok. Nektek már túl sok mindent nem kell. De őket még el kell indítanom. Azaz minket. És nagyon sokat kaptunk tőle. Sokat. Persze, a fenyítés az majdnem mindennapos volt. Nem a fizikális, a verbális. A kulcsal is fenyegetett, igen, de...
1: Ugyebár az a körte alakú.
0: Igen, az a körte alakú kulcs, az a bizonyos farta körte alakú kulcs, amivel néha kaptunk egy-egy kokit.
1: Tehát még mindig az a kulcstartóval nyílik egyébként a zenekari.
0: Van még belőle egy példány, de az már igazándiból nem jellemző már ott bent az együttesben. Vagy ilyen körte alakú kulcstartók lennének. De ő nem riadt vissza a verbális bántalmazástól sem. Szóval azért elég kemény lelki terrorba tudta tartani az embert. Hogy mert muszáj volt ránk hatnia lelkileg is, meg minden, hogy ha nem volt, tehát ő nem akart fizikálisan bántalmazni bennünket, hanem inkább el akart bennünket indítani a helyes irányba.
1: Hát ez volt az ő nevelési pedagógiája, igen, módszere. A... De az az igazság, hogy ez a múlt században, mondjuk így, azért ez nem volt annyira ritka. Nem. Tehát lehet, hogy ez ebben a században már nem jellemző, mert nem. Különben a gyerekek feljelentik a pedagógusokat. Ez csak mostanában divat.
0: Ez csak mostanában divat. Persze, hát az ő tehát amikor önálló is volt egy-két alkalom, hogy a szülők bejöttek, és akkor tehát nem tetszett nekik, ahogy az ő nevelési módszerei, és de az nagyon ritka volt. Tehát nagyon ritka.
1: Viszont hatékony volt.
0: Hatékony.
1: Nagyon-nagyon hatékony volt.
0: Hatékony volt, igen.
1: És hát tulajdonképpen ez a lényeg.
0: Ez a lényege a történetnek, hogy ő elég keményen rá tudott hatni az emberre, és hát amikor ő elment, akkor én próbáltam ugye visszakerülni, de hát én már ugye a vendéglátóban, hogy megcsináltam a dolgaimat, én így egy kicsit önálló lettem.
1: És akkor ez 96 körül.
0: Ez 96. Uh-huh. És már akkor formálódott az a dolog, hogy hallottam, hogy majd a veri

0: Zoltán nyugdíjba fog menni. És a Gerendási István az igazgatónk, a mostani igazgatónk, akkor ő még iskolai igazgató volt, ha jól tudom, de már mondta, hogy hát ő volt addig is egy professzionális rajkózenekar. Tehát ez a végzett diákokból, növendékekből alakult belül egy zenekar, akik profiknak hívták őket, de lemorzsolódtak egy idő után. És maradtak olyan 12-en talán. Tehát, és mondta mondták a fiúk, hogy hát nem tudnak nagy fellépéseket vállalni, mert kevesen vannak. És ahogy a Veréb Zoltán elment, Gerendási átvette az egészet, és azt mondta, hogy na akkor én most akkor újraépítem a professzionális rajkózenekart, és tessék javaslatokat tenni, hogy ki legyen benne. És szegény Zsiga barátom őt kérte föl erre azért, hogy keresd meg a potenciális kollégákat, hogy akikben van potenciál, hogy őket kutass föl, beszéljél velük, és hogy mit szólnak ehhez a dologhoz. És engem keresett meg elsőnek.
1: Mai vendégem Fehér Gyula, a Rajkó Zenekar Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett főprímása volt, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó Zenekarról. A történetünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból azaz önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvenciáján.